0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. Országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a hétfőn, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungarom ZRT. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 8-an sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
2: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és fél kettő körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már másfél centiméterre magasabb volt a vízszint, mostanra pedig 3 centiméterrel vagyunk a mélypont fölött, ugye mínusz 140-nél állt Paksnál a Duna, most már mínusz 137-nél van.
1: Magyar Péter elmondta, a következő napokra vonatkozóan kissé bizakodók, ugyanis a Duna vízállása stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
2: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén, és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
1: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi atomerőmű minden dolgozójának.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, bajnokit játszott hétfő délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga második fordulójában idegenben 5-2-re kapott ki a Zalaegerszeg együttesétől. A találkozót Bognár György, a PFC vezetője is értékelte, a klub weboldalára is feltöltött videóban.
3: Hát elsőként is gratulálok a hazaiaknak. Végig jobban játszottak, frissebbek voltak, mint mi. Nálunk azért nem sikerült ez a frissítés a mai napra. sőt, egyéni teljesítményekben azok a játékosok játszottak gyengébben, akik frissnek kellett volna lenniük. Szokatlan összetételű védelemmel kezdtünk. Igazából ezen próbáltunk változtatni a szünetben, mert nagyon kellett. Hozzávetőlegesen ez a része kicsit sikerült, de igazából az, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, helyzeteket kell kidolgozni, ami a mai játékunkban nem volt benne. A jobb oldalon azért a Györfi megsérült Aténba, a Sia sérült volt eddig. Tehát a Hán egy szokatlan pozícióban játszott jobb oldalon, ami nem igazán működött. A Kuzma a fiatal szabály miatt, hogy a Györfi kiesett, a Kuzma jött a sorba, de igazából a Vas és a Szabó Jani, akik azért stabilitást adtak mondjuk a legutóbbi mérkőzésen is, ők már sokadik meccsen vannak túl, és a sérülések elkerülése miatt ez egy tapasztalat például, hogy vannak olyan játékosok, akik 3-4 napon belül a két meccset játszanak, izomsérülésük van, ezért őket pihentettük. Tehát a legjobb védelem ült a padon, de nem kockáztattuk azt, hogy megsérüljenek. Nyilván, hogyha nem kell hétközben játszani, jövő héten már olyan szinten tudunk játszani, hogy általában szoktunk, tehát én gondolom, hogy egy heti felkészüléssel kiegyenesedünk, mint ahogy ki is szoktunk. Ilyen szempontból nem aggódom egyáltalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Csak hazai. Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Aki szakállal hordja a szemüveget, biztos nagy tudós a léleknek, s tudja jól,

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van.

0: nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Paks FM.
2: Összeköt.
1: Összeköt.

Tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellen.

0: ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
2: Aláírta Vlagyimir Putyin elnök kedden azt a törvényt, amely legalizálja Oroszországban a kriptovalutákat, írja az MTI. A jogszabály a digitális valutákat vagyontárgyként ismerte el, előírta a forgalmazásukra vonatkozó követelményeket, a vonatkozó jogok bírósági védelmét, függetlenül az előzetes bevallástól. Az orosz állampolgárok legálisan fektethetnek be kriptovalutákba a belföldi tőzsdéken, és ügyleteik és tranzakcióik lebonyolításához igénybe vehetik brókerek, vagyonkezelők és befektetési társaságok, valamint pénzváltók szolgáltatásait. A szabályozást és a felügyeletet ezen a területen az Orosz Központi Bank fogja ellátni. A kormány a jegybankkal és a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal egyeztetve különleges rendszert vezethet be a digitális valutákra vonatkozóan. Energia és víztakarékossági intézkedésekről döntöttek Szekszárdon, adta hírül weboldalán a város önkormányzata. Közölték, a város energiatakarékossági intézkedései keretében lekapcsolják a Béla Király téri templom, az újvárosi templom és a polgármesteri hivatal díszkivilágítását. A szükséges munkát a Közmegvil Kft. Végezte el, így szerdától az önkormányzat kezelésében lévő épületeken nem működik díszvilágítás. A Béla Király tér és a Garai tér térvilágítása változatlanul üzemel, mivel ezek a közvilágítás részét képezik. A polgármesteri hivatal épületének energiaellátását jelentős napelemkapacitás támogatja, amely biztosítja az épület hűtési és fűtési rendszerének működését. Ennek tekintetében nem indokolt az otthoni munkavégzés elrendelése, a harmadfokú hőségriadó idején a polgármesteri hivatal pedig továbbra is hűsítőpontként várja a lakosságot, ahol bárki felfrissülhet a nagy melegben. A lakosság hűsítését szolgáló párakapuk minden nap délelőtt 10 és este 8 óra között működnek a rendelőintézet előtt a Szent István téren és a Garai téren. A polgármester hivatal munkatársai hétköznapokon délelőtt 9 és délután 4 óra között hűs ivóvizet biztosítanak a Garai téren a járókelők számára. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara interaktív kiberbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt a kibertámadások is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési vezető beszélt rádiónknak.
3: Gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel nap mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel, mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává. És ugye a résztvevő vállalkozások is ugye hoztak saját maguk tapasztalataiból példákat.
2: Augusztus 3-án hétfőn két közlekedési balesethez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit, adta hírül a katasztrófa védelem. Műszaki hiba miatt az úttesten veszteglő tehergépkocsinak ütközött egy személyautó hétfő reggel Attalán a Kossuth Lajos utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a személyautót. A balesetben a személygépkocsi egyik utasa könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalának ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Mórágy és Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. Szerencsére a vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolna vármegyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 63 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. tették. A katasztrófa védelem közleményében hozzátette, a nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a magas hőmérséklet csökkentheti a koncentrációt és lassíthatja a reakcióidőt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. A paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk! Élesztő! Élesztő minden hétköznap a Paks FM-en!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 9 perccel reggel 6 óra után jó reggelt, és nagyon jó készülődést kívánok mindenkinek. 2026. augusztus 5-én szerdán Robi hírei és Chaperone után indul az élesztő, én Strasser Andi vagyok, és ma reggel is én köszöntelek benneteket, és hozom a témákat, a jó zenéket, teljesen mindegy, hogy reggeli készülődés kapcsán a munkába való eljutáshoz, vagy esetleg a jól megérdemelt szabadságotokat töltitek, mindenkinek mindenképpen csak is kizárólag kitartást tudok kívánni. A legmelegebb napok jönnek, bár az időkép azt írja, hogy ma csak 37 fokos lesz az országos átlaghőmérséklet. Paksra egyébként 38 fokot jósol az applikációnk. Holott ugye azt mondták, hogy a szerdai és a csütörtöki nap lesz a legmelegebb 40 fokkal, de hát meglátjuk, a mostani előrejelzés szerint csütörtökön 40, pénteken 35 fok várható, és minimális csapadék. Így nézünk ki, úgyhogy meglátjuk, hogy ma melegebb lesz-e 1 fokkal, vagy hát azt nem mondom, hogy hűvösebb, de enyhébb lesz az idő, mint tegnap. Valószínűleg a hőérzetünk teljesen ugyanazt fogja produkálni, amit az elmúlt napokban észleltünk, úgyhogy tényleg vigyázzatok magatokra. Lengeöltözék, sok folyadék. Szerintem a férfiaknak engedjük meg a szandált most már végképp, sőt én a rövidnadrágot is megengedném lassan a parlamentben is, de ez egy másik vita tárgya, és majd a szabad péntek kitárgyalja. Szóval lengeöltözék, sok folyadék, és semmilyen körülmények között ne tartózkodjatok a napon délelőtt 10 és délután 16 óra között hosszú távon sem. Semmiképpen sem, amennyiben van lehetőségetek egyébként strandolni, vagy otthon medencézni a gyerekeknek is pláne, akkor is főleg, hogyha 20 percnél tovább szeretnétek időzni a vízben, például kismedence esetében bizony napközben napernyőt kéne fölé tenni. Ez a helyzet, ez az igazság, figyeljetek idős rokonaitokra, és idős ismerőseitekre, szomszédaitokra is. Egyébként elképesztő nekem az elmúlt hetekben sajnos kórházba kell látogatni, járni, és hát több kórházban is megfordultam, és az, hogy minden kórteremben, ahol én jártam, volt légkondicionáló berendezés, az elképesztően jó, de végig gondoltam, hogy elképesztő mennyiségű légkondicionáló berendezés minden egyes szobában, viszont ha nem volna, hát én nem is tudom, hogy tényleg mi lenne a betegekkel. Annyira nagyon-nagyon meleg van a helységekben, ezt bizonyára ti is tapasztaljátok, házakban, intézményekben, ahol nincs légkondicionálás. Egyszerűen az ember nem tudja, hogy hova menjen, hogy normális hő körülmények között legyenek, ezt nem is tudom másképp mondani, úgyhogy továbbra is harmadfokú hőségriasztás van, sőt, ugye meghosszabbították péntek éjfélig, és talán hétvégére annyi enyhülés jön a számunkra, hogy már csak 30 és 35 fok közötti hőmérséklet értékek lesznek, de ez a legfontosabb, ami az időjárást illeti. Aztán nagyon fontos, hogy Magyar Péter újra Pakson járt, a miniszterelnök, és a hírekben is hallhatjátok, Robi prezentálja, hogy személyesen győződött meg újfent a Duna állásáról, illetve arról, hogy valóban egy minimálisat emelkedett a tegnapi nap folyamán, illetve tegnapra virradóra a Duna vízszintje, ezért az utolsó turbina még üzemel. Ez azt jelenti, hogy még mindig van meleg víz a paksi lakótelepen. Természetesen ezekkel mind foglalkozni fogunk a mai napon, mint ahogy azzal is, hogy a 24.hu tegnap megírta, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium tévesen adta ki azt a közleményt, hogy elsőfokú vízkorlátozás van rendelve országszerte, és tulajdonképpen nagyon sok portál megírta azóta, tegnap este óta, nincs érvényben elsőfokú vízkorlátozás. Én ezt egyébként péntek óta pedzegetem, és tegnap Heringes Anita polgármester asszonynak is mondtam, hogy sehogy nem tudom összetenni, hogy amennyiben a megyei kormányhivatalok ezt kihirdetik, akkor az miért áll, hiszen a törvény, illetve a szabályozás értelmében csak is kizárólag az adott települések polgármesterei rendelhetnek el vízkorlátozást, ettől függetlenül nyilván, amit tudunk, hogy az elsőfokú vízkorlátozás kapcsán milyen útravalókat kell és szabályokat betartani, az egy erős ajánlásnak nagyon jó, de hivatalosan nincs vízkorlátozás az országban, illetve ilyen értelemben akkor Pakson sincs. Szóval ezzel is fogunk foglalkozni, és természetesen a mai napon is érkeznek hozzám vendégek, és hát olyan vendégeim lesznek ma többek között, akik Paksról elszármazottak ritkán járnak haza, de a ritkán hazajáró paksi hírességeket szeretjük időnként elcsípni. 7:30-ra a Tóth testvérek érkeznek hozzám, Tóth Benedek és Tóth Marcell, akik Paksról indultak, ma már profi fúvós zenészek, Benedek egyébként képzett klarinét művész, Marcell pedig rendszeresen, mint tuba művész, koncertezik külföldön, úgy tudom, Japánban és Dél-Amerikában is járt, pedig mindössze csak 20 évesek. Ikertesó kvíz is várható, ezt előre jelentem, mert hogy egyébként ők ikrek, és velük fogok 7:30-tól beszélgetni, aztán 8:00 után az a srác érkezik hozzám, aki, képzeljétek, amikor hazajön Budapestről, vagy a Balatonfelvidékről, hazatér Paksra, akkor repülve érkezik. Hihetetlen, de nem autóval közlekedik, ő siklóernyővel közlekedik, Fejl Kornél, aki a magyar bajnokságon legutóbb bronzérmes lett, most pedig az EB-re készül, az Európa bajnokságra kvalifikáltatta magát úgy, hogy pár évvel ezelőtt, úgy tudom, 7 évvel ezelőtt úgymond véletlenül ismerkedett meg a siklóernyőzéssel, és nyilván először csak hobbi szinten művelte, úgyhogy 8:00 után izgalmas beszélgetés lesz ez is. 8:30 után pedig Sárszentlőrinc polgármestere Sebestyén Ákos érkezik hozzám. Ezt a beszélgetést pedig többek között azért várom, mert polgármester urat azért invitáltuk adásba, mert Sárszentlőrincen falunapok lesznek a hétvégén. Na, de nem ám akárhogyan. 4 napos nagy rendezvény lesz csütörtöktől vasárnapig, úgyhogy érdekes, és mindenképpen figyelemre méltó, rengeteg programot tettek össze a sárszentlőrinciek, úgyhogy erről fogunk beszélgetni 8:30 után. Úgyhogy jó reggelt kívánok, és nagyon jó zenéket! Most a Blaha Louisianával folytatjuk, mindenki érezze nagyon jól magát a várható hőség ellenére.
0: Élesztő.

A Wallflowers egy régebbi dalát, a Redemption című 2012-es slágert vettem elő, egyébként Mick Jones-szal hozta össze ezt a dalt Jacob Dylan, akinek tulajdonképpen szokták mondani, hogy egy személyes projektje ma már a Wallflowers, amely annak idején zenekarként indult, de aztán több személyi változás után az amerikai rockbanda végül is Jacob Dylan nevéhez fűződik, akiről azt szokták mondani, hogy ma már ilyen multi-instrumentalista zenész, ugyanis több hangszeren játszik, és előfordul, hogy egy-egy dalt úgy rögzít, hogy szinte minden hangszert ő játszik fel, és akár több szólamot is ő énekel fel, úgyhogy a vadvirágokkal, a Wallflowers-szel töltöttük az elmúlt perceket, és megyünk tovább, méghozzá belelesünk az évforduló naptárba, ugyanis ez az a nap, augusztus 5-e, amikor több magyar hazai zenészünk, vagy sztárunk, lehet így is mondani, ünnepel, mert hogy ezen a napon együtt születésnapos Flor Tomi, Majka és Valkusz Milán is, de egyébként ezen a napon látta meg a napvilágot Neil Armstrong, amerikai űrhajós is, aki az első ember volt a Holdon. Ő 1930-ban született, és 2012-ben 82 évesen hunyt el. No de vissza a fiatalokhoz, mert hogy Valkusz Milán a legfiatalabb a három zenész közül, ő 96-ban látta meg a napvilágot Budapesten, vagyis a mai napon kerek 30. életévét tölti be. Aztán én azt hittem, Flor Tomi az idősebb, de ő fiatalabb, mint Majka, ő 87-es születésű, egyébként Várpalotán látta meg a napvilágot, és ma lesz 39 éves, Majka pedig 79-es, az ózdi rapper, aki ma már fonogramdíjas és nagy pályafutást, illetve nagy karriert futott be. Majka ma lesz 47 éves, úgyhogy természetesen Isten éltesse mindenkit, aki a fiúkkal együtt ünnepel. Mellesleg a hölgyeket sem illik kihagyni, ma születésnapos Dukai Regina is, magyar modell és énekesnő. Ő ma 43 éves, és bocsánat, Nacsa Olivér, magyar humoristánk és előadó művészünk, és ma ünnepel, ő is 79-es, vagyis Majkával egyidős. Egyébként ő Budapesten született, és nem tudom, tudjátok-e róla, hogy eredetileg sportriporternek készült, de egy házi buliban találkozott Bagi Ivánnal, és 95 óta tulajdonképpen elkezdtek együtt humorizálni és együtt dolgozni. 96-ban jelentkeztek a Magyar Rádiónál, ahol azonnal kipróbálhatták tehetségüket a rádiókabaréban, majd 98-ban meg is nyerték a 4. humorfesztivált szerzői és előadói kategóriában egyaránt. A névnaposok a mai napon a Krisztinák, de ezen kívül Abélia, Abelina, Manon, Krisztabella, Hófehérke, Havas, Hargita, Emőd neve napja is van a mai napon, illetve Lucius, Mária, Nóna, Oswald, Őzike és Szalvátor, illetve Tinka nevű kedves ismerőseiteket is, T betűvel, mint Tibor, Tinka nevű ismerőseiteket is meg lehet köszönteni. Sok boldogságot kívánok mindenkinek, aki ma ünnepel. Hamarosan reggel 6:30 Tokai Robi kollégám hozza majd a híreket, előtte még a Heaven Street, illetve elé még a Heaven Street 7 befér.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az egy évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Az év első 7 hónapjában 46%-kal csökkent a Szerbiában nyilvántartásba vett illegális bevándorlók száma. Míg tavaly ilyenkor több mint 5000 embert regisztráltak, idén eddig 2766-an érkeztek az országba, derült ki a dokumentumból. A legfrissebb felmérés szerint a jelenleg Szerbiában tartózkodó migránsok 47%-a afgán állampolgár, jelentős számban vannak egyiptomiak, pakisztániak, szudániak és marokkóiak is. Míg az afgánok és a szudániak többsége a fegyveres konfliktusok elől menekült el, az egyiptomi, a marokkói és a pakisztáni migránsok saját bevallásuk szerint elsősorban gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, írja az MTI. Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
2: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és fél kettő körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már másfél centiméterre magasabb volt a vízszint, mostanra pedig 3 centiméterrel vagyunk a mélypont fölött, ugye mínusz 140-nél állt Paksnál a Duna, most már mínusz 137-nél van.
1: Magyar Péter elmondta, a következő napokra vonatkozóan kissé bizakodók, ugyanis a Duna vízállása stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
2: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez az egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
1: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi atomerőmű minden dolgozójának. 11. alkalommal rendezik meg idén a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált. A rendezvénysorozat augusztus 9-én vasárnap délután 3 órától egy madocsai családi nappal indul a Dunaparton. A látogatókat habparti, csikós bemutató, lovaskocsikázás és különféle vízisportok várják, valamint ökoudvar, rendőrségi és honvédelmi bemutatósátor is helyet kap a helyszínen. A zenei programban fellép a Puff Street Band és a Budapest Helyőrség Zenekar, este 7 órától pedig Szekeres Tamás ad elő klasszikus Omega dalokat. A fesztivál kiemelt koncertjei a rákövetkező napokban több szomszédos településen folytatódnak majd. Augusztus 10-én este 6 órától a Gerényi Közösségi Házban a Bocska István Református Oktatási Központ fúvós együttese lép színpadra. Másnap, augusztus 11-én szintén 6 órától a Paksi Evangélikus Templomban a Magyar Rendőrség Zenekara ad koncertet. Augusztus 13-án a Paksi Csengeidénes Kulturális Központban a Magyar Honvédség Központi Zenekara zenél, a fesztivál záró koncertjét pedig augusztus 16-án tartják a Madocsai Református Templomban, ahol a Pénzügyőr Zenekar műsora lesz majd hallható. A Kovács Zalán László tubaművész igazgatásával megvalósuló fesztivál minden programja ingyenesen látogatható, további részletes információ a fúvósnapok.hu oldalon érhetők el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

Bruno Mars az élesztőben, Napok FM-en, a fél hetes hírek, illetve Bruno után 6 óra 38 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. 23,6 Celsius fokot mutat a hőmérőnk itt Pakson a stúdiónál. Mondhatnám azt is, hogy ez talán jó hír olyan értelemben, hogy az elmúlt két napban ilyenkor stabilan 25 fok volt, vagy inkább 25 fok feletti érték. 40 fokot ígértek mára, és egyébként holnapra is, viszont az országos átlaghőmérsékletet most az időkép 37 fokra jósolja. Én azt hiszem, hogy ettől függetlenül nem fogjuk azt érezni, hogy enyhébb az idő és enyhébb a levegő, mint az elmúlt napokban. Az előrejelzés szerint ugye azt mondták, hogy ez a két nap, a mai és a holnapi lesz a legmelegebb, pénteken jöhet majd némi nemű enyhülés, viszont meghosszabbították a hőségriadót, ahogy az ilyenkor lenni szokott péntek éjfélig. Nem tudom, figyelitek-e, hogyha a hőségriadót kiadják egy bizonyos napig, hát tudja, hogy előtte egy-két nappal meghosszabbítják. Tehát, minthogyha hát nem akarnák elvenni az életkedvünket, hogy tudják ők azt, hogy hosszabb lesz, vagy pedig tényleg ennyire szélsőségesen és gyorsan változik az időjárásunk, hogy ennyire nehéz ma már előrejelezni azt, hogy egészen pontosan mi és hogyan fog történni. Viszont az előrejelzések a Duna kapcsán például egész jók és kedvezőek. Tegnap ugye Magyar Péter miniszterelnök Kapitány Istvánnal és még néhány parlamenterrel, többek között Cseh Tamás országgyűlési képviselőnkkel együtt az atomerőműben járt. Hát lényegében lehetne azt mondani, hogy minden Paksról szól ezekben a napokban. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e máshonnan kérdéseket kapni, de én például egy győri rokonon keresztül Győrből rendszeresen kapok telefonhívást, hogy most akkor mi a helyzet nálatok, mert hogy Győrben is azt érzékelik, hogy az elmúlt napokban, hogy minden Paksról szól, és a miniszterelnök is akárhányszor kiáll lényegében múlt hét péntek óta, sőt, már előtte is, mindig Paksról beszél, bár más energiatermelő egységek és erőművek is vannak az országban, azért valahol mindig Paks van a központban. A tegnapi paksi látogatásáról nagyon sok portál, minden portál írt, és Magyar Péter, illetve Kapitány István is lehozott több kisebb videót is, nem tudom, hogy láttátok-e, az egyiket meg is osztottuk a Paks FM Facebook oldalán, és tulajdonképpen egyébként Magyar Péter, mondhatnám, nagyon pozitívan nyilatkozott az atomerőműről. Az utolsó videójában konkrétan azt írta, hogy feltett egy kérdést, hogy jártatok-e már a paksi atomerőműben. Megdöbbentő méretek, hatalmas műszaki tudás jellemzi hazánk legfontosabb erőművét, így ír egészen pontosan, hogy a legfontosabb erőmű az atomerőmű, ezt nem először mondja egyébként. És hát ugye a turbinacsarnokban jártak többek között, és nagyon sok portál, például az Index is ezt a fotójukat tette a főcím oldalra, és a cikkének a tetejére, és hát a turbinacsarnok azt gondolom, hogy valóban egy olyan látványosság, ahol amelyről nem lehet másképp írni, csak ahogy Magyar Péter írt, hogy hatalmas méretek, megdöbbentő csarnokok, és tényleg nagyon látványos tulajdonképpen egy atomerőmű úgymond belülről, ami ugye évtizedek óta látogatható, és az atomerőmű politikáját ezen a téren jól ismerjük. Attól félünk, amit nem ismerünk, ezért az atomerőmű mindig is nyitott volt arra, hogy látogatókat fogadjon, és ugye egy bizonyos útvonalon keresztül elmagyarázva a technológiát és a működést bemutassa az atomerőművet. Szóval Magyar Péter Paksról járt. Az Index egyébként azzal a főcímmel hozta le a tegnapi látogatást, hogy Magyar Pétert körbevezették a paksi atomerőműben, volt, ami nagyon nem tetszett neki, hát nem tudom, miért kellett ilyet írni, jó, én is kattintottam, és kíváncsi voltam, hogy mi nem tetszett neki, hát minden tetszett neki, hát minden videóból, minden nyilatkozatából ez jött le, hát nyilván az nem tetszik neki se, hogy állnia kell az atomerőmű legtöbb berendezésének, de vagy legalábbis minimálisan ketyegnie, és nem tud áramot termelni olyan mértékben, ahogy azt megszoktuk. Viszont Magyar Péter nem nyilatkozott semmiről, semmi ilyesmiről, de aztán végül is a cikk azt mondja, hogy ugye talált egy orosz feliratot az egyik gépen,
és megjegyezte, hogy orosz. Talán erre gondolt akkor az Index. Ami pedig a Duna vízállását illeti, többek között a TEI-t, a Társadalmi Ellenőrzés Információs Társulásunk is lehozta, hogy amennyiben valóban megérkezik a jelenleg csütörtökre várt eső, tehát a holnapra várt eső Ausztriában, tehát nem Magyarországon, hanem Ausztriában, akkor a hétvégére, tehát a mostani hétvégére akár 10 cm is emelkedhet a Duna. Ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, méghozzá a HVG kérdésére. Úgyhogy a HVG hozta le ezt az adatot, hangsúlyozták viszont, hogy a meteorológiai előrejelzések ilyen időtávlatban bizonytalanok, ezért vízszint növekedés egyáltalán nem garantálható. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor most jön-e az a 10 cm, vagy nem jön a 10 cm, de hát az előrejelzéseket majd meglátjuk. Egyébként olyan 10-20 mm esőt jósolnak a csütörtöki napra, tehát Ausztriában. Ezek a legfrissebb hírek, ami az energiaválságunkat, illetve ami a tegnapi paksi látogatást illeti, egy biztos, minimálisan ketyeg az az egy turbina, ugye ez a hivatalos információ, ami azért jó hír, mert addig van meleg vízszolgáltatás a paksi lakótelepen, több mint 2000 lakásról, több mint 6000 emberről van szó, miközben megérkeztek a fürdőkontinerek, amelyeket Pakson az ASE pálya, illetve az ASE csarnok melletti placra tettek le. Olyan fürdőkonténerekről van szó, amelyek hasonlóak ezekhez a mobil toalettekhez, amelyeket rendezvényeken, fesztiválokon kitesznek, csak nem egyszemélyesek, hanem több személyesek, teljesen jók és tiszták, és rendben vannak a fotók alapján. Hogy lesz-e rá szükség, meglátjuk. Heringes Anita polgármester ugye a tegnapi napon itt az élesztőben elmondta, hogy neki nem volt más választása. Tehát a városvezetésnek muszáj volt ezt megtennie, ezt a, hát nem is kell azt mondanunk, hogy beruházás, mert bérlik ezeket a konténereket, muszáj volt ezt meglépnie, hiszen hogyha mégis egyik pillanatról a másikra nem lesz meleg víz, akkor ezt a városnak biztosítania kell. Úgyhogy így állunk az atomerőmű, illetve a meleg víz kérdésével, és már is mondom, hogy állunk zenékben, még a 7 órási hírek előtt azért sok mindenről lesz szó, például hamarosan megnézzük, hogy milyen kedvenceket készít össze Vivi, majd a holnapi Best of órára, addig pedig folytassuk a Ladányban 27-tel.

0: Haladányban a 27 a Paks FM-en, és még egy-két sláger, illetve jó zene reggel 7 óráig, illetve egy ajánlat, amit még ígértem. Ma és holnap is lesz Best of óra, egyébként a mai napon az ABC-s játékos Best of órán következik. Ma csak és kizárólag olyan előadóktól fog játszani Vivi, akiknek A betűvel kezdődik a nevük, úgyhogy Azariától elkezdve az AD stúdión keresztül Avicii-ig, itt lesz az AC/DC is, úgyhogy, és kedvenc svéd DJ-m, most nézem a track listáját Vivinek, Alesso is, úgyhogy jó kis best of óra lesz a mai napon is, és nagyon jó lesz majd holnap is, mert hogy holnap dél és egy óra között csütörtök lévén mindig az egyik kolléga a kedvenceit játsza valamilyen tematika szerint. Holnap Vivi következik újra, és akkor lássuk, hogy mivel jön.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenc zenéim fognak szólni. Ezen az igazán forró napon elhozom nektek a nyár legjobb slágereit, amitől garantáltan megjön a kedvetek a bulizáshoz, legyetek az irodalmi.

0: csütörtökön déltől egyig a Best of kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi nyári slágerekkel teletűzdelt óra lesz, megéri minket hallgatni.
1: Best of kedvencek Vivitől. Minden csütörtökön déltől egyig.
2: Jó lesz ez, igazi nyári kedvencek, de mégsem azok a megszokottak, úgyhogy jó lesz ez holnap dél és egy óra között, és jó lesz a következő percekben is Billy Ocean klasszikusa 88-ból, a Get Into My Car. Ez úgy látom, hogy most már az utolsó felvétel ebben az órában, hamarosan jönnek a 7 órási hírek Tokai Robival, aztán természetesen jövök vissza én is.

0: Közlekedj velünk!
1: A mai napon is érdemes ügyelni az M6-os autópályán, a Pécs felé vezető oldalon, Szekszárd és Bátaszék térségek között, ahol aszfaltoznak, az 55-ös és a 161-es szelvények között lezárták a belső sávot. A 6-os főúton Szekszárd határában hídfenntartási munkákat végeznek, a 140-es kilométernél a Szekszárd felé tartó irányban egy sávot lezártak, és még mindig Szekszárd, mert hogy a 65-ös főúton Szekszárd és Zomba között a reggel 7 és délután 3 óra közötti időszakban kaszálnak az 1-es kilométertől a 10-es szelvényig, a lassan mozgó kaszálógép mögött lassítani kell. A 65-ös főúton szintén Zomba északi határában árok és patkarendezési munkákat végeznek manapközben. A 13-as és 15-ös szelvények között jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. Az 54-es főúton Soltvadkert és Császár töltés között a reggel 7 és délután 3 óra közötti időszakban szintén kaszálnak, a 49-es és a 73-as szelvények között, és még mindig tartanak a munkálatok az 52-es főúton, Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es szelvények között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, több helyen is lezárják napközben is a fél útpályát, és ez sokszor torlódást is okoz. Türelmet kívánunk mindenkinek, hát a meleg autóban, amikor van is légkondi, nem jó ácsorogni, szóval kitartást kívánunk mindenkinek, és balesetmentes jó utat mára is.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. Országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek

0: Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a hétfőn, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara interaktív kiberbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt a kibertámadások is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési vezető beszélt rádiónknak.
1: Gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel nap mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel. Mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává. És ugye a résztvevő vállalkozások is ugye hoztak saját maguk tapasztalataiból példákat.
0: Külföldi magas hozamú befektetés lehetőségével károsítottak meg telefonos csalók egy szekszárdi nőt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést egy szekszárdi asszony ismeretlen tettesek ellen, aki befektetés ígéretével 2025. decemberében rávették, hogy utaljon nekik előbb egy tetszőleges összeget. Mivel a tettesek ezt keveselték, így később 1 milliót kértek. Az utalásokat egy digitális pénzügyi szolgáltató és a bank közbeiktatásával oldották meg. A sértett először nem gyanakodott, mivel egy internetes hirdetésre önként jelentkezve adta meg a telefonszámát. Még aznap felhívta egy férfi, tájékoztatta a részletekről, majd onnantól egy másik, a magyar akcentussal beszélő brókerrel tartotta a kapcsolatot. Kérésére a nő egy távoli elérést biztosító alkalmazást telepített az eszközeire, azon keresztül több utalás is történt a számlájára, majd pénzváltások és további tranzakciók is zajlottak a közreműködése nélkül. Időközben egy külföldi bankban is számlát nyitottak vele, sőt az angol kifejezéseket begyakorolták, hogy az idegen nyelvű banki alkalmazott kérdésére válaszolni tudjon. A folyószámláját vezető bankja közben megszüntette, zárolta a számláját, ekkor kezdett gyanakodni. A férfit nagyon sok különböző telefonszámról hívtak, közülük csak egy volt, amin vissza is lehetett hívni. Más platformon is tartották a kapcsolatot, de soha nem látta, mert mindig kikapcsolt kamerával kommunikáltak. Mivel kérte, hogy csak a tudtával hajtsanak végre bárminemű utalást, és a gyanújának is hangot adott, az ismeretlenek előbb több adatot töröltek az eszközeiről, majd elérhetetlenné váltak.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A paksfm reggeli ébresztő műsora.

Talking All the Jazz 88-ból a Paks FM-en a reggel 7 órási hírek után. 7 óra 8 perc van egészen pontosan. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is, és kitartást a mai napra. 25 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, lesz ez ennél jóval melegebb is, akár 15 fokkal is, bár az applikációnk szerint csak 38 fok lesz Paksnál, de ugye a mai napra, illetve a holnapi napra ígérték a 40 fokos kánikulát. Az időkép előrejelzése is azt mondja, hogy lehet, hogy 2 fokkal alul marad a hőmérséklet a mai napon, de én azt gondolom, hogy 38 és 40 fok között, ami a hőérzetünket illeti, már nincs különbség, úgyhogy lengeöltözéket javaslunk mindenkinek, sok folyadékot, és azt, hogy délelőtt 10 és 16 óra között ne tartózkodjatok a napon, és valamilyen formában hűtsétek magatokat, amennyiben nem tudtok egész nap légkondicionált berendezést működtetni, akár a munkahelyeteken, akár otthon, akkor is valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy időnként az ember egy hűvösebb zuhannyal lehűtse magát, és a hőérzetét úgymond helyreállítsa. Vigyázzatok idős rokonaitokra, szomszédaitokra és a kisgyerekekre is. Én Strasser Andi vagyok, ez az Élesztő, és a D-Fezzel már is folytatjuk, megint egy kicsit jazz stílusra, Mambo Craze. Aztán foglalkozunk majd az első fokú vízkorlátozással. A 24.hu tegnap este hozta le, hogy tévedésből közölte a minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy országosan elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe. Megnézzük majd ennek a részleteit. További remek reggelt mindenkinek!

Az egyik kedvenc mambó slágerünk, a Deep Fuzz szólt a Pax FM-en 7 óra 13 perckor, pedig megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a bizonyos elsőfokú vízkorlátozással. Tegnap, amikor Heringes Anita Pax polgármestere itt járt az élesztőben, én próbáltam ezt percegetni, hogy most akkor el van rendelve, ugye fel van-e macska, a macska mászva a fára, el van-e rendelve az elsőfokú vízkorlátozás, ez kötelező, vagy csak ajánlat, mert hogy tegnap délután a 24.hu lehozta nagy főcímmel, hogy tévedésből közölte a minisztérium, hogy országosan elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe. Egyébként meg kell mondjam, hogy amikor pénteken ez megtörtént, péntek délután, kora délután, akkor már este megírta a HVG, hogy itt valami nem lesz rendben, ugyanis a különböző vármegyei kormányhivatalok posztolták ki, általában a Facebook oldalukra, hogy elsőfokú vízkorlátozás lép életbe, mondjuk senki nem múlt időben fogalmazott, hogy lépett, és a HVG leírta, hogy a jogszabályok, illetve a szabályozás szerint ez elméletileg nem így működik, a kormányhivatalok ezt nem rendelhetik el, sőt a Vidékfejlesztési Minisztérium sem, de a minisztérium ajánlást tehet a különböző települések polgármesterei felé, hogy ezt tegyék meg. Ez állítólag meg is történt, a Vidékfejlesztési Minisztérium levelet küldött minden település polgármesterének, ezt tegnap Heringes Anitától is megkérdeztük, és azt mondta, hogy igen, kapott levelet pénteken, amelyben javaslatot tett a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve annak minisztere, hogy amennyiben szükségesnek látják, vezessék be az elsőfokú vízkorlátozást, viszont Heringes Anita ugye úgy döntött, hogy ezt Pakson úgymond nem rendeli el, mert egyébként a települések polgármesterei nem rendelik el csak úgy blikre, hanem a helyi közműszolgáltatóval folytatott folyamatos konzultáció után dönthetnek úgy, amennyiben a helyi vízszolgáltató, jelen esetünkben a mezőföldvíz szakemberei úgy döntenek, és azt javasolják, hogy bizony itt most már probléma van, mert annyira nagy a hőség, annyira nagy az asszály, annyira problémás a vízhasználat, hogy bizony spórolni kell egy kicsit vagy nagyon. Szóval a 24 pont lehozta, hogy a vízi közműszolgáltatásról szóló jogszabályok alapján a vízi közműszolgáltatók kezdeményezésére települési szinten a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik az, hogy meghozza a vízkorlátozást. A 24.hu rákérdezett a tárcánál, hogy mi alapján rendelték el az országos vízkorlátozást, és a Vidékfejlesztési Minisztérium úgy válaszolt, hogy mivel a településeknek kell ezt egyen-egyenként meghozniuk ezt a döntést, ezért országosan nem lépett életbe elsőfokú vízkorlátozás. Félreértésre adhatott okot a kormányhivatalok.hu korábbi híradása, ami miatt elnézést kérnek. Úgyhogy ez a helyzet az elsőfokú vízkorlátozással hivatalosan tehát Pakson és a vételkörzetünkben sincs tudomásunk szerint egyetlen egy településen sem. Na most ettől függetlenül azt gondolom, hogy amit megfuttattak a vízkorlátozással együtt, azokat az információkat, azért jól bevéstük az eszünkbe, és azt gondolom, hogy ajánlásnak egyébként nagyon jó. Ugye arról szólt, hogy tilos gépjárművek, a gépjárművek mosása, automata locsolók működtetése, járdák, utak, udvarok csapvízzel való mosása, kerti úszómedencék vezetékes vízzel történő feltöltése, és a közparkok, kertek, pázsitok locsolása ivóvízről. Ugye itt tegnap megint volt egy érdekes szituáció, hogy reggel öntözték, locsolták a város részéről a körforgalomban lévő virágágyásokat, és kaptunk is hallgatói jelzést, hogy akkor ez most mi, ha vízkorlátozás van. Heringes Anita polgármester asszony egyrészt elmondta, hogy vízkorlátozás hivatalosan Pakson nincs, másrészt pedig kutakról veszik, vételezik azt a vizet, és nem az ivóvíz hálózatról, amellyel ezeket a virágágyásokat nap mint nap, vagy két naponta nem tudom, locsolják. Úgyhogy így állunk a vízkorlátozással, hivatalosan tehát nem lépett érvénybe az elsőfokú vízkorlátozás. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy picit megtanultuk, hogy ez mit jelent, vagy mit jelentene, és továbbra is jó ezt
betartani, vagy ennek megfelelően egy picit jobban odafigyelni és spórolni. Az energiával viszont mindenképpen, mert ugye ott egy országos összefogásról van szó. Napközben is érdemes figyelni, illetve 17 és 22 óra között mindenképpen, hogy spóroljunk együtt egy kicsit, hiszen az atomerőművünk nem teljes kapacitással működik, és ez óriási kiesést jelent az ország számára. Úgyhogy ezek a legfontosabb információk most elsősorban a vízkorlátozással kapcsolatban. Folytatjuk zenékkel, aztán egészen más témával jövök, körülnézünk, hogy ebben a hőségben milyen programok lesznek a következő napokban. Ma például termelői piac Pakson.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A mai napon újra termelői vásár lesz Pakson, a paksi kosár termelői és kézműves piac a szokott helyen, a paksi piac téren a szokásos időben 17 órától este fél hétig vár benneteket, tehát a helyi termelők várnak benneteket. A holnapi napon 6-án csütörtökön új kiállítás nyílik a Csengei Dénes Kulturális Központban. Kovács Tibor festőművész kiállítása egyébként szeptember 4-ig látogatható, a megnyitó tehát holnap 17 órakor lesz. Köszöntött mond Marsalkó pap Helga, közreműködik Zakán Léna, többszörösen elismert vers és prózamondó, aki a II. Rákóczi Ferenc általános iskola tanulója. Szintén a holnapi napon, csütörtökön Tolnán véradásra várnak mindenkit a Magházba, délelőtt 12:30-tól, délután este 17:30-ig. Nagy meleg lesz, de a nagy melegben is a Magyar Vöröskereszt hangsúlyozza, hogy szükség van minden csepp vérre. Segítsetek, ha megtehetitek. Augusztus 7-én, pénteken Tolnán időutazás címmel nyílik egy festmény kiállítás méghozzá Nyirati Csilla műveiből. A Tolnai Művelődés Központban 17 órára várnak a kiállítás megnyitóra mindenkit, a Duó zenekar fog közreműködni, és Lönhárt Ferenc, a Bárka Művészeti Szalon elnöke nyitja meg a tárlatot. Augusztus 8-án, vagyis szombaton Kalocsán, Udvari Riffek címmel élőben zenét, illetve egy zenés estet hallhattok este 8 órától a Művelődési Központ udvarán, a Country Road, a New Generation és a Dunarok akusztik együttesek lépnek föl. Mindenkit szeretettel válnak, a belépés egyébként díjtalan. Szintén augusztus 8-án, vagyis szombaton, Bencsik János Divina Komédia sorozat címmel egy kiállítás nyílik meg a Művészetek Házában, Szekszárdon, méghozzá szeptember 7-ig látogatható majd a tárlat. És akkor nézzünk rá még egy programra. Megkezdődik jövő héten majd a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál, és a Gerjeni Közösségi Házban augusztus 10-én, vagyis hétfőn 18 órakor lesz már egy koncert, méghozzá a Bocskai István Református Oktatási Központ Fúvós Együttesének koncertje, ahol Kovács Zalán László a fesztivál igazgatója fog vezényelni. Ide is mindenkit szeretettel várnak.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Ez a Paks FM.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert.
2: Aláírta Vlagyimir Putyin elnök kedden azt a törvényt, amely legalizálja Oroszországban a kriptovalutákat, írja az MTI. A jogszabály a digitális valutákat vagyontárgyként ismerte el, előírta a forgalmazásukra vonatkozó követelményeket, a vonatkozó jogok bírósági védelmét, függetlenül az előzetes bevallástól. Az orosz állampolgárok legálisan fektethetnek be kriptovalutákba a belföldi tőzsdéken, és ügyleteik és tranzakcióik lebonyolításához igénybe vehetik brókerek, vagyonkezelők és befektetési társaságok, valamint pénzváltók szolgáltatásait. A szabályozást és a felügyeletet ezen a területen az orosz központi bank fogja ellátni. A kormány a jegybankkal és a szövetségi biztonsági szolgálattal egyeztetve különleges rendszert vezethet be a digitális valutákra vonatkozóan. Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
3: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és 1:30 körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már 1,5 centiméterre magasabb volt a vízszint, mostanra pedig 3 centiméterrel vagyunk a mélypont fölött, ugye mínusz 140-nél állt Paksnál a Duna, most már mínusz 137-nél van.
2: Magyar Péter elmondta, a következő napokra vonatkozóan kissé bizakodók, ugyanis a Duna vízállása stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
3: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén, és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
2: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi atomerőmű minden dolgozójának.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, bajnokit játszott hétfő délután a PFC. A paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga második fordulójában idegenben 5-2-re kapott ki a Zalaegerszeg együttesétől. A találkozót Bognár György, a PFC vezetője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
4: Hát elsőként is gratulálok a hazaiaknak. Végig jobban játszottak, frissebbek voltak, mint mi. Nálunk azért nem sikerült ez a frissítés a mai napra. Sőt, egyéni teljesítményekben azok a játékosok játszottak gyengébben, akik frissnek kellett volna lenniük. Szokatlan összetételű védelemmel kezdtünk. Igazából ezen próbáltunk változtatni a szünetben, mert nagyon kellett. Hozzávetőlegesen ez a része kicsit sikerült, de igazából az, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, helyzeteket kell kidolgozni, ami a mai játékunkban nem volt benne. A jobb oldalon azért a Györfi megsérült Aténba, a Sie sérült volt eddig. Tehát a Hán egy szokatlan pozícióban játszott jobb oldalon, ami nem igazán működött. A Kuzma a fiatal szabály miatt, hogy a Györfi kiesett, a Kuzma jött a sorba, de igazából a Vas és a Szabó Jani, akik azért stabilitást adtak mondjuk a legutóbbi mérkőzésen is, ők már sokadik meccsen vannak túl, és a sérülések elkerülése miatt. Ez egy tapasztalat például, hogy vannak olyan játékosok, akik 3-4 napon belül a két meccset játszanak, izomsérülésük van. Ezért őket pihentettük. Tehát a legjobb védelem ült a padon, de nem kockáztattuk azt, hogy megsérüljenek. nyilván, hogyha nem kell hétközben játszani, jövő héten már olyan szinten tudunk játszani, hogy általában szoktunk, tehát én gondolom, hogy egy heti felkészüléssel kiegyenesedünk, mint ahogy ki is szoktunk. Ilyen szempontból nem aggódom egyáltalán.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 7 óra 38 perckor folytatjuk. Első vendégeim érkeztek meg a stúdióba. Nagyon szeretjük, amikor Paksról elkerült fiaink nyáron nyaranta hazaérnek, vagy hazatérnek egy rövid látogatóra, és olyankor szeretjük őket meginvitálni. A mai napon egy testvérpár a vendégem, Tóth Benedek van itt velem a stúdióban. Jó reggelt, szia, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek.
1: És ugye veled egyeztetünk, köszönöm, hogy igen, a tesódat, nem mellesleg ikertesódat is elhoztad, Tóth Marcell is itt van velünk. Szia, jó reggelt.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: Milyen sűrűn szoktatok egyébként találkozni, mert hogy azért nem egy város éltek, Marci?
2: Hát talán fél évente egyszer is.
1: Fél évente egyszer?
2: Hát karácsonykor meg nyári szünet. Nagyjából.
1: A család összehoz. Hát, illetve nem tudom, tudjátok-e, a Paks FM összeköt.
2: Azt kint nem lehet fogni, úgy.
1: Igen, de hogy most itt összehoztunk benneteket. Ez egyébként elsősorban a családnak köszönhető, mert úgy tudom, hogy majd lesz egy közös családi nyaralás, de ez más kérdés. Nagyon örülök, hogy eljöttetek, szerintem nagyon sokan ismernek benneteket. Elárulhatjuk, hogy hány évesek vagytok, Beni?
3: Persze, 25 évesek vagyunk, mind 20, a ketten.
1: 25 évesek. Oké, 25 évesek vagytok, Pakson tanultatok. Egyébként melyik általános iskolában?
2: A Bezerédbe jártunk.
1: A Bezerédibe jártatok, de ami ennél is fontosabb, hogy a Proartis Művészeti Iskolában tanultatok zenét, és szeretném, hogyha a hallgatóknak beazonosítanám a dolgot, ha valakinek nem esne le, hogy szüleitek Tóth János és Tóthné Hanó Franciska, akik ugye hosszú évekig a zeneiskolában tanítottak, ráadásul Hanolni Ági néni, a nagymamátok is. Igen. Képzeljétek, még engem is tanított énekelni.
2: Szerintem ő mindenkit.
3: Kevés.
2: Legalábbis szülőket biztos.
1: Igen, igen, ez lehet, hogy így van. Szóval nagyon örülök, hogy el tudtunk benneteket csípni, és eljöttetek. Több dolog, aktualitás is van, ami miatt örülünk. Az egyik az, hogy Beni, te most júniusban végeztél Győrben a Széchenyi István Egyetem művészeti karán, végzett klarinét művész vagy. Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen!
1: És nem tudom, tudod-e, hogy a Proartis Művészeti Iskola, a Paksi Zeneiskola úgy tartja számon, hogy a klarinét szaknak te vagy az első végzett hivatalos klarinét művésze.
3: Én vagyok az első.
1: Na hát, igen. Jó, igen, hát bundeskenyér volt ma reggel.
3: Mert nem voltam benne biztos, mert azért régóta van klarinét tanszak Pakson, tehát.
1: De ez biztos hivatalos információ. Úgyhogy büszkék vagyunk rád, és gratulálunk, büszke az iskola is, és hát te pedig, Marci, tulajdonképpen tuba művészként működsz. Annak idején ez hogy jött, hogy mind a ketten fúvósok lettetek, de mind a kettőtök mást választott, apa is fúvós szekciós, Marci?
2: Hát, igazából nem tudom, már nálam a tuba, azt tudom, hogy azért jött, mert ebben az időben a zeneiskolában nem volt tubás a zenekarban.
1: Ja, hát ez ennyire.
2: Tehát ennek egyszerű. Ilyen praktikus okai voltak fater részéről, hogy kinevelt az utánpótlást.
1: Értem, oké. És Beni, nálad a klarinét?
3: Hát én szaxofonozni akartam, és akkor anyuék azt mondták, hogy a klarinét után lehet szaxofonozni. Meg akkor pont amikor én elkezdtem, akkor jött ugye Zsolti bácsi, és akkor előtte ott már ismerkedtünk az előző klarinét tanár, és akkor már azért is, hogy akkor klarinét, és akkor így benne ragadtam. Nem váltottam szaxofonra.
1: Igen, Deák Zsolt klarinét tanára gondolsz, igen, Zsolti bácsi kapcsán. Egyébként pedig, hát ez nagyon jó, majd mindjárt kiderül, hogy egyébként rockzenészek szerettetek volna lenni. De erre vonatkozólag is lesz kérdésem. Jó, egyébként ami még érdekes, hogy úgy foglalkoztok a zenével és a zenéléssel, hogy ugye nagyon messzire kerültetek egymástól, Beni, te Győrben élsz, de igen, úgy tudjuk, hogy most Esztergomban tanítasz?
3: Igen, Esztergom mellett Táton, de igen, szinte egymás mellett van.
1: Oké, és zeneiskolában vagy?
3: Hát igen, egy nagyon pici zeneiskolában, 70 vagyunk tanárok, meg 70, x gyerek 77 volt idén. Úgyhogy nagyon pici, de meg egyben vagyunk egy általános iskolával, úgyhogy nekem nem kell vadászni a gyerekeket, hanem kimegyek a napközibe vagy az udvarra, és akkor furuljázunk, vagy klarinétozunk egy fél órát, és ennyi. Úgyhogy nekem az most teljesen megfelelő.
1: Aha, Marci, te pedig szintén tanítasz, de külföldön élsz. Hány éve élsz külföldön?
2: Hú, én 2020 októberében kezdtem Freiburgban, úgyhogy már 5 éve, majdnem.
1: Igen, és az nagyon fontos, hogy ugye mind a ketten a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban Budapesten végeztetek, igen, ugye a Bezerédi után az következett, aztán Marci, te mentél Győrbe.
3: Nem.
1: Ja nem, igen, Beni, te mentél Győrbe, és igen, Marci, te mentél külföldre. Igen. Igen. És úgy tudom, hogy az itteni, ami a vételkörzetünkben szokott működni, tubatábor kapcsán jött össze egy külföldi kapcsolat?
2: Hát nem, volt, nem volt benne, jó? Az is, de volt benne azért keze a dolognak az elején sok... Hát külföldön sok magyar tuba művész van egyébként nagy zenekarokban, és ott a, például a Frankfurti Operáznak a tubása is magyar, és az ő kapcsolata révén jött igazából a lehetőség, hogy kipróbálhattam igazából a professzorokat, úgymond, és körbenézhettem Németországban.
1: És hogy érzed magad Németországban egyébként?
2: Hát jól egyébként, nem terveztem mostanában hazajönni hosszabb távra, de...
1: Aha. Most Stuttgartban élsz, és ott tanítasz?
2: Stuttgartban élek, és Stuttgart mellett tanítok egy hát egy körzetben igazából, Laufennek hívják. Egy kicsit másabb, vagy hát jóval másabb a zeneoktatás, mint itthon, ott nem városonként vannak zeneiskolák, hanem egy ilyen körzetet fogunk le nagyjából a zeneiskolával, és akkor én se egy helyen tanítok, hanem három különböző városban, és akkor így szedik össze a gyerekeket.
1: Uh-huh. Milyen érdekes, mondjuk a másság, a különbség az sokkal jobban érdekel bennünket kereset szempontjából. Tehát, így, hogy mind a ketten tanítotok, egyébként tisztában vagytok egymás fizetésével, Beni.
3: Hát ő a dupláját keresi, mint az enyém.
1: De ez most tényleg?
3: Hát most pár ezer forint, vagy pár tízezer forintot leszámítva, igen.
2: Aha. Nagyjából valószínűleg. Azt nem tudom, te félállásban
3: vagy? Én félállásban vagyok.
2: Akkor igen.
1: Ezt tisztázzál, nyugodtan beszéljétek meg, amit nem tudok.
2: Nem tudok egymás pénztárcával.
1: Nem baj, mi szoktunk. Ezt mi megtesszük
3: egyet. Egyszer már megbeszéltük is, te a dupláját
2: valószínűleg
3: keresel.
2: Valószínűleg, igen.
3: Aha. Vagy közel a dupláját.
2: Valószínűleg.
1: Aha. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy jól érzed magad Németországban. Ennek azért örülünk, és hát nagyon büszkék vagyunk rád is, mint tubaművészre. Hát arról nem is beszélve, hogy a madarak azt csiripelték, hogy miközben itt teltek az évek, és tanultatok, meg hát tanítotok, azért vannak zenéltek is, és például külföldi utak is voltak, tehát Beni, te Japánban jártál, igen. Te pedig Marci Dél-Amerikában?
2: Igen, egészen pontosan Brazíliában.
1: Na, mi történt ott Brazíliában, és mikor jártál ott?
2: Ez tavaly szeptemberben volt, van egy ilyen fesztivál, amit úgy hívnak, hogy Airo Orchestris, ez hát, hogy mondjam, kulturálisan még nem olyan fejlett országokban viszi el igazából az európai klasszikus zenét, tehát nekik van kvázi ilyen táboruk, vagy fesztiváljuk Mexikóba is, azt hiszem Argentínába is, tehát ott ezt a részt célozzák, ugyanakkor és hozzák az ottani zenészeket is Európában, tehát ez egy ilyen oda-vissza kapcsolat, és ennek a keretein belül repültünk ki a főiskolának a Harsona együttesével, én csak beugrottam, de szóval engem csak ilyen potyautasként mentem el velük igazából kiegészítve a csapatot.
1: Tehát a németországi főiskola.
2: Igen.
1: A főiskolával utaztál ki. És nagy élmény volt egyébként?
2: Hát abszolút. Hát az előtte még nem jártam Európán kívül egyébként, meg főleg nem másik kontinensen, úgyhogy érdekes volt.
1: És a fúvósok ugyanúgy működnek? Például a tubások?
2: Nem. Hát
1: Dél-Amerikában hogy működnek?
2: Hát leginkább sehogy. Sajnos. Vagy hát ez más ott a kulturális. Tehát ők nem azért tanulnak hangszert, hogy Mozartot, vagy akármilyen klasszikus zenét játszanak, hanem a saját népzenéjüket igazából. Aha. És ott nyilván nincs semmilyen, tehát az egyetemi képzés, mi egyetemen voltunk, és ott adtunk kvázi, mint professzorok órákat. És hát az egyetemi képzés az ott olyan, mint egy itteni zeneiskola, de annál gyengébb. Uh-huh. Sajnos ilyen téren ők még, hát nyilván nem erre koncentrálnak jelenleg. Uh-huh. És igen, tehát hogy aki ott zenét tanul, az igazából csak azért tanulja a zenét, hogy játszhasson ott a fesztiváljaikon és az egyéb utcai rendezvényeiken. Egyébként teljesen más világ, nagyon érdekes, hogy mennyivel másabb az elgondolásuk a zenéről.
1: Milyen érdekes, milyen érdekes. Na ezzel szemben akkor nézzük meg, hogy a fegyelmezett japánok már mi az. Beni, mert hogy akkor te pedig Japánban, és mikor igen. jártál Japánban, és milyen
3: hát,
1: alkalommal?
3: Nekem még egészen friss az emléke, januárban voltam. Hát ez egy, igazából pontosan nem tudom, hogy mi volt a megnevezés, mert itt egy kicsit azért volt kavarás a történetben bőven, de mindegy, nem részletezem, egy Jávorkai Brothers nevű kettő vonósból álló, hát nem tudom, produkciót kísértünk mi, az egyetemből egy ilyen zenekart verbúváltak, ez a Jávorkai testvérek, ők az egyikük egy csellista, a másikuk egy hegedűművész, és akkor hát én mindig azt arra hivatkoztam, hogy ilyen Mága Zoltán kaliberű dolgokat csináltunk, úgyhogy nem azt mondom, hogy ez volt a zenélés csúcsa, de láttuk Japánt. A buszon keresztül főleg, mert minden nap volt koncertünk, hanem kettő, úgyhogy többet utaztam. Meg a 16 órás repülőút, úgyhogy én szerintem utoljára léptem át a határt ott arra felé.
1: Még egyszer nem lehet, hogy csak...
3: Ennyit egy gép.
1: Lehet, hogy csak a szervezést nem sikerült túl jól.
3: Lehet, igen. Majd egyszer turistaként visszamegyek, akkor majd más lesz.
1: Oké. Egyébként a japán és a dél-amerikai úton kívül úgy tudom, jártatok Franciaországban is. Tehát, hogy igen, többször előfordul ez, úgy látszik egy klarinét és egy tuba művésszel, hogy invitálják valamilyen formációval? Hogy működik ez?
2: Hát vannak mindig, hát ugye ez ugyanúgy működik, kereslet kínálat, egy piac igazából, tehát hogyha keresnek zenészeket, nyilván be tud az ember jutni ide-oda, és...
3: Hát meg a kapcsolatok kiépítése.
2: Igen.
3: Azt mondta az egyik, anyának az egyik volt tanára, hogy a kapcsolatok csak annak ártanak, akiknek nincsenek.
1: Igen, ez jó. Egyébként a tanítás az most szívügyetek, vagy most egyelőre egy szükséges dolog, de legszívesebben járnátok a világot, és zenélnétek, Beni?
3: Hát nekem, hát még egyelőre most szükség, mert nekem egy szükség lépés is volt valamilyen szinten most elkezdeni a tanítást, mert az előző munkájában úgy nem sikerült a dolog, tehát ott mindegy vezetőségváltás volt, meg kicsit összedőltek, és így az egyetem mellett már nem tudtam azt tovább csinálni. És akkor egy ilyen szükséglépésként jött a tanítás, de egyelőre nem bántam meg, de nem vagyok benne biztos, hogy én ez fogom csinálni, nem tudom, nyugdíjas koromig, hogyha jön más lehetőség, akkor nyilván tovább lépek.
1: Uh-huh. Marci?
2: Hát nekem is inkább anyagi okai vannak, hogy tanítok, de... Van időm mellett igazából kvázi a hobbimat is csinálni, hogy zenekarozok, illetve itt-ott fellépek, tehát össze lehet egyeztetni a kettőt.
1: De egyébként a kívánt dolog az mi lenne? Tehát Beni, mondtad, hogy akár majd egyszer azt, amit szeretnél, az mi?
3: Hát a zenekar.
1: Tehát zenekar.
3: Szimfonikus zenekar.
1: Szimfonikus zenekarban? Beni, nálad? Vagy Marci, nálad is?
2: Szintén, igen.
1: Aha. Egyébként te például a Stuttgarti Operában is úgy tudom, hogy zenéltél, vagy előfordulsz?
2: Hát előfordulok, mint kisegítő igazából.
1: Hát ez olyan jól hangzik itt Pakson, ezt mondjuk már el. Aha. Tehát azért sok felé megfordultok.
2: Jó? Hát, főleg Németországban, én legalábbis, de...
1: Főleg Németországban. És nem is tudom, most rákérdeztem a francia útra, vagy már még nem is kérdeztem rá?
3: Hát, arra még nem tértünk ki, de hát az meg egy, ott ketten, egyszerre is voltunk, meg a Marci volt külön is, meg én is voltam külön egy darabig. Az egy, minden évben indult több ilyen, hát nem is csak francia, meg német, mert voltunk Belgiumban, tehát egy ilyen nyugat, északról indulnak, és haladnak szépen délre, hogy melegedik az idő, meg jön a nyár, és általában ilyen december környékén, vagy ez a karácsonyi időszakban van a főszezonja, hát a szokásos diótörő, hattyúktava, nem meg ezek a hasonló slágerek mennek, és akkor igazából egy balettot kísérünk végig Európán, és akkor így közösen, nem tudom, hát most voltunk Párizsban egy hétig, meg az ilyen nagyobb fővárosokban vagyunk egy heteket, vagy voltunk egy heteket, és igazából ennyi, hát annak is megvan a szépsége.
2: Utazó cirkusz,
1: nagyon jó. De higgyétek el, hogy innen Paksról továbbra is jól hangzik. Voltunk Párizsban egy hetet, ennyi.
2: Dolgozni.
3: Hát de ez ilyenkor nem annyira nyaralás, mert igen, nyilván értem. Van idő, csak nem tudom.
2: Este... Az összes benzinkutat láttuk, Francia.
3: Azt láttuk. Meg este 7-kor az ő előadás van, és akkor előtte ott kell lenni, meg próba van, meg nem tudom, tehát azért a...
2: Nekünk azért szerencsék volt, a zenészeknek mindig utoljára kellett érkezni, és először elmennie.
1: Abszolút megértjük, de legalább ebbe a világba is nyerünk egy kis betekintést. Viszont, srácok, a helyzet az, hogy rohan az időnk, pár percünk maradt, és én egy ikerkvízzel készültem. Egy ikerkvízzel jöhet az ikerkvíz.
3: Igen.
1: Na, szuper, ez egy határozott igen volt, de miután megtudtam, hogy nagyon izgultok, ezért felvezető kérdést is hoztam az ikerkvíz előtt. Na, figyeljetek, kezdhetünk? Igen. Start, kvíz indul. Ez még nem az ikerkvíz, ez még a felvezető kérdés. Gyerekkorotokban melyikötök miatt kellett a szülőknek füldugót venniük, mert annyit gyakorolt? Nem volt ilyen, lehet ilyet mondani, nem volt.
3: Nem voltak otthon, mert tanítottak.
2: Egyébként.
1: A zeneiskolában.
3: A szomszédoknak a Marci miatt kellett felugót venni.
2: Az biztos.
1: Okay. Nagyon lazáknak tűntök, de azért hadd tegyem fel a következő kérdést. Melyikötök hajlamosabb hisztire vagy pánikra, mondjuk 5 perccel a színpadra lépés előtt?
3: Nem tudom, igazából ez azért nehéz, mert annyit nem voltunk együtt, és a zenekarban meg, tehát, vagy én legalábbis egyáltalán nem pánikolok, mikor a zenekarban játszom.
2: Marci? Nekem nem a szívem csücske a szóló, úgyhogy akkor valószínűleg az én leszek.
1: Oké, okay, akkor ennyi volt a felvezető kérdés, és akkor induljon Tóth Benedekkel és Tóth Marcellel az Iker kvíz. Ezt utoljára szerintem a kajakos, kenús, nem judós kajakos puplányokkal csináltuk, csak az nem Iker, az csak tesó kvíz volt. Benedek, hozzád intézem az első kérdést, Marci, ne válaszolj, és akkor ki lehet beszélni, hogy ki mit tud a másikról. Benedek, mi volt a jele az óvodában? Marcinak.
3: Napocska.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Jaj, de jó, de hogy rávágta? Marci, te tudod a Beniét?
2: Neki házikó volt.
1: Jaj, de illik hozzá?
2: Egy ház mindenki.
1: Oké, okay. Marci. Házott. Marci, melyik tantárgyat utált a Beni a suliban?
2: Hú, melyiket nem?
1: Oké.
2: Okay. Hát a németet?
3: A németet.
1: Na, oké, okay, egy-egy, szuper. Benedek, melyik őtök szeretett, vagy akart valaha is egyforma ruhában járni? Mert hogy ikrek vagytok.
3: Hát szerintem nem volt ilyen, tehát ez az egyforma ruha, ez addig tartott, még nem nyílt ki a szemünk, és nem volt a saját önálló akaratunk, hanem meg amíg anyuéknak így könnyebb volt nyilván megkülönböztetni, meg nem is anyuéknak, hanem inkább a környezetünknek volt könnyebb megkülönböztetni a monogrammal ellátott pólóink, és pulóvereink hadával.
1: Marci, te is így emlékszel?
2: Hát szerintem igen, mi nagyon öltöztünk így össze.
1: Egyébként az, hogy egypetői vagy kétpetői ikrek vagytok-e, azt úgy tudom, hogy egy külön történet, általában az orvosok nem tudták megmondani.
3: Igen, de ez inkább anyuék jobban tudják, de én valami ilyesmire emlékszem.
1: Őrület, ilyen is van. Jó, egyszer majd ezt is anyáikkal kivesézzük. Marci, ha Beni elmenne szívesen egy koncertre, akkor mi lenne az?
2: Hát klasszikus vagy pop vagy nem?
1: Teljesen mindegy.
2: Ja, előadót mondjak?
1: Előadót, zenekart, de akár mondhatsz egy...
2: Na hát ezt nem tudom.
1: Nem tudom. Coldplay, nem tudom, bármi jöhet.
3: Ezt most még én sem tudom az a helyzet, tehát...
1: Figyelj, ha te se tudod, akkor...
2: Akkor nincs rossz.
3: Ez még

0: az már nagyon retro.
1: Az már nagyon retro.
0: Bármit mondhatsz. Majd helyesen.
1: Marci, passz.
2: Hát szerintem maradunk itt is a passz.
1: Okay. Jó, akkor áttérünk a gasztronómiára. Marci, ha most pizzát rendelnétek, akkor Benni miért rendelne?
0: Hát húsosat, valamilyet.
2: Igen.
0: Darált húsos, akármilyen.
1: Így van?
2: Hát igen, valami ilyesmi.
1: Oké, okay. És Marci miért rendelne?
2: Hát szerintem ő is valami húsimádó, hogy ilyet.
0: Gyanús.
1: Okay. Ennyi volt a tesókvíz. Nyertetek mindent. Úgyhogy egy ilyen képzeletbeli serleget át is nyújtok nektek. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, egy élmény volt benneteket hallgatni, és hát nem tudom, mikor találkoztok legközelebb, úgy tudom, most lesz egy kis családi nyaralás. Igen. Talán?
2: Igen, most egy hétig Olaszországba megyünk közösen.
1: Aha, és ki szokott egyébként többet sztorizni? Tehát ki a beszédesebb a családban a kettőtök közül, vagy?
0: Apa.
2: Hát szerintem megoszlik, mert éppen most kinek milyen van, vagy nem tudom, amit nem beszéltünk meg évközben, mert azért nem telefonálunk 0-24-be, meg inkább anyuval meg apuval tartjuk a kapcsolatot, ugye egymással azért annyit nem mindig tudunk, meg nem mindig beszélünk.
1: És van,
2: ilyenkor ez...
1: És egyébként nagy család a tiétek, mert ott van a hugotok is, Bogi,
2: igen.
1: Aki pedig kajakozik?
2: Kajakozik, igen.
1: Kajakozik.
2: És most után, nem tudom ezeket, de valami utánpótlásban
1: sikerei
2: válogat.
1: Vannak. Igen, az sikerei,
0: az
1: vannak
0: tudjuk.
1: Sikerei. Igen. Na majd egyszer őt is meginvitáljuk. Beszéljétek ezt meg Bogival, jó? Hogy képen legyetek a nyaralás alatt. Okay. Egy élmény volt, köszönöm, hogy itt
2: köszönjük
1: voltatok.
2: Köszönjük szépen, köszönjük.
1: A Paksról elszármazott Tóth testvérek voltak a vendégeim, Tóth Benedek klarinétművész és Tóth Marcell, aki külföldön Németországban él jelen pillanatban, tuba művész.
3: Induljatok el velünk! Élet

0: Reklám.
1: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az egy évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Az év első hét hónapjában 46%-kal csökkent a Szerbiában nyilvántartásba vett illegális bevándorlók száma. Míg tavaly ilyenkor több mint 5000 embert regisztráltak, idén eddig 2766-an érkeztek az országba, derült ki a dokumentumból. A legfrissebb felmérés szerint a jelenleg Szerbiában tartózkodó migránsok 47%-a afgán állampolgár, jelentős számban vannak egyiptomiak, pakisztániak, szudániak és marokkóiak is. Míg az afgánok és a szudániak többsége a fegyveres konfliktusok elől menekült el, az egyiptomi, a marokkói és a pakisztáni migránsok saját bevallásuk szerint elsősorban gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, írja az MTI. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 80 sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. Energia és víztakarékossági intézkedésekről döntöttek Szekszárdon, adta hírül weboldalán a város önkormányzata. Közölték, a város energiatakarékossági intézkedései keretében lekapcsolják a Béla Király téri templom, az újvárosi templom és a polgármesteri hivatal díszkivilágítását. A szükséges munkát a Közmegvil Kft. Végezte el, így szerdától az önkormányzat kezelésében lévő épületeken nem működik díszvilágítás. A Béla Király tér és a Garai tér térvilágítása változatlanul üzemel, mivel ezek a közvilágítás részét képezik. A polgármesteri hivatal épületének energiaellátását jelentős napelemkapacitás támogatja, amely biztosítja az épület hűtési és fűtési rendszerének működését. Ennek tekintetében nem indokolt az otthoni munkavégzés elrendelése, a harmadfokú hőségriadó idején a polgármesteri hivatal pedig továbbra is hűsítőpontként várja a lakosságot, ahol bárki felfrissülhet a nagy melegben. A lakosság hűsítését szolgáló párakapuk minden nap délelőtt 10 és este 8 óra között működnek a rendelőintézet előtt a Szent István téren és a Garai téren. A polgármester hivatal munkatársai hétköznapokon délelőtt 9 és délután 4 óra között hűs ivóvizet biztosítanak a Garai téren a járókelők számára. 11. alkalommal rendezik meg idén a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált. A rendezvénysorozat augusztus 9-én vasárnap délután 3 órától egy madocsai családi nappal indul a Dunaparton. A látogatókat habparti, csikós bemutató, lovaskocsikázás és különféle vízisportok várják, valamint ökoudvar, rendőrségi és honvédelmi bemutatósátor is helyet kap a helyszínen. A zenei programban fellép a Puff Street Band és a Budapest Helyőrség Zenekar, este 7 órától pedig Szekeres Tamásod elő klasszikus Omega dalokat. A fesztivál kiemelt koncertjei a rákövetkező napokban több szomszédos településen folytatódnak majd. Augusztus 10-én este 6 órától a Gerjéni Közösségi Házban a Bocskai István Református Oktatási Központ fúvós együttese lép színpadra. Másnap, augusztus 11-én szintén 6 órától a Paksi Evangélikus Templomban a Magyar Rendőrség Zenekara ott koncertet. Augusztus 13-án a Paksi Csengei Dénes Kulturális Központban a Magyar Honvéd Központi zenekar a zenél, a fesztivál záró koncertjét pedig augusztus 16-án tartják a Madocsai Református református templomban, ahol a Pénzügyőr zenekar műsora lesz majd hallható. A Kovács Zalán László tubaművész igazgatásával megvalósuló fesztivál minden programja ingyenesen látogatható. További részletes információ a fuvosnapok.hu oldalon érhetők el.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol repüléssel folytatjuk 8 óra után, pontosan 10 perccel újabb vendégem érkezett, és tulajdonképpen egy olyas valaki, aki az előző Tóth testvérekhez hasonlóan csak időnként jár haza Paksa, viszont ha Paksa jön, akkor képzeljétek, nem autóval érkezik, hanem repül. Fejjel Kornél a vendégem. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, tényleg repülve érkeztél Paksra?
2: Ezúttal nem, de már volt rá példa.
1: Ezúttal nem, hát azt hittem, hogy ma is, tehát volt rá példa, és akkor honnan repültél?
2: Hát villanyból a Sársomjóhegyről repültünk már haza testvéremmel Paksra, de volt olyan, hogy a születésnapomon Vértesszőlősről indultam, és itt a paksi határban szálltam le.
1: Őrület, siklóernyőzöl, erről fogunk beszélgetni. Siklóernyővel meg lehet akár 80-100 kilométert is tenni, nem is motorikus.
2: Hát a világcsúcs az 600 kilométer fölött van. Én is repültem már több 100 kilométer fölötti távot, de épp a napokban 235 kilométeres háromszöget repültek, ami tényleg szenzáció, mert eddig ilyen 150-160-180 kilométeresek születtek Magyarországon.
1: Oké, tehát siklóernyőzésben vannak ilyen rekordfelállítások, és hogy ki tud a legtovább a levegőben maradni?
2: Hát igen, egyrészt ugye időben ez 7-8 óra, de inkább az, hogy mint egy repülő eljuss el A-ból B-be, aztán C-be, és térje vissza, vagy juss el csak egyik pontból a másikba, ezek a legnehezebb feladatok. Mert ugye a szél sodor minket, és a napenergiával, a termékekkel tudunk magasságot nyerni, de ez egyáltalán nem garantált.
1: Mert akkor ez tisztán fizika?
2: Hát alkalmazott áramlástan, így is mondhatjuk.
1: Alkalmazott áramlástan. Nagyon tetszik egyébként egy hőerőgépésztől, mert hogy ez a végzettséged, úgy tudom, igen, a Budapesti Műszaki Egyetemen.
2: Igen.
1: Ezt végezted, egyébként Paksról indultál, most is egyébként családlátogatóban vagy, itthon félig meddig azért még Paksod
2: vagy. Szívem csücske, igen, Paks.
1: Oké, a Balogantal katolikus iskolába jártál, aztán úgy tudom, egy pécsi középiskolában tanultál, és utána lettél hőerőgépész, és úgy tudom, hogy többek között a MOL-nál is dolgoztál.
2: Igen, jó pár évig az olajiparban voltam.
1: Nem az atomerőműben kötöttél ki, de még kapatsz ajánlatot.
2: Nem, de ma hajszál híján atomos lettem, de egy picit megelőztek az olajosok.
1: Oké. Okay. Jó, abból az alkalomból invitáltunk egyébként meg, hogy a siklóernyőzés területén óriási eredményt értél el, mert a Magyar Siklóernyős Távrepülő Nemzeti Bajnokságon, amelyet egyébként Észak-Macedóniában rendeztek meg ez év júliusban, harmadik helyezett lettél. Gratulálunk!
2: Köszönöm szépen!
1: Megmutatod a kamerának azt a kupát? Életemben nem láttam még ilyen kupát.
2: Nagyon érdekes, mert ami van rajta épület, ez egy ilyen jellegzetes építménye Krusevónak, ez egy ilyen háborús emlékhely, kicsit ilyen vallási is, és messziről jól látszik a falu fölött egy dombtetőn. Sehol nem láttam még életemben ilyen építményt, kicsit, mint az UFO-k hozták volna.
1: Igen, ilyen kupát sem láttunk még, a hallgatóinknak próbálom elmagyarázni, nem kupa formája van, hanem egy téglalap alakú, mintha egy fadobozszerű lenne, de van egy nagyon szép külső borítása, és nagyon szép grafikával el van látva. Felhőcskék is vannak rajta, és azért érdekes többek között számunkra, szerintem sokunk számára, mert nem is tudtuk azt, hogy siklóernyőzésben verseny is van, ráadásul Európa-bajnokság is van, amire kvalifikáltad magad.
2: Igen, életemben először sikerült.
1: Ez hogy jött össze? Tehát hol állsz a ranglistán, és egyetlen Magyarország hogy áll ebben a kérdésben?
2: Hát nagyon tehetséges magyar pilóták vannak, annak ellenére, hogy nálunk azért nincsenek nagy hegyek, mint az Alpokban, meg nincsenek fizetett profi pilóták, de van egy világranglista, és ott is minden nemzetnek van saját ranglistája. A top 10 magyar a világranglistán a válogatott, a top 20 a tartalék. Én tavaly 13. voltam, és ezzel igazából ilyen várólistáról kerültem be a csapatba. Bár most ezzel az új eredményemmel most tényleg 10. magyar vagyok a világranglistán.
1: Azta, szívből gratulálunk. Köszönöm. És mikor lesz az EB, és hol?
2: Most hétvégén, vasárnap kezdődik, ugyanott tök véletlenül Krusevóban. Uh-huh. És ez most egy hosszabb verseny lesz, 10 versenynappal, ha minden jól megy.
1: Uh-huh. Hú, nagyon szorítunk érted, és hihetetlenül büszkék vagyunk így paksiként rád, de azért valamit, egy pár percet beszéljünk már arról, hogy hogy lehet a siklóernyőzéssel versenyezni.
2: Hát többféle szakág van, ugye én távrepülő versenyeken veszek részt. Itt megmondják, hogy mondjuk repüljünk el, tegyük fel, mondjuk Kalocsára járunk repülni a reptérre, repüljünk el mondjuk Mecsek-Nádasdra, onnan Simontornyára, aztán vissza. Ez egy elég nagy háromszög, több mint 100 kilométer, és akkor aki ezt elsőként teljesíti, az kap ugye egyrészt időpontot, hogy milyen gyorsan ment, kap pontot arra, hogy milyen messze ment, hogyha beír a célba, akkor nyilván az mindenkinek ugyanannyi, és azért is kapsz bonuszpontot, hogy előmész, tehát hogy neked nem segítenek a többiek, mert ott vagyunk egy versenyen mondjuk 100-an, a többiek látják mögötted, hogy te mit csinálsz, és az segít nekik, mert ugye ezek a termékek láthatatlanok, az áramlások láthatatlanok, viszont ott vannak a madarak, ott vannak más repülők, néha illatok a levegőbe, meg hát érzések, és akkor ezeket kell így jól elkapni. Ez olyan, mint hogyha szörföznénk az égen, szóval nagyon érdekes.
1: Hihetetlen. Tehát a te a siklóernyőt annak megfelelően irányítod, hogy most éppen hogy tudsz egy jó hullámra felülni?
2: Így van.
1: Ha lehet így mondani? Elképesztően érdekes.
2: Egy láthatatlan hullámra igazából, ami tör fel az égig, a földtől a felhőkig.
1: De akkor tulajdonképpen az számít ebben a bizonyos távrepülés kategóriában, hogy ki fut be elsőként?
2: Nem feltétlen, mert hiába megy valaki nem elől, hogyha az összpont száma végül az összes napok összesítésével.
1: Ja igen, ez az, amit mondtál, hogy több mindent figyelembe vesznek.
2: Igen, igen, és akkor ugye ez csak a távrepülés szakák, de létezik akrobatikus repülés, ami nagyon extrém, ott pörögnek, forognak, szaltóznak, az tényleg egy ilyen adrenalinosabb része, meg veszélyesebb. Létezik célra szállás, amikor akár centimétereken belül kell letenni a lábadat. Létezik olyan, hogy hike and fly, az amúgy egy nagyon, hogy mondjam, idő szempontból barátságosabb sport, amikor valaki csak föltúráz egy hegyre, és lerepül, aztán akár, hogy engedi az ideje munka előtt, vagy munka után, de a legkomolyabb verseny szerintem ebből az X-Alps, mikor elindulnak Ausztriából, és elrepülnek oda-vissza Monakóig, tehát 7 nap alatt 1000 kilométernél többet megtesznek csak szárnyon és lábon. Elképesztő.
1: Ez tényleg elképesztő. Várjál, és a 7 nap alatt akkor hányszor szállnak le?
2: Hát lehetőleg minél kevesebb
1: szer. Hányszor?
2: De hát nyilván az ügyesebbek végigrepülnek, úgy sokkal gyorsabbak. Hogyha valakinek nem megy annyira, akkor meg többet kell sétálnia, de hát azt meg nem lehet 7 nap alatt megtenni gyalog.
1: Abszolút. És valaki, tehát aki megy siklóernyővel mondjuk Monakóig, Ausztriából, tehát valaki autóval kíséri.
2: Igen,
1: lent, és
2: viszi
1: a cuccait? Van
2: stáb. Hát ő a cuccat neki kell vinni, tehát az ernyőjét, meg a napi kajáját, azt ő viszi.
1: De annyi. Fönt van nálad a siklóernyőn a kis kaját?
2: Hát igen, nyilván, amikor repülök én is 6-7 órát, akkor ennem kell valamit, meg innom kell valamit.
1: Eszel közben is? Hát te teljesen, ha vakon vagyok, érted? Tehát én remélem, hogy a hallgatók többsége is, tehát hogy isztok eztek közben?
2: Igen, igen.
1: Aha.
2: Mindig jön a kérdés, hogy akkor hogyan lehet pisilni. Ez férfiként azért egyszerűbb, nőként nem annyira, de most már úgy kibírok 6-7 órát igazából enélkül, szóval kialakítottam egy ilyen módszert, hogy annyit iszok, amennyit kiízodok.
1: Aha, hú, de érdekes. De figyelj, és most azon kívül, hogy nyilván megvan ennek a maga gyönyörűsége, tehát a repülésnek, a siklóernyővel való repülésnek, a rengeteg kategória közül, amit felsoroltál, miért pont a távrepülés lett a te műfajod?
2: Hát igazából én az első szezonon végén elmentem egy biztonságtechnikai tréningre, ahol lehet gyakorolni éles helyzetben, biztonságos körülmények között nem várt eseményeket. Én ezt mindenkinek ajánlom, hogy legyünk felkészülve rá, és ott én azt gondoltam, hogy akrobatikus repülő leszek, mert eléggé ezekből az extrém sportok irányába jöttem, ugye kitesurföztem, síeltem, és tehát tényleg adrenalinhajlás srác voltam, de ez a repülés, ez lenyugtatott, tehát ez inkább olyan, mint a meditáció órákon keresztül folyamatosan jelen lenni, döntéseket hozni, és úgymond elszenvedni a felelősséget. Ez sokszor azt jelenti, hogy órákig fönn vagyunk, és elérünk a célban, néha meg egy perc után ott vagyunk lenne a hegylábánál, és mérgelődünk, hogy mehetünk vissza. De szóval, hogy az akrobatikus repülés sokkal drágább sport, mert a felszerelés folyamatosan amortizálódik, sokkal veszélyesebb, sokkal elérhetetlenebb itt az Alföldön, el kellene menni hegyekbe, ahol biztonságosan ezt lehet csinálni tó fölött. Viszont távrepülni meg tökéletes a magyar táj, az Alföld, bárhol le lehet szállni, kisebb hegyeink, dombjaink vannak, minden jó az infrastruktúra. És hát bekerültem egy ilyen közegbe, elmentem egy év után az első versenyemre, az pont a Magyar Nemzeti Bajnokság volt, de ez Magyarországon lett akkor megrendezve Egerben, ahol igazából semmi eredmény nem értem el, minden nap a leszállóba kerültem 7 napon keresztül, de annyit tanultam ott az emberektől, csak hogy beszélgettem velük, hogy a következő versenyem egy éve később az egy szerbiai magyar nemzeti bajnokság volt, és ott fel is álltam már a dobogó 3. fokára.
1: Igen, ez a kupád is itt van, és meg is mutattad a kamerának. Ennek már kupa formája van. Ez melyik évben volt?
2: Ez 2021, és itt, hát ez nem összetettben, hanem egy középkategóriában, egy sportkategóriában lettem magyar harmadik.
1: Igen, ehhez is gratulálunk tényleg az első évekhez úgymond, mert hogy 7 évvel ezelőtt kezdted úgymond csak idézőjelbetéve a siklóernyőzést el, és úgy tudom, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem azzal a céllal kezdted, hogy te versenyezzél. Tehát ez egy, tulajdonképpen egy barátoddal együtt kipróbáltátok, és aztán egyszer csak. De akkor hogy kerültél a versenyzésbe?
2: Hát az egészet kezdtünk el úgy, hogy nem is gondoltam, hogy én fogok repülni, tehát ugye mi kájtoztunk, meg síeltünk, aztán mondta, hogy próbáljuk ki, és akkor tényleg olcsó lehetőség volt. Most is azt mondom, hogy kb. 250 ezer forintban meg lehet csinálni ilyen tanfolyamat, az ember kap felszerelést, aztán utána eldönti, hogy vesz-e sajátot, és itt is egész normális árakon el lehet indulni, hasonló áron. Aztán persze határ a csillagoség, de az volt a lényeg, hogy ott beleszerettünk, tehát már a tanfolyam végén nekünk már volt saját felszerelésünk a testvéremmel. Ez a barátom nem kezdte el akkor el komolyan a repülés, de azóta már neki is van felszerelése. És utána pedig, nem tudom, igazából versenyeztünk, tehát a kitesurfben is versenyeztünk, a síben is versenyeztünk. Így tudtunk szerintem leggyorsabban fejlődni, hogy egymást húztuk mindig, és logikus lépés volt elmenni egy ilyen versenyre, és mondom, tehát semmi eredmény nem értem az első versenyen, minden nap leszállót dobtam, volt, hogy egy nap 4-szer mentem fel a hegyre, és újra, de így lehet szerintem tanulni, és meghozta az eredményt, mert a következő versenyen már dobogóra tudtam állni.
1: Igen, és így, hogy mész az EB-re, a siklóernyőzés Európa-bajnokságra, mi a csúcs ezekben a versenyekben, mondjuk a távrepülésben? Tehát van világbajnokság is?
2: Van világbajnokság, világkupa. Idén nekem az volt amúgy a tervem, hogy egy világkupára eljussak, mert a tavalyi nemzeti bajnokság az Görögországban volt, és előtte a görög nemzeti bajnokság is ugyanott volt Szijjártisztán, ez nem messze van Mújkusodóvótól, és annyira tetszett, négyen elmentünk magyarok 2 éve, hogy rábeszéltük a tavaly az egész magyar csapatot, hogy ott legyen a nemzeti bajnokságunk, és nagyon jól is sikerült, és úgy volt, hogy idén ott világkupa lesz, és én nekem ez volt az álma, hogy ott életemben először részt vegyek ezen, aztán az sajnos nem valósult meg, de cserébe ez, hogy válogatott lettem, ez még nagyobb álom volt, ami eszembe se jutott előtte, most ez sikerült, és akkor hát igyekszem helytállni. Ugye egy 6 fős magyar csapattal megyünk, de van világbajnokság is, de azt mondják, az Európa-bajnokság sokkal magasabb presztízs, mert igazából az európai nemzetek vezetik a világranglistát is, és hát kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán hogy bírom fizikailag, mentálisan egy ilyen 10 napos versenyen.
1: Hát mi is kíváncsiak vagyunk a további eredményeidre, mert ahogy így felszaporodott, ez várható. Nyilván nem kellemes erről beszélni, de a siklóernyőzésnek van veszélye?
2: Hát persze. Most ha drasztikusan fogalmaznék, mondhatnám, hogy a repülés történelmét vérrel írják. Azért ez is egy repülésfajta, pilóták vagyunk a levegőben, és érdekes módon azt hiszik az emberek, hogy úristen, magasan vagyunk, akkor az mennyire rossz, hogy 2-3 ezer méter magasan. Én azt mondom, hogy a levegő az puha. Minél följebb vagyunk a talajtól, annál nagyobb biztonságban vagyunk, annál több időnk van vészhelyzetekben reagálni. A baj mindig talaj közelben történik, tehát felszállás, leszállás, és hát gyakran kisebb sérülések vannak, csukló, vagy boka, vagy ilyesmi megsérül, megrándul, de azért néha előfordul komoly baleset is, annak ellenére, hogy sisak van rajtunk, meg védőruházat.
1: Jó, de akkor az inkább a leszálláskor, mert ugye a siklóernyőzés, tehát nem egy olyan, a siklóernyő nem egy olyan eszköz, mint amikor kiugrok a repülőből vagy helikopterből, és ugye akarom, hogy kinyíljon az ernyőm, és húzogatom és rángatom a kis zsinórját, és nem nyílik ki. Ez eleve onnan indul mögötte, tehát gondolom mindig egy magas pontról indultok.
2: Igen.
1: Tehát az ott van, az működik, tehát igazából csak a leérkezéskor vannak akkor balesetek esetleg?
2: Hát ez a siklóernyő azért egy 25 négyzetméteres nylon zacskó, és a termékek azok néha akár 5-10 méter per szekundummal mennek, vagy akár a szél is erős lehet turbulens a hegynél, amikor startolsz. És azért ezek az erőhatások óriásik, tehát olyanok vagyunk, mint hogyha egy ilyen kis pitypangnak a magját fújná a szél. és hogyha rossz helyen vagyunk, akkor azért az tud fájni.
1: Uh-huh. Ja, értem, értem. Tehát azért ezt meg kell tanulni, de azért, ahogy beszélsz róla, és nem csak a versenyzésről, és mi tegnap is kicsit hosszabban beszélgettünk, illetve hát abban a kiváltságban volt részem, hogy egy csomó fényképet küldtél nekem, hát valami gyönyörű, majd megpróbálunk párat megosztani, ha megengeded, tehát az, hogy mondjuk az ország egyik pontjáról a másikra, te nem autóval jutsz át, hanem úgy gondolod, hogy akkor, nem tudom, ilyen Balaton felvidékről Paksra hazajössz siklóernyővel, elképesztő csodálatos látvány, ahogy a Balatont fotóztad, igen, a Tihanyi félszigetet, tehát ez, ebbe gondolom nagyon gyorsan bele lehet szeretni.
2: Hát igen, azért szerintem nem lehet megunni, nincs két egyforma repülés. Most is, hogy 7 éve repülök, először esett meg velem, hogy délről tudtam keresztezni a Balaton, most néhány napja ugye 100 somjóról repültem át a Mecsek fölött, nekem ugye az szívemhez közeli vidék, ott láttam az iskolámat, a Pécs városát fölülről, utána át a tévétorony fölött, és akkor jött ez a somogyi rész, nagyon szeretem a Fekete Istvánnak a műveit, és ott Gölle a szülőfalúja fölött repültem, elég alacsonyan, onnan sikerült pont kiemelkedni, onnan már látszott a Balaton, akkor jött ugye a Tihanyi félsziget, éppen a kék szalagnak a utolsó befutói mentek Fület fele, fölöttük átrepültem.
1: Igen, ezt talán ki is posztoltad, hogy igen, a kék szalagot te így nézted időzőjelvetében.
2: Igen, és akkor hát végül is Veszprémig jutottam, egy 150 kilométeres, ez elég gyors, 4 órás repülés volt, de a tervem az volt, hogy megyek, amíg tudok, akár a szlovák határig, és most tegnap egy barátom meg is repült el 200 kilométert ugyanígy Szársomjóról, csak föl egészen Tatabánya fölé, a Dunáig kb.
1: Elképesztő. Mi volt a, lehet, hogy nehéz választani, de mi volt a leggyönyörűbb táj, vagy a legérdekesebb városrészt, ami fölött valaha repültél?
2: Hát szerintem magyarként átrepülni a Balatont, az mindig óriási élmény.
1: Mármint hosszában, vagy keresztben?
2: Keresztben. Hát most kicsit régen mentem, ilyen ívben, ott levágtam ott a füredi öblöt. De hát amikor meg lehet csinálni, akkor valami párzamosan is repülnek az emberek, mondjuk a Balaton északi partján, és akkor végig a balatoni táj van mellettük. De hát nyilván a hegyek, azok az Alpokba repülni. Most a Pireneusokban voltam a francia nemzeti bajnokságon júniusban. Hát arra még azt mondták a franciák is, akik az Alpokban nőttek föl, hogy nekik ez csemege. Tehát, hogy olyan gyönyörűségeket lehetett látni, 3500 méteren befagyott tavakat, vizesést, Pic du Midi fölött repültünk, ami egy 2800 méter magas hegy, talán ott az emberek fönn vannak, ilyen kabinos felvonókkal fölmennek a turisták, és akkor azt látják, hogy egyszer csak így alóluk felbukkanunk a szikla mellett kiemelkedve. Hihetetlen tényleg, és talán még ami nagyon szép táj volt, Kolumbiában jártam, a Cauca folyó völgyében, ahogy ott így meanderezik, mint egy óriási kígyó az Alföldön, és mellette végig a felhők, a hegyek mentén. De hát ezt nem lehet elmondani, a képek talán egy kicsit átadják, de én azt mondom, ki kell próbálni.
1: Igen, abszolút. Milyen érdekes, hogy az ember mennyi helyre el akar jutni, és akkor vannak ugye bakancslisták manapság, meg egyebek, és akkor egy ebbe a városba, vagy abba az országba, te pedig egy egészen más aspektusból közelíted meg ezt az egészet, és szinte ahogy beszélsz, egy egész más látószögből látom azokat a helyeket, amiről beszélsz, mert te föntről akarod ezeket megnézni és szemlélni.
2: Igen.
1: Hát egy élmény volt, hogy itt voltál, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Ezek szerint nem elrepültél most hozzánk. Mikor repülsz legközelebb tényleg?
2: Hát haza Paksra, amikor csak lehet, igazából vérteszőrösről északnyugati széllel esik útba, ugye a villányból pedig déli széllel, de viszont most ugye megyek az Európa-bajnokságra, és utána meglátjuk augusztusban, szeptemberben még simán haza tudok repülni.
1: Hol élsz most?
2: Hát eddig főleg Budapesten éltem, de egyre több időt töltök a Pilisben, Piliscsében, uh-huh, és oda szeretnék költözni a barátnőmhez, úgyhogy ez lesz a következő, hogy ott körbevesz minket a Pilis.
1: Uh-huh. Az igen. Hőerőgépészként dolgoztál többek között a Molnál is, most mivel foglalkozol?
2: Hát most igazából egy kórházban vagyok műszaki üzemeltető, nekem az azért jó, mert 24-72-es szolgálatban vagyok, tehát van időm repülni.
1: Akkor itt azért a repülés már nagyobb szerelem mindenféle műszaki tudományokkal ellentétben, hogyha jól sejtem.
2: Hát igen, de azért azt gondolom, hogy 7 év azért egy életszakaszt úgymond összefoglal, és lehet, hogy a jövőben nem ez lesz a fő fókusz, hanem kicsit más, és szerintem ez így van rendjén, de nyilván nem fogom teljesen abba hagyni a repülést, de szeretnék másra is legalább ennyit foglalkozni.
1: Egy utolsó kérdés. Egy héten hányszor kell repülnöd, hogy megnyugodj? Illetve, hogy úgy, na, stabil legyél.
2: Hát azért ilyen nincsen, de amikor egy hónapig az ember nem jut ki, csak egy lecsúszásra se, akkor az úgy már kicsit kezd viszketni a tenyere. Ugye ugyanez volt a szörfözésnél, a síelésnél, az összes ilyen sportnál, hogy valamit csinálni kell. De igazából az a jó ebben a sportban, hogy ez egy önismereti út, és megtanulsz alkalmazkodni, megtanulsz azzal dolgozni, ami van, mert erőltetni nem szabad, mert akkor jönnek a balesetek, akkor lesznek a tragédiák. Viszont annak is örül az ember, hogyha csak kimegy egy téli táj fölött, és lecsúszik egy 5 percet, és már csak, hogy fölsétált, kint volt a természetben, és jó társaságban akár, vagy csak kirándul, szóval igazából tényleg megtanít dolgozni a természettel, és néha ez azt jelenti, hogy 7 órát repülsz, és körbe repülöd az országot, néha pedig csak gyönyörű tájak fölött lógatod a lábadat.
1: Látod, eszembe se jutott, hogy télen is siklóernyőztök, és a lecsúszás alatt pedig gondolom azt értitek, amikor egy magas pontról egyszerűen csak úgymond repültök, nem tudom én, az hány perc mondjuk.
2: Hát van, ahol kicsi a magasság, akkor nyilván mondjuk a Dunakörmödi sípályán 1 perc, vagy 2, mert mondjuk csak 80 méter szintkülönbség van, de nekem ugye az is óriási élmény, tehát szerintem ez a ismerős tájak fölött repülni, ez mindenkinek az a legnagyobb boldogság.
1: Igen.
2: De nyilván, hogyha fönn vagy egy, tudom én, 1000 méteres hegyen, akkor ugye másodperceként egyet süllyedsz, akkor jóval hosszabb ideig tudsz fönn maradni.
1: Nagyon érdekes. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Szívből gratulálunk.
2: Köszönöm szépen is a lehetőséget.
1: Tehát a Magyar Siklóernyős Távrepülő Nemzeti Bajnokságon Észak-Macedóniában júliusban a Paksol elszármazott, vagy Paksi, enged meg így fejjel, Kornél 3. helyezett lett, bronzérmes, és kvalifikálta magát az e-hétvégi EB-re, Európa bajnokságra. Nagyon szorítunk, és nagyon várjuk a híreket. Reméljük elérjünk majd, és tudunk beszélni legalább telefonon keresztül.
2: Igyekszem beszámolni.
1: Köszönöm szépen.
0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8 óra 38 perckor Sárszentlőrincre ugrunk át, kivételesen most nem repülünk, mert hogy polgármester úr is autóval érkezett, úgy tudom, Sebestyen Ákos. Jó reggelt, szia!
2: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm, hogy eljöttél, polgármester úr. Abból az apropóból és alkalomból invitáltunk téged, mert nagy rendezvény lesz Sárszentlőrincen hétvégén, és hát engedd meg, hogy ott kezdjem, hogy képzeld el, lementettem a telefonomra, polgármester úr, az összes plakátot, ami a Sárszentlőrinci... Igen, a Sárszentlőrinci falunapokhoz kapcsolódik, és jelentem 4 plakát. Tehát a falunap maga, ugye, csütörtöktől szombatig tart, igen, eleve 3 napos. Lesz egy bőrgyógyászati szűrés egyébként ezen a rendezvényen, ennek is van egy gyönyörű plakátja. Akkor van egy felhívás a főzőversenyre, a süti versenyre és a kutya szépségversenyre. Lesz retrovéradás is, és bocsánat, 5, mert a Sárszentlőrinci búcsúval megkoronázzátok a rendezvényt vasárnap. Igen. Na mesélj, polgármester úr, 4 napos nagy rendezvényről beszélünk, így is lehet mondani.
2: Igen, Sárszentlőrinc második vasárnapja az a búcsúról szól, és ezt próbáltuk kibővíteni az idén 3 napos rendezvénnyel, ami 29. Siókupa néven fog futni. Szentlőrinciek nagyon jól ismerik a Siókupa megnevezést, mert 29 év, amikor elindítottuk az egész programot, akkor egy foci tornával indult, és hál' Isten, hogy így kinőtte magát, hogy most már egy 3 napos rendezvényt tudunk csinálni.
1: Igen, a Siókupátok egyébként Zámbó János nevéhez és emléktornáként tituláljátok, mert hogy ő egy olyan falubeli
2: Zámbó János, igen, mondhatom azt, hogy barátom is volt, edzőm is volt, és ő nagyon-nagyon sok lőrinci kisrácsa megszeretette a focit, a sportot, és úgy gondoltam, hogy sajnos már nincs köztünk Jani, és úgy gondoltam, hogy ennek az emlékét így próbáljuk megőrizni, hogy Janiról nevezzük el a tornát. Szerintem örülne neki biztos.
1: Igen, emlékszem rá, hogy tavaly erről beszélgettünk. Igen. Szóval 3 napos nagy rendezvénnyel várjátok, nem csak a Sárszentlőrincieket, és úgy tudom, hogy a sütés a kutya szépségversenyre a helyszínen lehet nevezni, de mit szoktatok főzni a főzőversenyen?
2: A főzőversenyen most úgy, mint tavaly is, 1 kiló csülköt és 1 kiló körmöt fog mindenki kapni, és ezt ki lehet bővíteni, és hát főként pörköltet várunk a zsűrisztetésre. Tavaly 24 csapat nevezett, az idén is azt hiszem most már 18-nál tartunk, nem is lehet már nevezni, de nagyon, nagyon jól szokott elsülni a dolog. Baráti társaságok, foci csapatok szoktak főzni, úgyhogy ez itt tök jó. Uh-huh. Tök
1: te jó magad is főzöl, polgármester úr, vagy a hivatal?
2: Esetleg? A hivatal főz, hát tavaly én főztem, csak rájöttünk, hogy annyi dolgunk van nekünk ott ezen a falunapon, hogy szaladgálunk, hogy alpolgármesterasszony megkértük, hogy ő főzze meg most az idei, igen, ételt.
1: Hát kenyérlángosban, kemencéslángosban jobban otthon vagy.
2: Igen.
1: Mert hogy ezt tavaly is szerettem elmondani, hogy téged egyébként és a kedves családodat onnan ismerhetik sokan, hogy nagyon sok rendezvényen a vételkörzetünkben is a kemencéslángost standját általában ti üzemeltetitek.
2: Igen, hál' Isten, hogy szeretnek minket itt a környéken is.
1: Jó, na lássuk akkor, hogy milyen rendezvényekkel várjátok akkor csütörtöktől szombatig.
2: Akkor elmondom, jó, hogy csütörtökön. Az első programunk, ami az időjárást nézve nem is baj, hogy 8:30-kor fog kezdődni, emlékképek a múltból. Ez egy régi videó összeállítás Sárszentlőrincnek az életéről, ez tavaly is elég nagy sikert adatott. Ez a nap, ez úgy gondoljuk, az a lőrinciekét. Itt nem szoktak jönni még sokan vidékről, de a lőrinciek azok szép számban megjelentek tavaly is. Hát a tábortizás sajnos el fog maradni, ugye a tűzgyújtási tilalom miatt, de itt is szeretném megemlíteni, hogy már a büfé fog működni, úgyhogy mindenkit várunk, aki úgy gondolja, hogy el tud jönni. Tavaly is egy kicsit átment egy kicsi zenés, beszélgetéses dologba az egész, úgyhogy nagyon jól sült el a csütörtöki nap is.
1: Igen, tábortúz nélkül is lehet egy kis hangulatot csiholni.
2: Kivetítjük a képernyőre.
1: Ez jó ötlet.
2: Aztán pénteken az első nap, az első fele a napnak az a gyerekeké lesz. Big Newsy érkezik, ez nagyon népszerű nálunk a Big Newsy. Utána gyereksarok lesz, amiben kézműves foglalkozások lesznek gyerekeknek, csillántetoválás, arcfestés, hajfonás. Itt szeretném megköszönni, hogy önkéntesen vállalták az óvónők is, a lányom is fog benne segíteni az arcfestésbe és a kézműves foglalkozásba, úgyhogy szeretettel várunk erre is mindenkit. utána 5 órakor kezdődik a habfürdő, akkor egy kicsit átváltunk a felnőttes dolgokra a sorivó versennyel. Utána jön a Máté a zsonglőr. Mátéról tudni kell, hogy a nagymamája az sászentlőrinci, úgyhogy vannak gyökerek, kötik ide a Lőrinchez. Nagyon ügyes kisrác, bontogatja a szárnyét, látjuk, hogy hétről hétre jó pár falunapon rendezvényen megfordul, úgyhogy szeretettel várjuk őt is, és az érdeklődőket is. Utána 6:30 lesz a Bad Times koncert. Tehát a Lőrinci falunap már évek óta a Bad Times koncert nélkül nem tudjuk megrendezni. Követelik, ők szeretnek jönni, és nekem is a kedvenc cím, úgyhogy
1: nincs ezzel baj.
2: Esett ebbe. Utána 22:30 Groove House koncert, ezt már nagyon várják, itt a környékbelül is többen jelezték, hogy érkezni fognak. Amikor vége van a koncertnek, akkor pedig diszkó hajnalig DJ Banyesszel, és 4 órakor zárjuk a kaput, amit nagyon fontos elmondani, hogy 4 órakor bezárunk, mert lőrincek azok szeretnek bulizni, és 4-5 óráig biztos, hogy ott tudnának lenni, de nekünk ez a 4 óra, ez le van fektetve.
1: Igen, DJ Banyesz kapcsán pedig engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy hát ő paksi DJ-nk, úgyhogy büszkék vagyunk rá, és szeretjük, ha ő zenél.
2: Felmértük, hogy kit szeretnének diszkósnak, és nagyon sokan őt mondták, épp ezért elesett a választás, és örülünk neki, hogy el tudta vállalni.
1: Teljesen jó. És akkor lesz egy szombati napotok is, ahol Evezés a Sion címmel reggel 8 órakor kezdtek. Tisztázzuk, polgármester úr, van víz?
2: Igen, van víz, csak változott a program, mert igaz, hogy lehet nevezni, de hétfőre tettük át, mert a hajósok, akik szervezik, hétfőre tudnak jönni, de úgyhogy még lesz egy ötödik nap is a hétfőin. Hát Sióban van víz, Bódjádig tervezzük a lemenetelt, 3 kajakkal, elég sokan jelentkeztek már, úgyhogy szerintem ez is egy népszerű program lesz.
1: Már csak azért is, mert hétfőn, akkor ezek szerint ezt hétfőn rendezétek. Igen. Meg, állítólag már csak 30 fok lesz, úgyhogy nagyon jó, hogy átterveztétek hát a dolgot. Igen.
2: Aztán ugye jön az említett Zámbó János labdarúgó emléktorna, oda a még a helyszínen is lehet nevezni. Ez fontos elmondani, hogy reggel 8-ig jó lenne, a csapatok megérkeznének, mert 9-kor szeretnénk kezdeni, és ez egész napot be fogja tölteni ez a program.
1: De azért azt tisztázzuk, hogy erre a labdarúgó emléktornára, erre a szombatira még lehet nevezhetnek?
2: Igen.
1: És bárhonnan? Tehát akár a betelkörzetünkből is.
2: Pont tegnap jeleztek egy fehérvári srác, akinek a nagymamája úzdi, hogy valószínűleg ők is hoznak egy csapatot, jönnek nagy dologról. 6-7 csapat már van, úgyhogy ez is jó. És még azt is elmondanám, aki nevezni szeretne, hogy bitumenes a pálya. Szóval úgy készülnek, hogy nem füves, bitumenes, kicsit balesetveszélyes, de óvatosan meg tudjuk ezt.
1: De ez milyen klassz dolog, mert tulajdonképpen akkor a Sárszentlőrinci falunapok is úgy működnek, hogy valahogy azért a majdnem mint egy elszármazottak találkozója, tehát úgy visszajönnek, vagy akinek kötődése van Sárszentlőrinchez, ez igen, azért jellemző?
2: Igen, mert főleg, hogy ugye vasárnap búcsú van, sokan megjönnek a nagyszülőkhöz, és akkor így előző nap is már kilátogatnak a rendezvényen. Uh-huh.
1: Hány fős most a település?
2: Hát 970.
1: Úzdal együtt, mert hogy közigazgatásilag,
2: közigazgatásilag
1: oda tartozik. Igen. És hogyha mondjuk a jelentősebb elszármazók visszajönnek, lehet, hogy lennétek 1500-an is, de legyen így.
2: Lehet, időben 2700-an is laktak. De
1: hát akkor...
2: Annyi embert nem tudunk fogadni.
1: Az már igaz, de azért a vételkörzetünkből, hogyha még van kedvetek, azért szerintem egy Groove House koncertet, vagy akár egy Bad Times koncertet is szívesen végignéznek, és akkor ezek szerint a Zámbó János labdarúgó emléktornára is lehet még nevezni, viszont a siókupátoknak része lesz egy röplabda torna is?
2: Igen, a Lőrincen nagyon népszerű röplabda, van kialakítva több pálya is Lőrincen, hál' Isten, és egész nyáron azt látjuk, hogy délutánonként a fiatalok hál' Isten sporttal töltik az időt, úgyhogy ez nagyon népszerű. Ott is szerintem egy 6-7 csapat biztos, hogy lesz.
1: Igen, illetve ami a szombati napotokat illeti, a sport az egy dolog, de nem elég, hogy pénteken főztök, most szombaton is lesz főzőverseny? Vagy ez egy másik?
2: Nem, pénteken, szombaton fogunk főzni.
1: Ja, szombaton fogtok főzni. Igen, ja jó, ez az a főzőverseny. Oké. Okay.
2: És ott még el kell mondjam, hogy a főzőversennyel egy ideig lesz a Sászentlőrinci süti süti verseny, keressük a legfinomabb sütemény Sárszentőnicén, ezt tavaly is megrendeztük, elég nagy vonzata volt, azt hiszem ilyen 20 fölötti sütemények adottak, vagy van külön kategória a sósból és édesből is, úgyhogy ez is egy népszerű program.
1: Van egyébként Sárszentlőrincnek valami, nem tudom, valami tipikus ételes
2: sütemény? Nincs, ezt beszéltük, én nem
1: igen, ezt beszéltük tavaly is, nem emlékszem.
2: Igen, de én nem tudok róla, hogy lenne.
1: Jó, oké. Minden esetre kíváncsiak vagyunk, hogy Markitka vagy Juditka süteménye győzze. Tehát, hogy ki lesz a győzze.
2: De olyan jó volt, mert több idős ember is sütött, és nem volt szívünk nem adni nekik ajándékot. Finom volt a sütemény mindenki, és nem akartuk azt, és akkor mindenki kapott ajándékot. Szerintem az idén is ugyanígy lesz. De,
1: uh-huh. de azért hát mennyi nevezés várható a tavalyiból kiindulva?
2: Szerintem, hogyha egy 15 neveznek, az nekünk már tök jó.
1: Teljesen jó. Én azt gondolom, hogy süti bírónak nem is kell több sütemét végigkóstolni.
2: Szerintem arra jelentkeztek a legtöbben. Sütizűrésen nagyon sokan jelentkeztek, de
1: na tessék.
2: Megvan már a bevált zsűrit.
1: Süti zsűri, oké. Okay. Jó, akkor végighaladva végig a programokon, szombat.
2: Igen, utána lesz még a pörkölt főzővel, és ez fontos elmondani, hogy 10 órára írtuk ki a kezdés, de már kora reggés el lehet kezdeni. Az a lényeg, hogy 1 órára kell leadni a mintákat. Utána lesz asztali teniszverseny, az is elég népszerű, már ez már nagyon régóta népszerű, úgyhogy tavaly is elég sokan neveztek rá. Utána lesz az eredményhirdetés 6 órakor. Utána jönnek a kulturális műsorok, el kell mondjam, hogy Uzdon az ifjúsági szállóban most a szaxofonosok táboroznak, és ők minden évben nagyon szívesen lépnek fel, mi nagyon szívesen fogadjuk őket. Ezen kívül lesz még egy modern tánccsoport és egy néptánccsoport, akiknek meg lehet nézni az előadását. Utána 21 órakor átváltunk egy kicsit a mulatósba, Bunyós Pityu műsora lesz. És utána az egész rendezvényt egy tipsa band bál fogja zárni, és szintén 4 órakor lesz a kapuzárás.
1: Nagyszerű. Mindez tehát csütörtöktől szombatig a Sárszentlőrinci falunapok
2: kapcsán. És még el szeretném mondani azt is, amit tavaly elfelejtettem, mert pont a véradást, mert nagyon sok egészségügyi vizsgálat lesz nálunk, lesz véradás, hallásvizsgálat, látásvizsgálat, cukormérés, vérnyomásmérés, úgyhogy oda is nagyon szívesen látom mindenki, bőrgyógyászat. A vérnyomás, a véradásra még lehet jelentkezni, vannak már jó páran, de abban sosem elég, úgyhogy szívesen abszolút, látom mindenkit.
1: Abszolút, és a Magyar Vöröskereszt, mondom a hallgatóinknak, direkt közzétette, hogy a melegebb napokban kevesebb, vagy kisebb a véradási kedv, éppen ezért örülnek az ilyen kezdeményezéseknek, mint a Sárszent Lőrincét.
2: Igen, és ezt próbáltuk megoldani Lőrincen, Alsópélben és Uzdon, hogy a tanyagondoki busz mindenkit behoz, aki jelentkezik, szóval ki tud menni érte a tanyagondok, és behozza, és visszaviszi utána a véradást.
1: Ez mekkora ötlet. Igen. Ez mekkora ötlet, mert ugye a Vöröskereszt pont ezt tette közzé, hogy mivel 5 napig tárolnak el egy vérkészítményt, ezért rendkívül fontos, hogy ezekben a nagyon meleg napokban is legyenek véradók, úgyhogy igen, ez egy nagyon jó kezdeményezés a részletekről.
2: És minden véradó fog kapni, ilyen retróba mentünk át virslit, meg különböző ajándékok lesznek is sorsolva a véradók között.
1: Nagyon jó, nagyon jó. És akkor mindezt megkoronázza vasárnap a búcsú.
2: Egy pillanat.
1: Igen, nyugodtan.
2: Elfelejtettem mondani. Lesz egy népi játszótér is nekünk, ahol ezek a régi középkori játékok, a falkört, hinta, a kosárral, arra is szívesen várjuk a gyerekeket, ami teljesen ingyenes lesz, úgyhogy minden gyerek, sőt az egész program ingyenes lesz, úgyhogy szeretettel várunk el is mindenkit. És akkor vasárnap lesz a búcsú, ami lent lesz a Hőskertben. Szeretettel várunk még rá árusokat, de mutatványosok, a English Pish, meg ilyenek már megvannak, és ez is, ahogy kiraktuk tegnap, elég nagy népszerűségnek örvend, úgy látom, hogy örülnek neki az emberek, hogy ismét lesz egy kicsit fellendülés ebből is.
1: Tehát a falunapokhoz képest annyiban más a búcsú, hogy olyan
2: más
1: igazi, más helyszínen, és egy igazi búcsú, tehát körhinták
2: akár. Kakasos nyalóka.
1: Igen. És azt gondolom, hogy egy újabb olyan közösségi teret hoz létre a Sárszentlőrincen, ahol megint lehet találkozni, beszélgetni, és igen, hát a gyerekeknek meg mindig minden kedvence, ami egy búcsúban is van, úgyhogy nagyon jó. Fantasztikus programot tettetek össze Sárszentlőrincen, tehát még egyszer a hallgatóimnak mondom, hogy csütörtöktől vasárnapig, illetve lényegében hétfőig tartanak a programok, mert akkor
2: levezünk még bódjádig.
1: Igen, erre a Sion való evezésre lehet jelentkezni, nálatok, vagy ez hogyan működik?
2: Szerint, ha jól tudom, még igen. Itt a telefonszámot itt megadtuk, és a plakátom, majd
1: újra
2: a Facebook
1: kiposztoljuk,
2: oldalon,
1: igen, mi majd újra kiposztoljuk.
2: Meg lehet nézni, és akkor ott lehet még jelentkezni.
1: Mert ez egy nagyon kellemes dolog lehet.
2: Igen,
1: úgy
2: reméljük,
1: hiszem,
2: hogy az időjárás is kedvezni fog.
1: Kedvezni fog, mondom, csak 30 fok lesz, teljesen jól csináljátok.
2: Hát mondjuk a sió elég rosszul néz ki, de mi úgy néztük, hogy le tudunk evezni. Uh-huh. És onnan pedig autókkal lesz visszahozva mindenki, Sászentlőrincre.
1: Hát figyelj, már az is egy látványosság egyébként, tehát amikor alacsony a vízállás, az is egyfajta látványosság kisebb és nagyobb folyókon is, hogy éppen hogy áll a történet. Azt mondják, történelmi pillanatokat élünk, legalább megnézzük, de mindenkinek jó szívvel ajánljuk ezt a programot is.
2: Ez nagyon jó program lesz szerintem is.
1: Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél Sárszentlőrincről, és az az igazság, hogy azzal a szándékkal invitáltunk meg, hogy esetleg átbeszéljük azt is, hogy mondjuk az elmúlt fél év alatt mi történt Sárszentlőrincen. Hát 3 egész percünk maradt. Melyek azok a történések, vagy akár beruházások, amelyek prioritást élveznek, és úgy gondolod, hogy mindenképpen szívesen elmondanád a vételkörzetünk hallgatói részére?
2: Hát akkor csak egy pár szóba, hogy milyen projektek folynak most. A mezőföldi bringakörök hálózatos kerékpáros turisztikai fejlesztés, amiben 7 településen nyertünk konzorciumban egy pályázatot. Itt Lőrincen egy bicikli megálló lesz kialakítva, szervizponttal, mosdókkal, fedett biciklitárolóval, úgyhogy ez ennek nagyon örülünk, mert elég nagy a bicikli forgalom most már Lőrincen, hál' Istennek, sokan járnak a Simon tornya fele. Akkor a versenyképes járások második ütemében pedig a kultúrotthonnak a hátsó részéből egy konyhát szeretnénk ki is fogunk alakítani, meg vannak a tervek, meg vannak a kivitelező, ki fogunk alakítani, hogy könnyebbé tudjuk tenni az ott megrendezendő rendezvényeknek a kiszolgálását. Fölírtam, én itt nagyon sok
1: listával jöttél,
2: igen, játszótereket csináltunk most, egy új játszóteret Lőrincen, most fog épülni, hogyha elmúlik ez a nagy meleg, Uzdon egy új játszótér, Alsópérben lesz még egy játszótér a gyerekeknek, akkor bankautomata lett Lőrinc, aminek nagyon örülnek, lesz születi nap, Uzdon lesz kemencés nap szeptember 12-én, ez az Uzdi búcsúhoz fog kötődni, fel szeretnék eleveníteni, mert az elmúlt években abszolút eltűnt a búcsúi légkör Lőrincen, szerintem ez máshol is így van, és most egy búcsúbál, néptánc, sütés a kemencében, főzés, úgyhogy ez is szerintem egy nagyon jó program lesz. Nem tudom, még mondhatok még?
1: Na még egy dolgot, és akkor neked is lesz egy záró.

0: Lában már invitáljuk a polgármestereket évzáró beszélgetésre, és nagyon várjuk, hogy megtudjuk, hogy mi a helyzet Sárszentlőrincen. Egy utolsó kérdést engedd meg. A napokban Györkönyv polgármestere volt a vendégem, és feltettem neki egy kérdést, és most azt jutott eszembe, hogy tőled is szeretném megkérdezni, remélem tavaly nem kérdeztem meg. Mi a legfőbb erőssége a sárszentlőrinci közösségnek?
1: Ezt szerettem volna elmondani utolsó mondatként, hogy én nagyon-nagyon köszönöm az összefogást a Lőrincen, szerintem ez az erő, ami hajtja a falut. Ugyanúgy látom, hogy most van összefogás, a fiatalok is jönnek, segítenek, nem csak a fiatalok, az idősek, hogyha szólok például, akkor most közlöm, hogy este 6 órára várom mindenkit sátrat építeni az iskola udvarba, aki tudja jön, és jönnek. Tavaly mosdót építettünk, jöttek, Kalákába dolgoztunk, nagyon-nagyon nagy az összetartás, és ennek nagyon örülök.
0: Nagyon jó ezt hallani. Köszönöm, hogy itt voltál, egy élmény volt.
1: Én nagyon szépen
0: köszönöm a meghívást. És buzdítunk mindenkit a vételkörzetből. Nagyon jó programok lesznek tehát a falunapokon, csütörtöktől szombatig, Sárszentlőrincen, és ott lesz még a vasárnapi búcsú, illetve a siókázás. A hétfői jevezés a Sion, azt arra is esetleg érdemes jelentkezni. Sárszentlőrinc polgármestere Sebestyén Ákos volt a vendégem. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a meghívást.
2: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. Országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a hétfőn, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között, míg a napi közép hőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungarometer ZRT. Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
2: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és 1:30 körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már 1,5 centiméterre magasabb volt a vízszint, mostanra pedig 3 centiméterre vagyunk a mélypont fölött, ugye mínusz 140-nél állt Paksnál a Duna, most már mínusz 137-nél van.
1: Magyar Péter elmondta, a következő napokra vonatkozóan kissé bizakodók, ugyanis a Duna vízállása stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
2: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén, és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
1: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi atomerőmű minden dolgozójának. Augusztus 3-án hétfőn két közlekedési balesethez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit, adta hírül a katasztrófa védelem. Műszaki hiba miatt az úttesten veszteglő tehergépkocsinak ütközött egy személyautó hétfő reggel Attalán a Kossuth-Lajos utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a személyautót. A balesetben a személygépkocsi egyik utasa könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalának ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Mórágy és Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. Szerencsére a vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolna vármegyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 63 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A katasztrófa védelem közleményében hozzátette, a nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a magas hőmérséklet csökkentheti a koncentrációt és lassíthatja a reakcióidőt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Tudtad, hogy az angimasszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsont Kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
4: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenc zenéim fognak szólni. Ezen az igazán forró napon elhozom nektek a nyár legjobb slágereit, amitől garantáltan megjön a kedvetek a bulizáshoz, legyetek az

0: Csütörtökön déltől egyig a Best of kedvencek órájában készüljetek, mert egy igazi nyári slágerekkel teletűzdelt óra lesz, megéri minket hallgatni.
1: Best of kedvencek Vivitől. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: A You Make Me Feel egyébként 1978-as klasszikus Bogi? Vivi! De nem véletlenül mondtam
1: igen,
0: Bogi.
1: Igen, nem véletlenül, erről beszéltünk. Igen.
0: Mit szólsz a 78-as feelinghez?
1: Szeretem, meg nem is, tudod, ilyen...
0: Vegyes?
1: Nekem nagyon vegyes. Ez egyébként tök jó kis bulis szám, de nekem az ilyen 70-es, 80-as évek számai, az egy picit így kimaradtak, és inkább a 80-as éveknek a dala, és inkább az ilyen abba irányába.
0: Az a feeling,
1: igen, nekem az ilyen dallamosabb, meg akár itt, hogy a magyar neoton, vagy inkább ezek, ami ilyen bulis, pörgős, nem tudom, ezekkel tudok azonosulni.
0: Egyébként képzeld el, hogy azért játszottam le ezt a dalt, mert nem tudom, hogy biztos észrevetted már te is, minden kollega, hogy ugye a zenelistát mi pörgetjük.
1: Igen, persze.
0: És sokszor, ugye, hogy sorrendbe tudjuk tenni a zenelistánkat, évjárat, hosszúság, sok minden szempontjából, és van egy ilyen feltöltési, módosítási lehetőség is, és képzeld el, hogy a zenelistánkban ez a dal az első. Tehát amit legrégebben. Igen, igen. Egyébként a 78-nál régebbi dalaink is vannak, de ez a szilveszter, You Make Me Feel, ez mindig ott van, és olyan sokszor van, hogy előttünk van, szerintem sokszor
1: biztos,
0: van, amikor
1: igen,
0: keresgérünk, sokszor van, hogy előttünk
1: fixen.
0: Van, mert ott van legfölül, a legtetején, és mondom, most már belehallgatok, ez melyik szám is? Jaj, hát ez a szám.
1: Igen, ez egy jó szám.
0: Úgyhogy tulajdonképpen ezért tettem be, szóval Vivi a stúdióban.
1: Jó reggelt.
0: Ma is meleg volt, hogy aludtál. Légkondi alatt alszotok egyébként?
1: Hát próbáljuk betartani egyébként a kéréseket, de úgy van, hogy egy idő után kinyitjuk az ablakot, amikor már egy kicsit jobb kint a levegő, és akkor nem a klíma megy, hanem ez a keringtető, levegő keringtető, és egyébként úgy nagyon jókat alszom. Uh-huh. És az ugyanúgy Noelnél is így van, ő is nyitott ajtón, vagy ablaknál alszik. Múltkor már nyitva is hagytam az ajtaját is, hogy egy picit így jobban. Nálunk lent akkor így minden úgymond nyitva van, tehát ablakok azért nyitva vannak, meg próbáljuk ezzel is, de hát nem lehet megmaradni a házban klíma nélkül, úgyhogy ameddig úgy érezzük, addig menni fog, vagy megy. Tehát, hogy így megpróbáljuk abban az időintervallumban, amikor a kormányunk kérte, de tényleg szóval, hogy így... pusztulás.
0: Abszolút.
1: Tényleg.
0: És pont azon gondolkodtam, és mondtam is reggel a hallgatóknak, hogy napközben is, főleg napközben, nem tudom, hogy ha az ember úgy éli meg ezeket a napokat, uh-huh. hogy sem a munkahelyén nincs klíma, sem otthon nincs klíma, sehol nincs klíma, autóval se közlekedik, de mondjuk valóban el kell mennie. Tehát, hogy hova tud úgy behúzódni, vagy hol tud úgy túlélni, hogy valami normális hőérzete legyen, mert ugye ez már nem normális, nem. Ugye európai embernek szoktuk mondani, hát szóval tényleg
1: Tegnap Pesten voltam délután, egy barátnőmmel találkoztam, és írja már üzenetben, láttam, hogy felugrott az autónak a kijelzőjén barátnőmnek az üzenete, hogy még a fülemből is izzadok, mert hogy beültünk egy helyre, egy ilyen tök jó a gorsdúba egy vacsizni, és képzeld el, hogy nem volt klíma a helyen, és nyitva volt minden, azért a gorsdú tudjuk, hogy ilyen kis pici, szűk utca, és ugye abból nyílnak. Figyelj, miközben ettünk, én ötször izzadtam le szerintem, uh-huh. és így a végén nagyon kedvesek voltak, és nagyon-nagyon finomat ettünk, ilyen ázsiai ételek vannak ezen a helyen, és akkor így kihoztak egy ilyen, nem is ilyen pára kaput, hanem ahhoz hasonló, hogy mi tolta az ilyen párát oda ránk, és így mondtam, hogy ezt lehetett volna már egy 30 perccel előbb is kihozni, tényleg, így ülve, tehát nem csináltunk semmit az égvilágon, ettünk és beszélgettünk. Nagyon gondolkoztam, hogy most találkozunk-e, vagy nem, csak ő Belgiumban él, és ilyen évente egyszer-kétszer tudunk találkozni, egyébként meg majdnem minden nap beszélünk, csak tényleg nem tudtunk máshogy, és kérdez, hogy elmentünk még kicsit körbejárni ott a Váci utcán a boltokat, ő akart nézni magának egy felsőt, vagy nem tudom, mert mennek David Guetta koncertre ott Belgiumban, és így mondom, hogy nem tudok egyszerűen így menni. Azt éreztem, hogy nem kapok levegőt, és ott a Váci utcán sétikáltunk full árnyékba, de így komolyan fullasztó uh-huh. volt a hőség 6 órakor is. Szóval ez tényleg hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy így 6 órakor sem lehet kimozdulni. Valamelyik nap Noel kitalálta, hogy mi lenne, ha lemennénk biciklivel, én gyalog, ő cangával az Erzsébet szállóig, ugye tőlünk a Munkácsitól. És akkor így gondoltam, hogy hát jó, oké, majd kitalálta ő, az én okos gyermekem, hogy visszafele ne gyalog menjünk, hanem busszal. Mondtam, hogy rendben, lesétálok veled, de hazafel akkor buszozunk, és így is tettük, hogy pont úgy indultunk el, hogy leértünk a buszmegállóhoz, és visszabuszoztunk a Szent István térről.
0: Egyébként minden Paks busz klimatizált?
1: Igen, szerintem. Az elektromos buszok azok biztosan, és ugye most az elektromos buszok azok mi járják most.
0: A helyi járat.
1: Teljesen tökéletes volt, úgyhogy megmentette az életem, és Noel sem volt szomorú, hogy nem mentünk el biciklizni, de mondom, ő neki ugye a buszozás az nagy kedvence, szóval mi fölülünk valamikor a buszra, az céltalanul szaladgálunk a városban.
0: Igen, ezt a
1: busszal,
0: úgyhogy igen. Korábban. De egyébként, ami a biciklizést illeti, pont tegnap láttam, én nem is tudom, hogy hol láttam, hogy két biciklista, de napközben volt ez, tehát nem akarok hülyeséget mondani délután, nem tudom. Aha. Tehát, hogy ez a tipikus, amikor fölveszed a bukós isakot, felülsz a versenybringára, úgy vagy felöltözve, tehát látszik, hogy sportolni indul.
1: Igen.
0: És azon gondolkodtam, hogy tényleg vannak olyanok, akik 40 fokban sem hagyják ki a szabadtéri általuk
1: űzött. Este is. De amikor most kimenne.
0: Tehát valakik ezt bírják, nem tudom, hogy bírják, de bírják.
1: Hát ott ugye fönt nálunk azért ott sok árnyék van, én azt gondolom, ott így...
0: Az öreg hegyen, arra gondolsz?
1: Igen, tehát hogy ott le, és ott állandóan futnak. Tehát ott rengeteg fa van, meg nem tudom, és ott azért szaladgásznak. Én azt úgy látom, amikor öntözök, locsolok kint este fele, akkor már sokan futkarásznak ott nálunk. Úgyhogy igen.
0: Igen, a fa az nagyon-nagyon fontos. Képzeld el, hogy tegnap én is a reggeli műszak után még el kellett mennem Budapestre, és ahogy jöttem haza, este mit, nem tudom, 7-8 óra körül, és ahogy az M6-oson jössz lefelé Budapestről Paks felé,
1: igen.
0: És főleg itt a vége felé talán, a Paks éjszaknál szoktam lekanyarodni, ahogy jössz, úgy jobb oldalon annyira gyönyörű nagy fák vannak, van egy ilyen fasor, ilyen többször visszatérnek ilyen nagy fasorok,
1: igen.
0: Ami mögött egyébként szántóföld van, de egy jó pár méter szélességben.
1: Én is ott szoktam
0: lejönni. És képzeld el, hogy azt vettem észre, hogy vezettem az autópályán, hogy többször véletlenül így nem, tehát minthogyha majdnem lemennék a kis sávomból, és vissza kellett, tehát nem azt mondom, hogy rántanom a kormányt, és azon gondolkodtam, hogy te jó ég, szedjem össze magam, mert itt a végén megállítanak majd, vagy ledudálnak,
1: igen,
0: biztos elfáradtam, és majdnem elaludtam, és azért, de nem, a fákban gyönyörködtem, hallod? Azon gondolkodtam, hogy ja, ilyen kéne a kertünkbe.
1: Igen.
0: Egy ilyen kéne még oda a fő utcára is, meg tehát, hogy a fákban gyönyörködtem, mert tényleg ilyen árnyékkomplexumom van az elmúlt napon.
1: Valahol legyen árnyék.
0: Egyébként
1: ez sehol máshol tényleg nem lehet kibírni. Vagy bent, a lakásban, házban, nyaralóban, bárhol, vagy vízparton. Tehát, hogy tényleg strandon, nem tudom, mi azért majdnem minden nap voltunk kint eddig a strandon, tegnap kivételével szerintem, de mindig voltunk kint. Egyszerűen nem lehet kibírni máshogy. Szóval tényleg így ott tartok, hogy nem tudunk bent se lenni egész nap, mert a Noel is igényli a kintlétet. Szóval, hogy így nálunk is ez volt, hogy így jó, akkor most menjünk, vagy meginduljunk, de mindig az lesz belőle, hogy megindulunk.
0: Igen, de azért az építkezésünkkel és az építészetünkkel is nem azt mondom, hogy baj van, csak vissza kell térni valami máshoz. Képzeld, de van egy nagyon kedves ismerősöm, ő azt mondja, hogy a cseresznyési tanyáján, ami nem egy olyan tanya, hanem egy nagyon szép házikó van rajta, azt mondja, hogy hatalmas fák öblében a ház, igen. Ami ez a régi parasztház lett felújítva, tehát ez a nagyon vastag falu, állítólag úgy, hogy nincs klimatizálva, 23 fok van a házban, ami szinte hihetetlen. Tehát, hogy ennyire meg tudja tartani, igen. De ott tényleg nyírfák, nyárfák, égerfák,
1: anyukám
0: mindenféle
1: fák. Anyukám tesolyáknál is van, hogy takarózva küldi a fotót bentről, és úgy, hogy bent van ugye az ő házuk is az erdőben, ez egy faház igazából, de olyan klímával tényleg, hogy nekik sem kell.
0: Állítólag már van olyan trend, hogy úgy védekeznek többek között a hőség ellen bizonyos déli országokban, hogy divattá vált, hogy a tetőket fehérre festik, állítólag 2 fokot segít.
1: Tényleg?
0: Tehát -2 fokot, úgyhogy szerintem be fognak jönni ezek a megoldások. Igen. Figyelj, marad még egy pár percünk, eláruljuk, vagy mondjuk már el, hogy miért bogiztalak le, amikor jöttél, mert Dalos Bogiról beszéltünk.
1: Dalos Bogiról beszéltünk, ugye ez új megjelent daláról, ez a Rád Hallgatok című dal, és én a napokban, vagy ez valamelyik nap jött ki, talán két napja, vagy három napja, és ott, amit kitettek Petivel egy ilyen videót az Instára, és komolyan mondom, hogy így hangosan nevettem, mert így a Redditen, ugye ez egy ilyen tök jó oldal egyébként, tök sok információ van rajta, de elkezdik rosztolni az embereket, énekeseket, stb., meg rengeteg pletyka terjed ott, és ugye a dal megjelent, és kíváncsi volt rá Bogi, hogy tök sok pozitívat kapott rá, de hogy a negatív dolgokat is, úgyhogy fölment Redditre, és elkezdte olvasni. Na és akkor ezt ugye Petivel elkezdték lereagálni, hát imádtam, megmondom őszintén, és pont ugye, hogy itt reggel beszéltük is, hogy tök jó az, amikor így magadon egy picit tudsz nevetni, vagy máson tudsz nevetni, inkább, hogy nem veszed ezt komolyan, mert neked tetszik, és másnak is tetszik, vagy a te rajongóidnak tetszik, akik szeretik, aki meg nem, az le van tojva, de hogy ez tök jó volt, úgyhogy igen, ezzel igen. kapcsolatban
0: egyébként
1: beszéltünk.
0: Most rá is kerestem ugye Boginak az Insta oldalára, én nem is tudom, hogy már 235 ezer követőnél tart, tehát az ő Instája azért egy nagyon látogatott történet, és azt kell mondjam, hogy ez a videó, amiről te beszélsz,
1: igen.
0: ez majdnem dupla annyi szívecskét váltott ki a rajongók.
1: Figyelj, én nem szoktam kommentelni, de én is kommenteltem, hogy hangosan nevetek, és így imádom.
0: Figyelj, de hallgassunk már bele, tehát tulajdonképpen az történt, hogy kijött tehát Dalos Boginak egy új száma, ez a Rád
1: Hallgatok. Igen,
0: és kapott
1: negatív,
0: és akkor ő tulajdonképpen ő itt a negatív kommenteket kommentálja.
1: Igen.
0: Na figyelj, ebben muszáj. Muszáj, csak nem.
1: Nem halljuk,
0: igen, de várjál, mindjárt.
2: Ugye ez a dal egyfajta kapcsolódás a tinikori önmagunkkal, de hát azért voltak, akiknek annyira nem jött át ez a dalszöveg, úgyhogy nézzünk fel a Redditre. Puskás Dallos Bogi nagy visszatérőnek titulált száma, a Rád Hallgatok meg annyi promó után, ezzel volt teli napokon át az Instagram, a végül kijött. A szöveg az egy kataklizmikus abomináció.
0: Ki se tudja mondani.
1: Nem is hallom.
2: Pusztulással, világméretű katasztrófával kapcsolatos, vagy olyan mértékű, mint egy kataklizma. Az abomináció pedig förtelem, iszonyatos undort keltő természetellenes, vagy megvetendő dolog. Fú, basszus, nagyon sajnálom, hogy ilyen kemény érzéseket váltott ki belőled. Ez a dar ellemetlen, ez a nő alapvetően gyerekes, nulla tehetség.
1: És a Peti a háttérbe röhög.
3: Ő nem szarakodott.
2: Nem?
0: Igen.
2: Nem Demi állt ki a Camp Rockban amúgy, hanem Michi. Demi a színésznő, Michi a karakter. De az meg igaza van. Ilyet születtem. Valaki azt írja, hogy milyen újjá, hogy hüvelyk újjá, vagy mutató újjá.
1: Jaj, igen.
0: Most kellemetlen.
2: Hogy hosszú úval újjá. Az a filozófia mögött, hogy azt gondolom, hogy egy gyerek születésével nem csak egy gyerek születik, hanem egy anya is születik.
0: Jó, oké, tehát, hogy most egy pillanatra megállítottam, egyébként ezt érdemes végighallgatni, nem tudom hány perces. Jó, tehát...
1: Igen, szóval ilyen.
0: Ő ezt bevállalta, de, hogy akkor a...
1: De hogy ez annyira...
0: Mi volt ez a Camp Rockos történet? Ja, mert benne van a szövegben, a dalszövegében igen, a Camp Rock.
1: Igen, mert ugye...
0: Hát, a Demi Lovato.
1: Igen, és itt mondja, hogy a Gen Z, ez is benne van ebben a kis videóban, hogy azt se tudják, hogy mi az a Camp Rock. És akkor így mondja, hogy de hát én is Gen Z vagyok, és tényleg így, hogy hát most nekem a Camp Rockot kívülről, hátulról, előről, mindenhonnan is láttam már, és ugye szerelmes voltam Joe Jonasba, és minden lehető
0: egy
1: platformon.
0: Szó, egy zenés filmről
1: a zenés film, ugye ez a High School Musical után érkezett, igen, meg ugye, ez a Hannah Montana. Éve. Igen, ez pont egy 20 éves sztori, és ugye hát erről beszélt Bogi is, ugye annyi idős, mint én, egy pár éve fiatalabb, szóval ez 98-as talán Bogi, de nem is ez a lényeg, hanem hogy beleírta, mert igen, hát ő ehhez tud kapcsolódni, meg a Hannah Montanához, meg a nem tudom, tehát mi ezen nőttünk fel, úgymond, nekünk ezek voltak a sorozatok, meg mit tudod, tehát hogy tényleg ilyen gyermekfilmeknek, tényleg ilyen jó kis zenés dolgok, és hogy ez, hogy nem is tudják, hogy mi ez a Camp Rock, meg mit tudom én, és ugye ezt is lereagálta. De ez, hogy... és ugye itt azt mondja, hogy a Demi állt ki, mit tudom én, igen. És akkor hogy ő a főszereplő, de hogy a karakter, a Michi, ugye ez a neve a Demi Lovatónak a filmben, és akkor ezt így eltévesztette.
0: Jaj,
1: és akkor most így is mutogassunk újra, hogy ezt is elrontottad, és ezt is elrontottad. Imádom ezeket.
0: Hát nem tudom, hogy van-e értelme tovább hallgatni.
1: Hát ez van igazából, ez az
0: most
1: utolsó.
0: Most nem is akar elindulni.
1: Igen, ez az utolsó köbben nagyjából, ez a genzis dolog, meg egy-két ilyen, de tényleg de zseniális. Szóval ezt hallgassátok meg, én jót nevettem rajta.
0: Igen, igen, ez is fontos, hogy valaki akkor tudja ilyen értelemben lereagálni a negatív kritikát. Ugye egyébként is a komment szekció, tényleg én nem tudom, hogy ez hova, merre merre tart, nem csak kis hazánkban.
1: Igen, ez.
0: De hát most itt a Paksegy, meg az erőmű, igen, meg a víz kapcsán, és hát most tényleg mindenki Paksal foglalkozik. Itt pont beszélgettem a vendégeimmel is. Ez egy győri rokonom képes naponta felhívni, hogy mi a helyzet nálatok? Mert igen, a kollégáim azt kérdezgetik, mert nekem van paksi rokonom, hogy mi a helyzet nálatok, tehát hogy mindenki velünk foglalkozik
1: mindenki.
0: Most.
1: Igen, most pont volt egy barátom, hogy ceremóniamester egyébként, de az Euronews-nál dolgozik, mint tudósító, és akkor így valamelyik nap felhívott, hogy hello Vivi, itt vagyok Pakson, merre vagy? Nem iszunk egy kávét? Én meg így Noállal vagyok, meg mit tudom, kint vagyunk a strandon. Jó, akkor kimegyek a strandra. És akkor ez, hogy megnézem ott milyen a vízállás. És akkor jót röhögtünk, akkor ebből is ott nevetgéltünk egyet, pár percet kijött, köszöntünk meg, nem tudom, csak hogy ez, hogy így eleve a komment meg maga ez a kommentvilág, amivel egy azt hiszik, hogy így fel vannak hatalmazva egyesek, hogy kiad mondjuk Dalos Bogi egy dalt, és az azt jelenti, hogy ha fönt van az interneten, akkor kígyott békát lehet rá tényleg kiáltani, és nem is gondolnak bele az emberek abba, hogy ezzel ő rengeteget dolgozott mondjuk, vagy nem tudom, és hogyha nem is tetszik, miért nem tudjuk tovább görgetni? Szóval ezt én sosem értettem, hogy ha nekem nem tetszik valami, hát nekem ez, én nem szoktam sehova se kommentelni, nekem nincs olyan indok, nagyjából mondj ez maximum, hogyha valami nagyon tetszik inkább ez, hogy ezt tényleg így kiírom magamból, de hogy negatívat ezzel kapcsolatban, hogy így elkezdeni, ez ugyanabban, hogy télen ott van a hókotrás, meg nem tudom, és tudja nagyon jól mindenki, minden évben ugyanaz a dolog, hogy a főutakat takarítják, nem tudom, de minden évben ez, hogy mert hogy ez, mert hogy az, szóval, igen, hogy így ez...
0: Azt mondják, hogy a kommentálásnak a pszichológiája az úgy működik, hogy amikor otthon egyedül a szobádban, igen, tehát, hogy ha veled szemben állna az az ember, akkor nem viselkednél így, de tehát, hogy állítólag, igen, a kommentálásnak ez a pszichológiája, hogy egészen egyszerűen másképp méret föl, másképp érzékeled, nincs semmiféle empátia.
1: Nincs, nulla.
0: De hogyha összetalálkoznál azzal az emberrel, és akár el is mondanád a véleményedet, egész másképp fogalmaznád meg. Tehát ez, igen, egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, láttad-e azt a dokumentumfilmet, amelyben a hát tulajdonképpen a Facebook fejlesztői közül az a fiatal srác, nálam fiatalabb, uh-huh, tehát lehet, hogy veled korú, tehát hogy inkább 30-as, mint 40-es, uh-huh, vagy 50-es, tehát hogy lelki ismeret furdalása van a mai napig annak a srácnak, fejlesztőnek, aki az emojit kitalálta. Pedig ő egy pozitív dologra találta, igen, és nem tudom, emlékszel-e, hogy először csak mosolygós, igen, emoji volt, ugye,
1: csak az.
0: Utána jöttek a mindenféle egyéb...
1: Vagy maximum ilyen szomorú fej, vagy nem, igen, tudom, hogy az érzelmeinket
0: hogy,
1: egy picit...
0: Hogy ő nyilatkozta egy dokumentumfilmben, hogy soha életében nem gondolta volna, tehát hogy ő is jót akart, jóra akart valamit,
1: hát persze,
0: használni,
1: de
0: szóval ez egy érdekes.
1: Nagyon kérdés. Sokszor ez van, hogy jóra, de tényleg az, én mindig ezt, amikor tudod, ilyen sportolókat kritizálunk, hogy mert ez csak bronzérmes lett, meg negyedik, ötödik lett, uh-huh, vagy nem tudom, ő azért mondjuk egy olimpián 4 évet küzdött azért, hogy eljusson mondjuk erre a szintre, uh-huh, és egy szerencsétlen olyan, nem tudom, történés van, hogy nem első helyezett lett, vagy valaki jobb volt, vagy nem tudom, és ő otthon a kanapén a popcornját csemcsogva bekommentel egy,
0: igen,
1: ilyet.
0: Igen, ezt szoktuk mondani, hogy a fotel huszárok.
1: Igen, fotel huszárok. És akkor így mindig ez, hogy tényleg? Vagy nem nagyon értem ezt, de hát mindegy. Ez nem is kell.
0: Igen, elkanyarodtunk, igen, ide a Dalos Bogitól. Egyébként, igen, még annyit a kommentelő pszichológiájáról, hogy ugye azt is szokták mondani, és rengeteg blogger van, aki ezt ki is figurázza, uh-huh, hogy az a probléma még a komment szekcióval, hogy sokszor valaki, ha megfogalmaz negatív kritikát, azt én, mint olvasó, csúnyábban olvasom
1: biztos
0: fel,
1: a
0: pedig ő egyébként tök normálisan és kedvesen írt, és úgy is, de hát, hogy a hangsúlyok még nem jönnek
1: igen,
0: ki.
1: Igen, de azért az ki. A másik, amikor tudod, ez a nem akarlak megbántani, de, és akkor ezzel igen. már felhatalmazod igen, magadat, igen. hogy igen. én nem akartam megbántani, igen. mosom kezeim, de azért elmondom a véleményemet, hogy néz ki rajtad ez a blues? Vagy hogy miért veszel föl ilyen ruhát? Miért ilyen a hajszíned? Vagy nem tudom, és amikor csak hogy barna lett a hajam, és tudod, itt tök sokat, de jó ez a haj, meg nem tudom, és tudod, de valaki meg így, ja jó, de a szőke jobb volt, vagy ez, és akkor így, jó, nekem ezt tetszik, a szőkét is imádtam, hát azért voltam majdnem, mit tudom én, 8 évig szőke, vagy 7 évig, de meguntam, és most újat szerettem volna, és pont, tehát, hogy és magyarázkodnod kell már azonnal, azt érzed, hogy így támadnak, és igen.
0: Abszolút, az jutott eszembe, hogy képzeld el, hogy én életemben egyszer kaptam egy ilyen üzenetet, egy-két évvel ezelőtt egy nagyon kedves ismerőstől, egyébként hölgy ismerősömtől Messengeren keresztül egy olyan üzenetet, amiben ő úgy kezdte, egy kritikát fogalmazott aha. meg valamivel kapcsolatban, amiben érintettségem volt, és bár nem engem, tehát nem engem kritizált, de érintettségem igen. volt, és képzeld el, hogy ő úgy kezdte az egyébként hosszú üzenetét, hogy nem is tudom, hogy fogalmazott, de annyira jól megfogalmazta, hogy kérlek, ne olyan hangvétellel olvasd, ahogy általában olvasd. Én kedvesen írok. Uh-huh. Képzeld el, oda tette ezt. Aha. És egész másképp, tehát értettem azt, hogy akarja erősíteni felém azt, hogy ő kedvesen persze. mondja ezt most, és nem emojikkal fejezte ki, meg ilyen kis röhögő fejekkel, meg ilyen kis, hanem leírta azt, hogy én ezt most, ő ezt most milyen lelkülettel, uh-huh. vagy milyen dominanciája
1: igen, valamit tehát kiváltott.
0: Nagyon igen, érdekes, igen. és azt nagyon megegyeztem, hogy milyen érdekes, hogy így is lehet. Üzenetet, hogy ő az elején azt mondja, hogy kedvesen írok. Igen. Na, figyelj, én azt mondom, hogy ezek után Dalos Bogi Ráthallgatok című újdonságával zárjuk. Zárjuk, hát most már hallgassuk meg, mert hogy ennek kapcsán posztoltuk, hogy beszéltünk erről igen. bizonyos kritikus hangvételről. Strasser Andi búcsúzik, Vivi jön, és akkor Dalos Bogi után remélem sikerül indítani a dalt.

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Reklámot hallottatok.

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Ma szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük, milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Olivia Dean-től a Man I Need 2026-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

Tóth Andi és Belánok közöse szólt, tőlük pedig a Numalassa 2025-ből, és amilyen forró volt ez a dal, olyan forrósággal is megyünk tovább az időkép előrejelzése szerint, mert hogy még mindig piros figyelmeztetés van érvényben hőségre, és marad is ez az idő perzselő napsütéssel. Csak kevés gomoly felhő képződhet, ezekből csapadék sajnos nem valószínű. A déli szél mérsékelt marad, délutára pedig 39 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, kerüljük a tűző napfényt, ha pedig nem, és kimentek akár a strandra, vagy feltétlenül el kell menni egy-két helyre, akkor mindenképp kenjétek be magatokat naptejjel, esetlegesen vegyetek föl egy sapkát, kalapot, vagy esernyőt, tegyetek a fejetek fölé, és tényleg így közlekedjetek a városban, senki nem fog benneteket hülyének nézni, mert tényleg elképesztő hőség van, és inkább vigyázzatok magatokra és az egészségetekre. Délután még jövök egy időjárás jelentéssel, a holnapi napot veszük gorcső alá, addig is csodás délelőttöt nektek, hallgassátok továbbra is a Paks FM-et, én hozom nektek a jó zenéket, most Eros Ramazzotti és Luis Fonsi közösen fog szólni, tőlük pedig a Per la strada una canzone 2018-ból.

0: aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os főúton Szekszárd határában hídfenntartási munkákat végeznek, a 140-es kilométernél a Szekszárd felé tartó irányba egy sávot lezártak. Az 51-es főúton Kalocsa és Baja között 7 és délután 3 óra közötti időszakban aszfaltoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárják, és jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Az 54-es főúton Solt-Vadkert és Császár töltés között 7 és délután 3 óra közötti időszakban kaszálnak, a 49-es kilométertől a 73-as kilométerig a lassan mozgó kaszálógép mögött lassítani kell. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, vezessetek ti is óvatosan, biztonságos utazást kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
1: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt. Mindjárt folytatjuk.
2: Gázmen.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
4: Aláírta Vlagyimir Putyin elnök kedden azt a törvényt, amely legalizálja Oroszországban a kriptovalutákat, írja az MTI. A jogszabály a digitális valutákat vagyontárgyként ismerte el, előírta a forgalmazásukra vonatkozó követelményeket, a vonatkozó jogok bírósági védelmét, függetlenül az előzetes bevallástól. Az orosz állampolgárok legálisan fektethetnek be kriptovalutákba a belföldi tőzsdéken, és ügyleteik és tranzakcióik lebonyolításához igénybe vehetik brókerek, vagyonkezelők és befektetési társaságok, valamint pénzváltók szolgáltatásait. A szabályozást és a felügyeletet ezen a területen az orosz központi bank fogja ellátni. A kormány a jegybankkal és a szövetségi biztonsági szolgálattal egyeztetve különleges rendszert vezethet be a digitális valutákra vonatkozóan. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 80 sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. Energia és víztakarékossági intézkedésekről döntöttek Szekszárdon, adta hírül weboldalán a város önkormányzata. Közölték, a város energiatakarékossági intézkedései keretében lekapcsolják a Béla királytéri templom, az újvárosi templom és a polgármesteri hivatal díszkivilágítását. A szükséges munkát a Közmegvil Kft. Végezte el, így szerdától az önkormányzat kezelésében lévő épületeken nem működik.

0: Díszvilágítás. A Béla Király tér és a Garai tér térvilágítása változatlanul üzemel, mivel ezek a közvilágítás részét képezik. A polgármesteri hivatal épületének energiaellátását jelentős napelemkapacitás támogatja, amely biztosítja az épület hűtési és fűtési rendszerének működését. Ennek tekintetében nem indokolt az otthoni munkavégzés elrendelése, a harmadfokú hőségriadó idején a polgármesteri hivatal pedig továbbra is hűsítőpontként várja a lakosságot, ahol bárki felfrissülhet a nagy melegben. A lakosság hűsítését szolgáló párakapuk minden nap délelőtt 10 és este 8 óra között működnek a rendelőintézet előtt a Szent István téren és a Garai téren. A polgármester hivatal munkatársai hétköznapokon délelőtt 9 és délután 4 óra között hűs ivóvizet biztosítanak a Garai téren a járókelők számára.
1: És most sporthírek a Pax FM-en.
0: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, bajnokit játszott hétfő délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga második fordulójában idegenben 5-2-re kapott ki a Zalaegerszeg együttesétől. A találkozót Bognár György, a PFC vezetője is értékelte, a klub weboldalára is feltöltött videóban.
2: Hát elsőként is gratulálok a hazaiaknak. Végig jobban játszottak, frissebbek voltak, mint mi. Nálunk azért nem sikerült ez a frissítés a mai napra. Sőt, egyéni teljesítményekben azok a játékosok játszottak gyengébben, akik frissnek kellett volna lenniük. Szokatlan összetételű védelemmel kezdtünk. Igazából ezen próbáltunk változtatni a szünetben, mert nagyon kellett. Hozzávetőlegesen ez a része kicsit sikerült, de igazából az, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, helyzeteket kell kidolgozni, ami a mai játékunkban nem volt benne. A jobb oldalon azért a Györfi megsérült Aténba, a Sies sérült volt eddig. Tehát a Hán egy szokatlan pozícióba játszott jobb oldalon, ami nem igazán működött. A Kuzma a fiatal szabály miatt, hogy a Györfi kiesett, a Kuzma jött a sorba, de igazából a Vas és a Szabó Jani, akik azért stabilitást adtak mondjuk a legutóbbi mérkőzésen is, ők már sokadik meccsen vannak túl, és a sérülések elkerülése miatt. Ez egy tapasztalat például, hogy vannak olyan játékosok, akik 3-4 napon belül a két meccset játszanak, izomsérülésük van. Ezért őket pihentettük. Tehát a legjobb védelem ült a padon, de nem kockáztattuk azt, hogy megsérüljenek. Nyilván, hogyha nem kell hétközben játszani, jövő héten már olyan szinten tudunk játszani, hogy általában szoktunk. Tehát én gondolom, hogy egy heti felkészüléssel kiegyenesedünk, mint ahogy ki is szoktunk. Ilyen szempontból nem aggódom egyáltalán.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

0: Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó zenék, aztán meglessük, milyen programokat tartogat nekünk ezen a héten Paks és környéke. Aztán hozok nektek Pálfi Kati kolléganőmtől is egy tudósítást, mert hogy tombol a nyár, és a nyáron rengeteg tábor lehetőség van itt Pakson. A LEGO tábor is ezek között van, erről beszélget a program vezetővel, valamint a résztvevő gyerekekkel. Nem érdemes kihagyni, nagyon jó kis beszélgetések zajlanak. Az óra végén pedig érkeznek a közlekedési hírek, úgyhogy tartsatok velem. Most pedig megyünk tovább Teddy Swims-el, tőle pedig szóljon a Bad Dreams 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Augusztus 5-én 17 és 18.30 között paksi kosár termelői és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Augusztus 6-án Kovács Tibor festőművész kiállítás megnyitója lesz 17 órakor a Csengedines Kulturális Központ kiállító termében. Augusztus 6-án 11.30 és 17.30 között Tolnán a Magházban a Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás lesz. Erre mindenképp menjetek jó sokan, és a személyes okmányaitokat vigyétek magatokkal. Augusztus 7-én Nyirati Csilla festmény kiállítására várják az érdeklődőket, időutazás címmel tekinthető meg ez a kiállítás a Tolnai Művelődési Központban 17 órakor. Augusztus 8-án udvari riffek élőben hallhatók a Kalocsai Művelődési Központ udvarán 8 órától, a belépés a rendezvényre pedig díjtalan. Augusztus 8-án Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítását tekinthetitek meg Szekszárdon a Művészetek Házában. A kiállítás egészen szeptember 7-éig megtekinthető. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már hozom is nektek Páfi Kati kolléganőm tudósítását. Mint tudjátok, a nyáron dübörögnek a táborozási lehetőségek, és évek óta szervez legótábort Pakson Kerekesné Kajári Tünde programvezető, Takács Mónika és Egyed József segítőkkel együtt. A Young Engineers kismérnök nyári legó táborban a résztvevő 11 gyermekre kaland és kihívás is várt. A hét folyamán épített alkotásokból az utolsó napon egy fantáziavárost állítottak össze a gyerekek. Páfi Kati kolléganőnk Kerekesné Kajári Tündével beszélgetett a nyári táborról, ezt hallhatjátok a következő percekben.
2: Beszélgető partnerem Kajári Tünde, programvezető. Tündi, mi volt a héten a legeslegizgalmasabb rész, meg mi a célja egyáltalán ennek a hétnek ilyenkor a táborral, táborozással?
3: Ennek a hétnek egy kiemelt témája volt a mikro-makro világ. Hogy körülöttünk a környezetünk, nem csak a városi környezetünk, hanem a Föld, akár az univerzum, még a makrovilágnak a felépítése, és ugyanezt az utazást megtettük, feldolgoztuk befele az ember, mint rendszer a mikrovilág szintjéig, az atomokig. És a gyerekekkel ezt a témát játékosan a hét folyamán úgy dolgoztuk fel, hogy ehhez kapcsolódóan nem csak a Lego modellek megépítésébe kaptak élményt, hanem elmentünk olyan műhelylátogatásra, egyéb foglalkozásokra is, ahol ezt megélhették. Például a rezgés világát egy külön foglalkozással, egy ilyen hangtálas, zeneeszközös, gongos élményprogrammal, illetve a környezetünkből mindig behozzuk az anyagok, a különböző anyagok és érzékelések világát. Tavaly egy hangárba volt programunk, és ezt a repülés témát az idén tovább vittük. Öcsénybe a Hőlégballon Múzeumnál folytattuk az élményszerzést.
2: És hát közben ugye Lego építés folyik itt a teremben, az alapkészletekből, ha jól tudom. Milyen alkotások készültek itt, milyen technikákkal, és mi a végcél?
3: Klasszikus mechanikai, gyakorlati megoldásokat tanulnak a gyerekek. Amiket megnézzünk a műhelylátogatásnál, mondjuk klasszikus régi parasztvilágban használt gépeknél, a csigarendszer, a csigameghajtás, a láncmeghajtás, a fogaskerekeknek a világa, mindegyikre kipróbálunk egy-egy rendszert, egy-egy modellt, és ezeket elkezdjük folyamatosan nehezíteni, kombinálni a hét során. Ami a célunk ezzel, az, hogy egy-egy gyakorlati élményből minél jobban felkelteni a kíváncsiságukat, és felszabadítani azt a kreativitást, amik bennük van, hogy bátran, szabadon elkezdjenek kísérletezni, kipróbálni dolgokat szabadon.
2: Kik jöhetnek a táborba?
3: A gyerekek nagy része Paksról szokott jelentkezni. Ezen a héten is most főként paksiak vannak, de nagyon örülök neki, hogy 3 év, amióta tart a programunk, mindig van külföldről is, van, aki Angliából jár vissza, valaki Barcelonából, valaki Nagyrédéről, mert a nagyszülők, valamilyen családi vonatkozás van itt Pakson, és nagyon örülünk, hogy visszajáró vendégeink.
1: Kerekesné Kajári Tündét hallhattátok, most pedig Nagy Bálint, aki 7 éves, és tavaly is részt vett már a Lego táborban, bár akkor a kezdőcsoportban, most pedig a haladóra érkezett.
4: Voltak könnyebbek is, meg nehezebbek is. Például most csináltam egy ilyen sorompót, és hozzáépítettem egy kis autót. Volt, amikor faszállító autót csináltunk. Igazából ennyik voltak, mert többi napon mind kirándultunk, mert 2 napot csak kirándultunk.
2: Értem, tehát kirándultatok is, volt ugye más szabadidős tevékenység is. Mennyire volt nehéz, bonyolult összerakni ezeket a Lego elemeket neked?
4: Nekem már elég sok van otthon, úgyhogy a rakás az nem volt nehéz, csak ugye a koncentrálás, mert ugye, hogy mit hova kell tenni, mert ezek azért már bonyolultabbak, mint a tavaly volt. Tavaly nem csináltunk ilyen nehezebbeket.
2: Ja persze, mert tavaly a kezdőcsoportban voltál, most meg már a haladóba jöttél. Aha, értem. A nehézségét, a bonyolultságát mi adta? Kitalálni, hogy mit, hova? Tehát megszerkeszteni?
4: Hát szerintem nem annyira. Hát inkább az, hogy mert ezek már ilyen nagyobb cuccok. Ilyen nagyon nagyok. Úgyhogy hát nehéz koncentrálni, és ott már a közepénél elfáradok, és akkor egy fél óráig kell néznem egy képet, hogy megértsem, hogy mi van.
2: Ja, értem. De úgy látom, akkor türelem azért van, mert elkészült az alkotásod.
4: Igen.
1: Azt mindenki tudja, hogy a gyerekek, sőt még a felnőttek is nagyon szeretnek legózni, de én például még legó szakkörről nem is hallottam. Somodi Jászmin, aki 13 éves és a táborban már több alkalommal részt vett, szintén jár legó szakkörre. Erről beszélnek Katival a következőkben.
2: Jászmin, én úgy hallottam, hogy te nem először vagy már ebbe a táborba, hanem sokadik alkalommal. Mi az, ami minden alkalommal téged ide volt? Mit szeretsz ebben a LEGO táborban?
5: A közösséget, a feladatokat, a programokat.
2: Milyen feladatok vannak, amik elcsábítanak téged? Mennyire nehezek, könnyűek? Meg egyáltalán szeretsz legózni?
5: Nagyon szeretek legózni. Számomra a feladatok viszonylag könnyűek, mivel már nagyon régóta játszom, meg építkezek a legóval, többször is voltam itt. A feladatok valamikor van csoportmunka, ilyen játékosabb feladatok.
2: Most itt a héten te mit készítettél? Mert itt ki voltak adva a feladatok, vagy mindenki készítetett valamit a Fantázia városba, ami ugye ma fog elkészülni a sok-sok alkotásból, amit a héten készítettetek.
5: Én egy focikaput és egy focilabda kilövőt készítettem.
2: Sok időt betelt?
5: Nem, egy 15 perc alatt kész lett. Többfajta, amik itt építünk, építmények, azokat egyet kivéve mindet megépítettem már. Általában utána volt egy kis szabadépítés, továbbfejlesztés.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Facebookon.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenc zenéim fognak szólni. Ezen az igazán forró napon elhozom nektek a nyár legjobb slágereit, amitől garantáltan megjön a kedvetek a bulizáshoz, legyetek az irodalmi.

0: csütörtökön déltől egyig a Best of kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi nyári slágerekkel teletűzdelt óra lesz, megér minket hallgatni.
1: Best of kedvencek Vivitől. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: Huge Öt szólt a Bam Bam 2026-ból, és hát nem véletlenül hoztam ezt a dalt, mert mint hallottátok, érkeznek a Best of órában holnap az én kedvenc dalaim, és mivel ilyen tikkasztó hőség van, és piros figyelmeztetés van kiadva hőségre, ezért úgy gondoltam, miért ne érezhetnénk magunkat jól, akár az autóban, vagy az irodában, vagy itt például én a stúdióban, és én hoztam nektek a jó kis nyári dalokat, amitől garantáltan nem olszotok el a déli kajakóma után, úgyhogy hallgassátok, szeressétek, megpróbáltam a mostani dalokat hozni, amiket most hallgatok a nyári szezonban, amikor esetleg megyek egy hosszabb útra a szertartások miatt, de azért néha vissza-vissza kacsingatok a régi dalokhoz is, ami tényleg így meghozza a nyári fiesta hangulatát. Tartsatok holnap délben is velem, most viszont megyünk tovább Sean Paul-al és Sasha-val, ami szintén egy igazi jó kis nyári dal, de ez a holnapiból kimaradt. Szóljon az I'm Still In Love With You 2003-ból.
1: Sean Paul and Sasha, come sing

0: Nekünk minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Pocs FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: közlekedj velünk!
1: És már nézzük is, hogy milyen közlekedési hírekkel szolgál nekünk az Útinform oldala. Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, a Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os főúton Szekszárd határában hídfenntartási munkákat végeznek, a 140-es kilométernél a Szekszárd felé tartó irányba egy sávot lezártak. Az 51-es főúton Kalocsa és Baja között 7 és délután 3 óra közötti időszakban aszfaltoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárják, és jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták. Az 54-es főúton Solt-Vadkert és Császár töltés között 7 és délután

0: FM slágereivel. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Tudtad, hogy az Angi masszázs oktatás már Pakson is elérhető? Szeretnél egy új szakmát tanulni, vagy akár saját vállalkozást indítani? Ha betöltötted a 18. életévedet, várlak sok szeretettel, életkori felső határ nélkül, fiúkat és lányokat egyaránt, akár nyugdíjasként is jelentkezhetsz. Nincs előképzettséged? Semmi gond! Nálam előképzettség nélkül is elsajátíthatod a masszőr szakmát. Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lávaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint látson kovács képzés, szempilla lifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az egy évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Az év első 7 hónapjában 46%-kal csökkent a Szerbiában nyilvántartásba vett illegális bevándorlók száma. Míg tavaly ilyenkor több mint 5000 embert regisztráltak, idén eddig 2766-an érkeztek az országba, derült ki a dokumentumból. A legfrissebb felmérés szerint a jelenleg Szerbiában tartózkodó migránsok 47%-a afgán állampolgár, jelentős számban vannak egyiptomiak, pakisztániak, szudániak és marokkóiak is. Míg az afgánok és a szudániak többsége a fegyveres konfliktusok elől menekült el, az egyiptomi, a marokkói és a pakisztáni migránsok saját bevallásuk szerint elsősorban gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, írja az MTI. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 80 sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara interaktív kiberbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt a kibertámadás

0: Sok is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési vezető beszélt rádiónknak.
1: Gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó, vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel nap mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel. Mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává. És ugye a résztvevő vállalkozások is ugye hoztak saját maguk tapasztalataiból példákat.
0: Augusztus 3-án hétfőn két közlekedési balesethez riasztották Tolnavár megye tűzoltóit, adta hírül a katasztrófa védelem. Műszaki hiba miatt az úttesten veszteglő tehergépkocsinak ütközött egy személyautó hétfő reggel Attalán a Kossuth Lajos utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a személyautót. A balesetben a személygépkocsi egyik utasa könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalának ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Mórágy és Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. Szerencsére a vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolnavár megyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 63 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A katasztrófa védelem közleményében hozzátette, a nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a magas hőmérséklet csökkentheti a koncentrációt és lassíthatja a reakcióidőt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Köszi Robi a híreket, a stúdióban pedig ismét Vivi. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik a napja ebben a tikkasztó hőségben. Mi is, és szerintem mindenki próbál túlélni. Én ehhez hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis jön az A-tól Z-ig óránk déltől egyig, de hogy milyen betűvel készülök, az hamarosan kiderül. Szó lesz még Ariana Grande visszavonulásáról is, és Tila új stúdió albumáról. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Neo-tól a Closer 2008-ból.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM, összeköt.

Paks FM. A legnagyobb Best of slágerekkel. Ma déltől egyig. Újra Best of óra. Ezúttal olyan előadóktól fogunk játszani, akiknek ugyanazzal a betűvel kezdődik a nevük. Kitalálod, melyik lesz az? Íme egy kis ízelítő a mai Best of órából.

Azaria és Young Fly közöse szólt a Nem Zavar 2025-ből. Többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő órában, mert hogy jönnek az A betűs előadók a Best of A-tól Z-ig órában déltől egyig, úgyhogy nem éri meg lemaradni. Érkezik még Eva Max, Alex Warren, Agnes, Anne-Marie, Animal Cannibals, Avicii és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni. Most pedig megyünk tovább Maroon 5-val, és tőle pedig szóljon a Memories 2019-ből.

0: ránk jön. A melóhely helyett jobb lenne a strandon.
1: Úgy érzed, rossz buszra szálltál? Előfordul.
2: A nyári zenei állomásod megvan. Paks FM. Összeköt.

Beyoncé és Lady Gaga szól, tőlük pedig a Rain on Me 2020-ból. Na hát, ellepte az internetet rengeteg olyan cikk, ahol ez szerepelt, hogy visszavonul Ariana Grande. Ez nem teljesen pontos. A jelenlegi információk szerint nem a zenei pályáját hagyja abba, hanem a 2026-os Eternal Sunshine Tour befejezése után határozatlan időre visszavonul a nyilvánosságtól. Ariana egy chicagói koncerten érzelmes beszédet mondott a rajongóknak, kiemelte, hogy döntése nem hirtelen született, nem a pletykákra adott reakció, hanem egy régóta tervezett dolog, és úgy érzi, szüksége van a pihenésre és arra, hogy határokat szabjon a nyilvánosság felé. Az elmúlt hónapokban rengeteg bántás érte, főleg a komment szekciókban a külsejével és az egészségével kapcsolatban. Az új Petal album és a címadó dal videoklipe is azt mutatja be, milyen romboló tud lenni az állandó ítélkezés és a testével kapcsolatos nyilvános találgatás. Ariana szerint ez is megerősítette abban, hogy ideje egy időre háttérbe lépni. A döntésének részeként egy fontos színházi szerepet is lemondott, nem játszik majd a londoni Sunday in the Park with George új West End produkciójában. Ami viszont megnyugtató lehet a rajongóinak, nem beszélt végleges visszavonulásról, korábban többször is kijelentette, hogy a zene mindig az élete része marad, és most sem azt mondta, hogy örökre befejezi az éneklést, inkább arról van szó, hogy a reflektorfényből szeretne egy picit eltávolodni, és rendbe szeretné hozni a mentális egészségét. Szerintem ez egy világsztárnak elengedhetetlen, hogy mindig újra meg tudjon újulni esetlegesen, és egy picit vissza tudjon kapcsolni a régi életéhez, és ne feltétlen a reflektorfényben kelljen folyamatosan élnie. Szerintem ez egy tökéletes döntés volt, úgyhogy most mi megyünk tovább, és várjuk vissza Ariana Grande-t a zenei világba. Most szóljon más melóta a Sting-től és Pink-től a Dreaming 2023-ból.

0: Tilát Assault a Water 2023-ból, és az énekesnőnek július 24-én jelent meg második stúdió albuma, az A-Pop címet viseli. A lemez egyik fő célja, hogy megmutassa, az afrikai popzene nem egy szűk műfaj, hanem ugyanúgy lehet globális mainstream, mint az amerikai vagy az európai pop. A 14 dalos albumon több vendég előadó is szerepel, ezek közül én egyet ismerek, megmondom őszintén, ez Zara Larsson, akivel a She Did It Again című számot éneklik, ezt hamarosan hozom nektek, és a kritikusok szerint egyébként az album legnagyobb erőssége az, hogy Tila nem próbál amerikai popsztárrá válni, hanem inkább a dél-afrikai gyökereit emeli be a nemzetközi popba, és maga a Tila is úgy fogalmazott, hogy arról szól az album, hogy kitágítsa azt, mit jelenthet egy afrikai popsztár. Hát nagyon kíváncsi leszek erre az albumra, én még erről egyet sem hallottam, szóval hamarosan hozok nektek is belőle, és együtt meghallgatjuk itt a Paks FM-en. Most viszont megyünk tovább, As This Salt, tőle pedig szóljon a Pick Up 2025-ből.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenc zenéim fognak szólni. Ezen az igazán forró napon elhozom nektek a nyár a legjobb slágereit, amitől garantáltan megjön a kedvetek a bulizáshoz, legyetek az irányítás.

0: Csütörtökön déltől egyig a Best of kedvencek órájában készüljetek, mert egy igazi nyári slágerekkel teletűzdelt óra lesz, megéri minket hallgatni.
1: Best of kedvencek Vivitől. Minden csütörtökön déltől egyig. Where's all my soul, sisters? Let me hear your

2000-es évek egyik legjobb slágerével zárom ezt az órát. Ijesztő szólt a Replay 2009-ből. Ne menjetek sehova a következőkben sem, mert most egy pici reklám és híradás lesz Robitól. Majd jövök

0: Túli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás. Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. Országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a hétfőn, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungarom ZRT. Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
6: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és fél kettő körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már másfél centiméterre magasabb volt a vízszint, mostanra pedig 3 centiméterrel vagyunk a mélypont fölött, ugye mínusz 140-nél állt Paksnál a Duna, most már mínusz 137-nél van.
5: Magyar Péter elmondta, a következő napokra vonatkozóan kissé bizakodók, ugyanis a Duna vízállása stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
6: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén, és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
5: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a Paksi Atomerőmű minden dolgozójának. Augusztus 3-án hétfőn két közlekedési balesethez riasztották Tolna vármegye tűzoltói.

0: adta hírül a katasztrófavédelem. Műszaki hiba miatt az úttesten veszteglő tehergépkocsinak ütközött egy személyautó hétfő reggel Attalán a Kossuth-Lajos utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a személyautót. A balesetben a személygépkocsi egyik utasa könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalának ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Mórágy és Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. Szerencsére a vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolna vármegyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 63 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A katasztrófa védelem közleményében hozzátette, a nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a magas hőmérséklet csökkentheti a koncentrációt és lassíthatja a reakcióidőt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of slágerek A-tól Z-ig, az Abbától egészen Zsédáig. Paks FM Best of A-tól Z-ig. Lássuk, ma melyik betű következik.
2: 12 óra 4 perc van, és Robi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez, én ebben az órában pedig szállítom nektek a legjobb A-betűs előadókat itt a Best of órában déltől egyig, szóval tartsatok velem, megéri. Megyünk is tovább Ágnesszel, ami nagy kedvencem volt a 2000-es években. Tőlem a Szóljon a Release Me 2009-ből.

Alex Warren-től szólt az Ordinary 2025-ből, és képzeljétek, hogy a tavaly évben rengeteg esküvői videónak ez volt az alapja, és mindenki ezt használta egyébként a saját tartalmaihoz is, és nagyon elcsépeltnek gondoltam, és én egyáltalán nem használtam, és nem is nagyon hallgattam ezt a dalt meg, egészen addig, amíg nem lett itt nálunk a Paks FM zenei listájában, és megmondom őszintén, hogy nagyon szerettem már akkor is, meg ezt a kis betét részt, ami ugye az egésznek a refrénje, ugye ezt használták a legtöbben a tartalmaikhoz, fotókhoz, videókhoz, akár az Instagramon vagy a TikTok felvételem. Na, de nem is ez a lényeg, hanem ő is egyébként úgy indult, hogy egy TikTok kollektíva alapítóként vált ismerté Hype House néven, és ezután koncentrált a zenére, és ugye ezzel a dallal robbant be a köztudatba, amely több ország slágerlistájának az élére került, és világszerte milliók hallgatták, és ez a dal is tette nemzetközileg ismert előadóvá. A zenéiben az utóbb megjelent egy Fever Dream nevű dala, amit szintén itt hallhattok nálunk, ott is például ezt a feleségének írta, és gyakran ír személyes témákról, és énekel személyes témákról a dalaiban, például egy gyászról, a családjáról, nehéz gyerekkoráról és a reményről. Ezek a saját élményei nagy hatással vannak a dal szövegeire, ezért hallhatjuk legtöbbször tényleg igazán személyes oldaláról Alex Warrent a zeneiségében. Én nagyon szeretem ezeket a dalokat, megmondom őszintén, hogy sokkal jobban eljutnak hozzám, és olyan jó, hogy még nem vette át az AI a zeneszövegek írását, hanem még fogják magukat az előadók, vagy megkérnek egy tehetséges zeneszövegírót, és felkérik a jó kis dalok írásához, úgyhogy remélem ez marad is így. Megyünk is tovább egy olyan előadóval, aki szintén magának írja a dalai, a zenéit, Azariától fog szólni, és Young Flytól a Nem Zavar 2025-ből.

kicsitől szólt a Wake Me Up 2013-ból, ami akkoriban nagy-nagy buli himnuszként funkcionált, és ugye tudjuk, hogy a világ egyik leghíresebb elektronikus zenei producere volt Avicii, nem szeretett élőben fellépni, és ez a folyamatos turnézás és a fellépésekkel járó stressz komoly hatással volt az egészségére, ezért 2016-ban mindössze 26 évesen jelentette be, hogy visszavonul a turnézástól, hogy a zeneszerzésre és a saját életére koncentrálhasson, és pontosan ez a folyamatos szorongás és a stressz okozta mentális problémát, okozták úgymond sajnos a halálát Avicinek, de egyébként ez a Wake Me Up sláger, ugye az egyik legismertebb slágere szerintem, és a megjelenésekor sok elektronikus zenei rajongót meglepett, mert a country és a folk elemeket keverte össze az EDM-mel, és később ez a dal minden idők egyik legsikeresebb elektronikus száma lett, és több milliárd lejátszást ért el világszerte. Hát nem csodálom egyébként, mert a mai napig megállja a helyét a zenei világban, nagyon-nagyon szeretem, és remélem, hogy még nagyon sokáig játszok itt a Paks FM-en nektek. Most viszont megyünk tovább Álvaro Solarrel, tőle pedig szóljon a Sofia 2016-ból.

0: ATB Topic és az A7-től szólt Your Love 2021-ből. Én ezzel a dallal zárom a Best of órát. Nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Ne menjetek sehova, mert Robi hírei után hamarosan érkezem vissza hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of Autózé a 96.3-as frekvencián.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. augusztus 5-e péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Ismét meglátogatta a paksi atomerőművet Magyar Péter. Csalók károsítottak meg egy szexárdinőt. Értékelte a hétfői bajnokit Bognár György. Már is jövök a részletekkel.
0: Paks FM hírek.
1: Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
2: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és 1:30 körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már 1,5 centiméterre magasabb volt a vízszint, mostanra pedig 3 centiméterrel vagyunk a mélypont fölött, ugye mínusz 140-nél állt Paksnál a Duna, most már mínusz 137-nél van.
1: Magyar Péter elmondta, a következő napokra vonatkozóan kissé bizakodók, ugyanis a Duna vízállása stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
2: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén, és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez az egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
1: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi atomerőmű minden dolgozójának. Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara interaktív kiberbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt a kibertámadások is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési vezető beszélt rádiónknak.
3: Gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó, vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel

0: mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel, mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává. És ugye a résztvevő vállalkozások is ugye hoztak saját maguk tapasztalataiból példákat.
1: Hoxsefem hírek.
2: Augusztus 3-án hétfőn két közlekedési balesethez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit, adta hírül a katasztrófa védelem. Műszaki hiba miatt az úttesten veszteglő tehergépkocsinak ütközött egy személyautó hétfő reggel Attalán a Kossuth Lajos utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a személyautót. A balesetben a személygépkocsi egyik utasa könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalán a ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Mórágy és Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. Szerencsére a vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolna vármegyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 63 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A katasztrófa védelem közleményében hozzátette, a nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a magas hőmérséklet csökkentheti a koncentrációt és lassíthatja a reakcióidőt. Külföldi magas hozamú befektetés lehetőségével károsítottak meg telefonos csalók egy szekszárdi nőt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést egy szekszárdi asszony ismeretlen tettesek ellen, aki befektetés ígéretével 2025. decemberében rávették, hogy utaljon nekik előbb egy tetszőleges összeget. Mivel a tettesek ezt keveselték, így később 1 milliót kértek. Az utalásokat egy digitális pénzügyi szolgáltató és a bank közbeiktatásával oldották meg. A sértett először nem gyanakodott, mivel egy internetes hirdetésre önként jelentkezve adta meg a telefonszámát. Még aznap felhívta egy férfi, tájékoztatta a részletekről, majd onnantól egy másik, a magyar akcentussal beszélő brókerrel tartotta a kapcsolatot. Kérésére a nő egy távoli elérést biztosító alkalmazást telepített az eszközeire, azon keresztül több utalás is történt a számlájára, majd pénzváltások és további tranzakciók is zajlottak a közreműködése nélkül. Időközben egy külföldi bankban is számlát nyitott vele, sőt, az angol kifejezéseket begyakorolták, hogy az idegen nyelvű banki alkalmazott kérdésére válaszolni tudjon. A folyószámláját vezető bankja közben megszüntette, zárolta a számláját, ekkor kezdett gyanakodni. A férfit nagyon sok különböző telefonszámról hívtak, közülük csak egy volt, amin vissza is lehetett hívni. Más platformon is tartották a kapcsolatot, de soha nem látta, mert mindig kikapcsolt kamerával kommunikáltak. Mivel kérte, hogy csak a tudtával hajtsanak végre bármi nemű utalást, és a gyanújának is hangot adott, az ismeretlenek előbb több adatot töröltek az eszközeiről, majd elérhetetlenné váltak.
1: És most, sporthírek a Paksefemen.
2: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, bajnokit játszott hétfő délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga második fordulójában idegenben 5-2-re kapott ki a Zalaegerszeg együttesétől. A találkozót Bognár György, a PFC vezetője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
3: Hát elsőként is gratulálok a hazaiaknak, végig jobban játszottak, frissebbek voltak, mint mi. Nálunk azért nem sikerült ez a frissítés a mai napra. Sőt, egyéni teljesítményekben azok a játékosok játszottak gyengébben, akik frissnek kellett volna lenniük. Szokatlan összetételű védelemmel kezdtünk. Igazából ezen próbáltunk változtatni a szünetben, mert nagyon kellett. Hozzávetőlegesen ez a része kicsit sikerült, de igazából az, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, helyzeteket kell kidolgozni, ami a mai játékunkban nem volt benne. A jobb oldalon azért a Györfi megsérült Aténba, a Sie sérült volt eddig. Tehát a Hán egy szokatlan pozícióban játszott jobb oldalon, ami nem igazán működött. A Kuzma a fiatal szabály miatt, hogy a Györfi kiesett, a Kuzma jött a sorba, de igazából a Vas és a Szabó Jani, akik azért stabilitást adtak mondjuk a legutóbbi mérkőzésen is, ők már sokadik meccsen vannak túl, és a sérülések elkerülése miatt. Ez egy tapasztalat például, hogy vannak olyan játékosok, akik 3-4 napon belül a két meccset játszanak, izomsérülésük van. Ezért őket pihentettük. Tehát a legjobb védelem ült a padon, de nem kockáztattuk azt, hogy megsérüljenek. Nyilván, hogyha nem kell hétközben játszani, jövő héten már olyan szinten tudunk játszani, hogy általában szoktunk. Tehát én gondolom, hogy egy heti felkészüléssel kiegyenesedünk, mint ahogy ki is szoktunk. Ilyen szempontból nem aggódom egyáltalán.
2: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en. Egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
5: 13 óra 9 perc van, és Robi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok, és még egy órán keresztül rádiózhattok velem itt a Paks FM-en. Remélem velem tartotok, ugyanis jönnek a jó zenék, aztán meglessük, milyen programokkal vár bennünket ezen a héten Paks és a környéke. Megtudhatjuk azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint, és szó lesz még a vizeinknek az állásáról, hőmérsékletéről is, de főleg azt szeretném kihangsúlyozni, hogy történt tegnap egy olyan baleset, ahol ugye a Sekély Dunába begyalogoltak este a fiatalok, és egy valaki a gyorsan mélyülő vízből nem tudott kijutni, a többiek is igen nehezen segítséggel. Úgyhogy erről is egy picit lesz szó, hogy mire érdemes odafigyelni, attól függetlenül, hogy ilyen alacsony a Duna vízállása. Most viszont megyünk tovább Mike Smith-szel, tőle pedig szóljon a Nice to Meet You 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
6: Paks FM.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: És már is nézzük, milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Augusztus 5-én 17 és 18:30 között paksi kosár termelő és kézműves piac lesz Pakson a piac téren. Augusztus 6-án Kovács Tibor festőművész kiállítás megnyitója lesz 17 órakor a Csengedines Kulturális Központ kiállító termében. Augusztus 6-án 11:30 és 17:30 között Tolnán a Magházban a Magyar Vöröskereszt szervezésében véradás lesz. Erre mindenképp menjetek jó sokan, és a személyes okmányaitokat vigyétek magatokkal. Augusztus 7-én Nyirati Csilla festmény kiállítására várják az érdeklődőket, időutazás címmel tekinthető meg ez a kiállítás a Tolnai Művelődési Központban 17 órakor. Augusztus 8-án udvari riffek élőben hallhatók a Kalocsai Művelődési Központ udvarán 8 órától, a belépés a rendezvényre pedig díjtalan. Augusztus 8-án Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítását tekinthetitek meg Szexárdon a Művészetek Házában. A kiállítás egészen szeptember 7-éig megtekinthető. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

játékkészítő zenés musicalnek szólt a főcímdala, az Álmod meg a csodát, és olyan csodás előadók énekelik, mint Radics Gigi, Berecki Zoli vagy Király Viktor. Na hát meg is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a holnapi napon az időkép előrejelzése szerint. Még országszerte kitart az extrém forróság, a maximumok 36 és 42 fok között alakulnak, Jézus Mária. A napos időt azonban már többfelé zavarhatják gomoly felhők, melyekből a délutáni kora esti órákban helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak, aminek mindenki szerintem nagyon örül, és már tükön ülve várja, hogy jöjjön valami kis esőcske az égből. Tényleg nagyon nagy szükségünk van rá, nem csak a vízállások miatt, de minden is ki van száradva, és ugye most mindenki nagyon próbál takarékoskodni a vízzel, de hát a virágoknak és a növényeknek, fáknak pedig élniük kell, hogy adják a jó kis tápanyagot, és a fák pedig az árnyékot nekünk, de hát majd meglátjuk, hogy milyen idő lesz, és lesz egyáltalán eső. Nyugaton, észak-nyugaton késő délutántól estétől többfelé élénk, erős lökések kísérhetik az észak-nyugatira forduló szelet, máshol a légmozgás csak zivatarok környezetében támad fel. Hát én nagyon bízom benne, hogy lesz egy pici eső, legalább tényleg egy pici, hogy fellélegezhessünk a 42 fokos hőségtől. Mindenki vigyázzon magára, mert a holnapi napon is még a piros jelzés van kiadva a hőségre, úgyhogy erre legyetek tekintettel. Igyatok jó sok folyadékot, hogyha kimentek a napra, kenjétek be magatokat naptejjel, vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM legjobb slágereit.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenc zenéim fognak szólni. Ezen az igazán forró napon elhozom nektek a nyár legjobb slágereit, amitől garantáltan megjön a kedvetek a bulizáshoz, legyetek az irodalmi.

0: Tütörtökön déltől egyig a Best of kedvencek órájában készüljetek, mert egy igazi nyári slágerekkel teletűzdelt óra lesz, megéri minket hallgatni.
1: Best of kedvencek Vivitől. Minden csütörtökön déltől egyig.

Tóth Abigailtől szólt a Rabmadár 2024-ből. Én pedig most szeretnék egy kicsit komolyabb hangvételben hozzátok szólni, mert hogy ugyebár a Duna sekélysége miatt azért mindenki egy kicsit bátrabban megy a Duna vizéhez fürdeni, csónakázni, és mindenki nagyon jól érzi magát. Ezzel nincs is semmi baj, csak legyünk körültekintőek, főleg egymásra figyeljünk, és arra is, hogy a Duna vize az attól, hogy sekély, nagyon gyorsan mélyülhet egy-két ponton. Történt ez Dunakeszinél is augusztus 4-én, mert hogy a meder törésbe, azaz a víz alatt hirtelen a talajszint változásba sétált bele egy nagyobb társaság a hétfői napon, és a szemtanúk beszámolói alapján azt írták a Facebookon, hogy a társaságból többen is meglepődtek, amikor a sekélyvízben sétálva elérték a meder törést, és valaki csak segítséggel tudott kijönni a vízből, valaki a saját erejéből, egy személy azonban elmerült a vízben, és mivel az elsődleges bejelentések alapján még a sodródó emberekről szóltak a hírek, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság riasztása alapján megkezdték a vonulást a helyszínre, később a drónos egységgel is keresték a sodródónak mondott szemét, de aztán már világossá vált, hogy a keresett ember már nem sodródik, hanem elmerült. A baleset helyszínének átvizsgálását a vízirendészet és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tűzoltó egységeinek irányítása mellett a hivatásos búvárszolgálat, valamint a kameraszolgálat drónja végezte. A kutatómentők pedig a folyószakaszt alsóbb részein hajtottak végre kutatást a folyami katasztrófavédelem hajós egységével együtt. A kutatásban résztvevő szervezetek az esti órákig nem találták meg az elmerült szemét. Hát sajnos ugyebár ilyenkor már mindig a legrosszabbra gondol az ember, mindig bízunk a legjobbakban, de azt mondom, és azzal szerettem volna felhívni ezzel kapcsolatban a figyelmeteket, hogy attól függetlenül, hogy a Duna vize ilyen sekély, sajnálatos módon, attól függetlenül vigyázzatok magatokra és egymásra, hogyha lementek fürdeni a partra, mert hát ilyen balesetek is történhetnek, a másik pedig, hogy sose menjetek felhevült testtel semmilyen féle vízbe, nem hogy a Dunába, úgyhogy csak ennyit szerettem volna ezzel elmondani, tényleg vigyázzon mindenki magára, kenjétek be magatokat naptejjel, hogyha kimozdultok, igyatok rengeteg folyadékot, erre nagyon szeretném felhívni a figyelmeteket, és hallgassátok a Paks FM-et a további információkért. Most viszont megyünk tovább Fisherrel és Jennifer Lopezzel, tőlük pedig szóljon a Waiting for Tonight.

0: lesz még rosszabb.
1: A repülőktől szólt, ha lesz még rosszabb 2005-ből, hát én nagyon bízom benne, hogy nem lesz rosszabb, sőt, inkább egyre javulni fog akár az időjárás, akár a Duna vízszintjének a növekedése, ebben bízunk. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek a mai napra, nagyon köszi, hogy velem tartottatok. Jövő héten egy picit elvonulok még nyaralni, de utána jövök és hozom nektek a jobbnál jobb slágereket itt a Paks FM-en. Most viszont átadom a helyem Levinek, aki egészen 6-ig itt lesz veletek, és hozza a jó kis slágereket. Én Takács Nagy Vivi voltam, csodás napot, hetet nektek, sziasztok!
2: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint a

0: ajánlása.
1: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám fűsztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert.
5: Aláírta Vlagyimir Putyin elnök kedden azt a törvényt, amely legalizálja Oroszországban a kriptovalutákat, írja az MTI. A jogszabály a digitális valutákat vagyontárgyként ismerte el, előírta a forgalmazásukra vonatkozó követelményeket, a vonatkozó jogok bírósági védelmét, függetlenül az előzetes bevallástól. Az orosz állampolgárok legálisan fektethetnek be kriptovalutákba a belföldi tőzsdéken, és ügyleteik és tranzakcióik lebonyolításához igénybe vehetik brókerek, vagyonkezelők és befektetési társaságok, valamint pénzváltók szolgáltatásait. A szabályozást és a felügyeletet ezen a területen az orosz központi bank fogja ellátni. A kormány a jegybankkal és a szövetségi biztonsági szolgálattal egyeztetve különleges rendszert vezethet be a digitális valutákra vonatkozóan. Energia és víztakarékossági intézkedésekről döntöttek Szekszárdon, adta hírül weboldalán a város önkormányzata. Közölték, a város energiatakarékossági intézkedései keretében lekapcsolják a Béla királytéri templom, az újvárosi templom és a polgármesteri hivatal díszkivilágítását. A szükséges munkát a Közmegvil Kft. Végezte el, így szerdától az önkormányzat kezelésében lévő épületeken nem működik díszvilágítás. A Béla királytér és a Garai tér térvilágítása változatlanul üzemel, mivel ezek a közvilágítás részét képezik. A polgármesteri hivatal épületének energiaellátását jelentős napelemkapacitás támogatja, amely biztosítja az épület hűtési és fűtési rendszerének működését. Ennek tekintetében nem indokolt az otthoni munkavégzés elrendelése, a harmadfokú hőségriadó idején a polgármesteri hivatal pedig továbbra is hűsítőpontként várja a lakosságot, ahol bárki felfrissülhet a nagy melegben. A lakosság hűsítését szolgáló párakapuk minden nap délelőtt 10 és este 8 óra között működnek a rendelőintézet előtt a Szent István téren és a Garai téren. A polgármester hivatal munkatársai hétköznapokon délelőtt 9 és délután 4 óra között hűs ivóvizet biztosítanak a Garai téren a járókelők számára. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara interaktív kiberbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt a kibertámadások is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési vezető beszélt rádiónknak.
6: Gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel nap mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel. Mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává. És ugye a résztvevő vállalkozások is ugye hoztak saját maguk tapasztalataiból példákat.
5: Augusztus 3-án hétfőn két közlekedési balesethez riasztották Tolna vármegye tűzoltóit, adta hírül a katasztrófa védelem. Műszaki hiba miatt az úttesten veszteglő tehergépkocsinak ütközött egy személyautó hétfő reggel Attalán a Kossuth Lajos utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a személyautót. A balesetben a személygépkocsi egyik utasa könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalának ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Mórágy és

0: Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. Szerencsére a vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolna vármegyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 63 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A katasztrófa védelem közleményében hozzátette, a nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a magas hőmérséklet csökkentheti a koncentrációt és lassíthatja a reakcióidőt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, augusztus 5-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Gracza Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenék lesznek, elképesztő témák, és hamisítatlan Pál Fikati féle tudósítással is jelentkezni fogok az együttöltött óráink során. Kezdjünk zenével, Alessandra következik, a 2025-ös Toscana. Let's go!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM.

Ray Daltont hallottátok, ez volt a 2024-es All We Got. Nos, augusztus 5-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Krisztina, Ábel, Mária, Emőd és Lucius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Folytassuk tovább, Szakúza következik 2021-ből, az I Was Made For Loving You. Let's go!

Ez volt Accent és a 2025-ös Don't Leave Kylie, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a kánikulában dús augusztusi délutánnak a lendületét. Ez dísz következik, a 2024-es Touch Me. Remélem, hogy minket hallgatva könnyebben átvészelitek ezt az iszonyú kánikulát.

Ez volt Zara Larsson és az idei Midnight Sun. Nos, a Rakéta.hu azt írja, hogy a várakozásoknak megfelelően elérte a Hold felszínét, majd becsapódott a SpaceX egyik rakétafokozata. Ezt a chilei Paranal csillagvizsgáló közölte a BBC értesülése szerint. A becsapódás magyar idő szerint reggel 8 óra 35 perckor történt, ma reggel, közel 8748 km/órás sebességgel. A Föld nagy részéről nézve a becsapódás a holdi nappal idején történt, ezért nagyon kicsi volt az esélye annak, hogy a felszíni ütközés rövid felvillanása látható legyen. Az amatőr csillagászok legfeljebb a becsapódás nyomán keletkezett, a felszínről felkavarodó porfelhőt figyelhették meg a távcsöveikkel. Az amerikai kontinenseken működő obszervatóriumoknak ugyanakkor jóval kedvezőbbek voltak a megfigyelési körülményeik, mivel a becsapódás idején ott még éjszaka volt. Rodrigo Palominos, a chilei Paranal csillagvizsgáló kutatója szerint az előzetes eredmények bíztatóak, bár arra még várni kell, hogy a nyilvánosságra kerüljenek az első felvételek. Az űrteleszkópok által rögzített adatok feldolgozása időigényes folyamat, így akár több nap is eltelhet, mire a kutatók megfelelő minőségű képeket készítenek a becsapódásról. A kutatókat egyébként nem is annyira a villanás érdekli, hanem az, hogy hogyan viselkedik majd a kilökődő anyag a Hold gyenge gravitációjában. Az esemény azért is különleges, mert egy üreges, emberalkotta szerkezet csapódik be, amely egészen másképp viselkedhet, mint egy természetes meteorit. Ha sikerül megfigyelni a porfelhőt, az segíthet pontosítani a holdi becsapódásokat leíró modelleket, amelyekre a jövő hold missziói során is szükség lesz. Na, egy újabb esemény, ami egy kicsit segített jobban megérteni a kozmosz rejtélyeit. Alig várom a látványos felvételeket erről a becsapódásról. Nos, zenével folytatjuk tovább. Justin Bieber következik, a 2025-ös Daisies.

Ez volt Polina és a 2021-es Feina. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, utána pedig Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: vissza a változatos zenékhez azonnal. Ez a Paks FM. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvencei.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenc zenéim fognak szólni. Ezen az igazán forró napon elhozom nektek a nyár a legjobb slágereit, amitől garantáltan megjön a kedvetek a bulizáshoz. Legyetek az irodában, vagy a kocsiban, a lé.

0: csütörtökön déltől egyig a Best of kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi nyári slágerekkel teletűzdelt óra lesz, megéri minket hallgatni.
1: Best of kedvencek Vivitől. Minden csütörtökön déltől egyig. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, korahajnaltól este.

0: Képzéseim svéd, sport, arc, talp, lábaköves, cellulit és irodai masszázs, valamint lágycsontkovács képzés, szempillalifting és szemöldök laminálás. A képzés végén magyar, angol és magyar német nyelvű tanúsítványt kapsz 100% garanciával. Jelentkezz még ma! További információ a 0620 468 8868-as telefonszámon, vagy a Tavasz utca 20-as szám alatt. Angi masszázs oktató Pakson.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
3: Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az egy évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Az év első 7 hónapjában 46%-kal csökkent a Szerbiában nyilvántartásba vett illegális bevándorlók száma. Míg tavaly ilyenkor több mint 5000 embert regisztráltak, idén eddig 2766-an érkeztek az országba, derült ki a dokumentumból. A legfrissebb felmérés szerint a jelenleg Szerbiában tartózkodó migránsok 47%-a afgán állampolgár, jelentős számban vannak egyiptomiak, pakisztániak, szudániak és marokkóiak is. Míg az afgánok és a szudániak többsége a fegyveres konfliktusok elől menekült el, az egyiptomi, a marokkói és a pakisztáni migránsok saját bevallásuk szerint elsősorban gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, írja az MTI.
4: Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
5: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és fél kettő körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már másfél centiméterre magasabb volt a vízszint, mostanra pedig 3 centiméterrel vagyunk a mélypont fölött, ugye mínusz 140-nél állt Paksnál a Duna, most már mínusz 137-nél van.
4: Magyar Péter elmondta, a következő napokra vonatkozóan kissé bizakodók, ugyanis a Duna vízállása stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
5: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
4: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a paksi atomerőmű minden dolgozójának.
3: 11. alkalommal rendezik meg idén a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált. A rendezvénysorozat augusztus 9-én vasárnap délután 3 órától egy madocsai családi nappal indul a Dunaparton. A látogatókat habparti, csikós bemutató, lovaskocsikázás és különféle vízisportok várják, valamint ökoudvar, rendőrségi és honvédelmi bemutatósátor is helyet kap a helyszínen. A zenei programban fellép a Puff Street Band és a Budapest Helyőrség Zenekar, este 7 órától pedig Szekeres Tamásod elő klasszikus Omega dalokat. A fesztivál kiemelt koncertjei a rákövetkező napokban több szomszédos településen folytatódnak majd. Augusztus 10-én este 6 órától a Gerjéni Közösségi Házban a Bocska István Református Oktatási Központ fúvós együttese lép színpadra. Másnap, augusztus 11-én szintén 6 órától a Paksi Evangélikus Templomban a Magyar Rendőrség Zenekara ott koncertet. Augusztus 13-án a Paksi Csengeidénes Kulturális Központban a Magyar Honvéd Központi Zenekar a zenél, a fesztivál záró koncertjét pedig augusztus 16-án tartják a Madocsai Református templomban, ahol a Pénzügyőr Zenekar műsora lesz majd hallható.

0: Expo. A Kovács Zalán László tubaművész igazgatásával megvalósuló fesztivál minden programja ingyenesen látogatható, további részletes információ a fuvosnapok.hu oldalon érhetők el.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
2: A pontos idő 15 óra 5 perc, augusztus 5-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy az beígérhettem az előző óra végén, Lola Young kezdi be az óránkat. A Messit fogjátok hallani 2025-ből, let's go!
1: És most egy újabb óra.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: A paksi kosár termelői és kézműves piac ma 17 órától 18 óra 30 percig várja a kedves vásárlókat itt Pakson a Villany utcai piactéren. Holnap, azaz augusztus 6-án csütörtökön 17 órától a Csengei Dénes Kulturális Központ kiállítótermében Kovács Tibor festőművész kiállításának megnyitója lesz. Köszöntőt Marsalkó pap Helga mond, közre működik Zakán Léna, a paksi második Rákóczi Ferenc általános iskola tanulója, többszörösen elismert vers és prózamondó. A tárlat szeptember 4-ig tekinthető meg. Víradás lesz Tolnán a Magházban. Szintén holnap, azaz 6-án 11 óra 30 perctől 17 óra 30 percig a Magyar Vöröskereszt szervezésében. A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy a személyes okmányait vigye magával. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 7-én, azaz pénteken lesz vetítés. Először egy premier várja a mozilátogatóit, 16 órától a Sivatag fia című családi kalandfilm. 18 órától ismét egy premier következik, a Pókember vadonatúj nap című szuperhősös akciófilm. 8 óra 30 perctől pedig Christopher Nolan Odüsszeia feldolgozását vetítik.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Ez volt Luis Capaldi és a 2025-ös Love the Hell Out of You. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a hőségben fürdő augusztusi délutánnak a lendületét. Maluma következik, a 2019-es Cuenta a Saldo. Vámonos!

Ravin Lenét hallottátok, ez volt a 2025-ös Love Me Not. És a koncertmagazin.hu pedig azt írja, hogy új dallal jelentkezik Parov Stellar, aki szeptemberben ismét a Budapest Parkban lép fel. A jazz, swing és elektronikus zene határait évtizedek óta egyedi módon ötvöző Parov Stellar új dallal jelentkezik. A The Man Without Reflection című single mindazokat a jellegzetes elemeket felvonultatja, amelyek az osztrák producer és előadó védjegyévé váltak. Jazzes hangulatok, karakteres rizfúvós megoldások és különleges vokálok találkoznak benne egy atmoszférikus, semmi mással össze nem tévesztető világban. Az új dal a legutóbbi Artifact című album és a Black Lilies című single után érkezik, tovább építve Parov Stellar folyamatosan megújuló zenei univerzumát. Parov Stellar polgári nevén Markus Füreder, az elektronikus zenei szintér egyik legismertebb és legizgalmasabb alakja, aki több mint két évtizede formálja sajátos stílusát, pályája során több százmilliós online megtekintéseket ért el, számos díjat nyert és olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Tony Bennett, Lady Gaga, Lana Del Rey, Brian Ferry vagy Marvin Gaye. A magyar közönség szeptember 26-án újra élőben találkozhat vele. Parov Stellar a Budapest Park színpadán tér vissza. Izgalmasan hangzik, Parov Stellar visszatér, következzen is tőle egy klasszikus 2010-ből, a Booty Swinget fogjátok hallani a nagy Parov Stellartól. Let's go!

Ez volt Ali Bakkortól és Callum Saunderstől az Ocean 2021-ből. Nos, ura vége van, ez azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. A 6-os úton Szekszárd határában hídfenntartási munkákat végeznek, a 140-es kilométernél a Szekszárd felé tartó irányban egy sávot lezárnak. A 6-os úton Dunaföldvár közelében az útmenti növényzetet gondozzák, ezért mindkét irányban útszűkületre lehet számítani, és ugyanez a helyzet a Dunaföldvár-Németkér összekötő úton is.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Hamarabb visszatérünk, mint hogy végig araszolnál a főutcán. Ez a Paks FM. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. Országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a hétfőn, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között, míg a napi közép hőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungarometer ZRT. Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara interaktív kiberbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt a kibertámadások is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési vezető beszélt rádiónknak.
2: Gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó vagy a vállalkozás vezetője tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel nap mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel. Mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává. És ugye a résztvevő vállalkozások is ugye hoztak saját maguk tapasztalataiból példákat.
1: Külföldi magas hozamú befektetés lehetőségével károsítottak meg telefonos csalók egy szekszárdi nőt, adta hírül a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést egy szekszárdi asszony ismeretlen tettesek ellen, aki befektetés ígéretével 2025. decemberében rávették, hogy utaljon nekik előbb egy tetszőleges összeget. Mivel a tettesek ezt keveselték, így később 1 milliót kértek. Az utalásokat egy digitális pénzügyi szolgáltató és a bank közbeiktatásával oldották meg. A sértett először nem gyanakodott, mivel egy internetes hirdetésre önként jelentkezve adta meg a telefonszámát. Még aznap felhívta egy férfi, tájékoztatta a részletekről, majd onnantól egy másik, a magyar akcentussal beszélő brókerrel tartotta a kapcsolatot. Kérésére a nő egy távoli elérést biztosító alkalmazást telepített az eszközeire, azon keresztül több utalás is történt a számlájára, majd pénzváltások és további tranzakciók is zajlottak a közreműködése nélkül. Időközben egy külföldi bankban is számlát nyitott vele, sőt, az angol kifejezéseket begyakorolták, hogy az idegen nyelvű banki alkalmazott kérdésére válaszolni tudjon. A folyószámláját vezető bankja közben megszüntette, zárolta a számláját, ekkor kezdett gyanakodni. A férfit nagyon sok különböző telefonszámról hívtak, közülük csak egy volt, amin vissza is lehetett hívni. Más platformon is tartották a kapcsolatot, de soha nem látta, mert mindig kikapcsolt kamerával kommunikáltak. Mivel kérte, hogy csak a tudtával hajtsanak végre bármi nemű utalást, és a gyanújának is hangot adott, az ismeretlenek előbb több adatot töröltek az eszközeiről, majd elérhetetlenné váltak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
3: A pontos idő 16 óra 5 perc, augusztus 5-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Miles Smith kezdi be az óránkat. 2025-ben jön tőle a Stay If You Wanna Dance, de

0: Emíg ebben az órában, az óra második felében egy hamisítatlan pálifikati féle tudósítással is jelentkezni fogok. Let's go!
1: És most egy újabb óra

Ez volt Billie Eilish-től a Birds of a Feather 2024-ből. Nos, augusztus 5-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Krisztina, Ábel, Mária, Emőd és Lucius nevű hallgatóinkat üdvözöllem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Menjünk tovább, Claudia Campagnol következik a Do You Love Me?

Ez volt Blanca és a 2024-es Cara Mia. Nos, még két track következik, egy Olivia Dean-től, egy pedig Sway Lee-től, Kylie-től és Kane Brown-tól, utána pedig egy kis reklám erejéig lelépünk majd, de aztán jövök vissza új zenékkel, illetve hamisítatlan pálifikati féle tudósítással, a nemrég lezajlott Lego tábor lesz a témánk. De a szó most még egyelőre Olivia Dean-é, az idei Man I Need következik tőle. Let's go!

0: a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Évek óta szervez LEGO tábort Pakson Kerekesné Kajári Tünde programvezető, Takács Mónika és Egyed József segítőkkel együtt. A Young Engineers kismérnök nyári LEGO táborban a résztvevő 11 gyermekre kaland, kihívás várt. A hét folyamán épített alkotásokból az utolsó napon egy fantáziavárost állítottak össze a gyerekek. Pálfi Katalin kolléganőnk Kerekesné Kajári Tündével beszélgetett a nyári táborról.
2: Beszélgető partnerem Kajári Tünde, programvezető. Tündi, mi volt a héten a legeslegizgalmasabb rész, meg mi a célja egyáltalán ennek a hétnek ilyenkor a táborral, táborozással?
3: Ennek a hétnek egy kiemelt témája volt a mikro-makro világ. Hogy körülöttünk a környezetünk, nem csak a városi környezetünk, hanem a Föld, akár az univerzum, még a makrovilágnak a felépítése, és ugyanezt az utazást megtettük, feldolgoztuk befele az ember mint rendszer a mikrovilág szintjéig, az atomokig. És a gyerekekkel ezt a témát játékosan a hét folyamán úgy dolgoztuk fel, hogy ehhez kapcsolódóan nem csak a LEGO modellek megépítésébe kaptak élményt, hanem elmentünk olyan műhelylátogatásra, egyéb foglalkozásokra is, ahol ezt megélhették. Például a rezgés világát egy külön foglalkozással, egy ilyen hangtálas, zeneeszközös, gongos élményprogrammal, illetve a környezetünkből mindig behozzuk az anyagok, a különböző anyagok és érzékelések világát. Tavaly egy hangárban volt programunk, és ezt a repülés témát az idén tovább vittük. Öcsénybe, a Hőlégballon Múzeumnál folytattuk az élményszerzést.
2: És hát közben ugye LEGO építés folyik itt a teremben, az alapkészletekből, ha jól tudom. Milyen alkotások készültek itt, milyen technikákkal, és mi a végcél?
3: Klasszikus mechanikai gyakorlati megoldásokat tanulnak a gyerekek. Amiket megnézzünk a műhelylátogatásnál, mondjuk klasszikus régi parasztvilágban használt gépeknél, a csigarendszer, a csiga meghajtás, a lánc meghajtás, a fogaskerekeknek a világa, mindegyikre kipróbálunk egy-egy rendszert, egy-egy modellt, és ezeket elkezdjük folyamatosan nehezíteni, kombinálni a hét során. Ami a célunk ezzel, az, hogy egy-egy gyakorlati élményből minél jobban felkelteni a kíváncsiságukat, és felszabadítani azt a kreativitást, amik bennük van, hogy bátran, szabadon elkezdjenek kísérletezni, kipróbálni dolgokat szabadon.
2: Kik jöhetnek a táborba?
3: A gyerekek nagy része Paksról szokott jelentkezni. Ezen a héten is most főként paksiak vannak, de nagyon örülök neki, hogy 3 év, amióta tart a programunk, mindig van külföldről is, van, aki Angliából jár vissza, valaki Barcelonából, valaki Nagyrédéről, mert a nagyszülők, valamilyen családi vonatkozás van itt Pakson, és nagyon örülünk, hogy visszajáró vendégeink.
1: A 7 éves Nagy Bálint tavaly is részt vett már a LEGO táborban, bár akkor a kezdőcsoportban, most pedig a haladóra érkezett.
4: Voltak könnyebbek is, meg nehezebbek is. Például most csináltam egy ilyen sorompót, és hozzáépítettem egy kis autót. Volt, amikor faszállító autót csináltunk. Igazából ennyik voltak, mert többi napon mind kirándultunk, mert 2 napot csak kirándultunk.
2: Értem, tehát kirándultatok is, volt ugye más szabadidős tevékenység is. Mennyire volt nehéz, bonyolult összerakni ezeket a LEGO elemeket neked?
4: Nekem már elég sok van otthon, úgy hát a rakás az nem volt nehéz, csak ugye a koncentrálás, mert ugye, hogy mit hova kell tenni, mert ezek azért már bonyolultabbak, mint a tavaly volt. Tavaly nem csináltunk ilyen nehezebbeket.
2: Ja, persze, mert tavaly a kezdőcsoportban voltál, most meg már a haladóba jöttél. Aha, értem. A nehézségét, a bonyolultságát mi adta? Kitalálni, hogy mit, hova? Tehát megszerkeszteni?
4: Hát szerintem nem annyira. Hát inkább az, hogy mert ezek már ilyen nagyobb cuccok, ilyen nagyon nagyok, úgyhogy hát nehéz koncentrálni, és ott már a közepénél elfáradok, és akkor egy fél óráig kell néznem egy képet, hogy megértsem, hogy mi van.
2: Ja, értem. De úgy látom, akkor türelem azért van, mert elkészült az alkotásod.
4: Igen.
1: Somodi Jászmin 13 éves, már régóta jár a nyári táborba, és tanév közben legószakkörre is.
2: Jászmin, én úgy hallottam, hogy te nem először vagy már ebbe a táborba, hanem sokadik alkalommal. Mi az, ami minden alkalommal téged ide vonz? Mit szeretsz ebben a Lego táborban?
5: A közösséget, a feladatokat, a programokat.
2: Milyen feladatok vannak, amik elcsábítanak téged? Mennyire nehezek, könnyűek? Meg egyáltalán szeretsz legózni?
5: Nagyon szeretek legózni. Számomra a feladatok viszonylag könnyűek, mivel már nagyon régóta játszom, meg építkezek a legóval. Többször is voltam itt. A feladatok valamikor van csoportmunka, ilyen játékosabb feladatok.
2: Most itt a héten te mit készítettél? Mert itt ki voltak adva feladatok, vagy mindenki készítetett valamit a Fantázia városba, ami ugye ma fog elkészülni a sok-sok alkotásból, amit a héten készítettetek.
5: Én egy focikaput és egy focilabda kilövőt készítettem.
2: Sok időt betelt?
5: Nem, egy 15 perc alatt készített. Többfajta, amik itt építünk, építmények, azokat egyet kivéve mindet megépítettem már. Általában utána volt egy kis szabadépítés, továbbfejlesztés.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

Jonas Blue-t és Jack and Jacket hallottátok, ez volt a 2018-as Rise. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot, majd Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: Paks FM slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. Én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Ez az illat és az íze akár a nagyanyám főztje. Tradicionális magyar konyha házias ízekkel, meglepően jó árakkal a Solti Kurta kocsmában. Várunk a hét minden napján, kora hajnaltól este 9-ig a Kecskeméti út 72 szám alatt. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni. Keresd ránk a Facebookon. Kurta kocsma étterem Solt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert.
6: Aláírta Vlagyimir Putyin elnök kedden azt a törvényt, amely legalizálja Oroszországban a kriptovalutákat, írja az MTI. A jogszabály a digitális valutákat vagyontárgyként ismerte el, előírta a forgalmazásukra vonatkozó követelményeket, a vonatkozó jogok bírósági védelmét, függetlenül az előzetes bevallástól. Az orosz állampolgárok legálisan fektethetnek be kriptovalutákba a belföldi tőzsdéken, és ügyleteik és tranzakcióik lebonyolításához igénybe vehetik brókerek, vagyonkezelők és befektetési társaságok, valamint pénzváltók szolgáltatásait. A szabályozást és a felügyeletet ezen a területen az orosz központi bank fogja ellátni. A kormány a jegybankkal és a szövetségi biztonsági szolgálattal egyeztetve különleges rendszert vezethet be a digitális valutákra vonatkozóan. Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetés

0: módosítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már másfél centiméterre magasabb volt a vízszint, mostanra pedig 3 centiméterrel vagyunk a mélypont fölött, ugye mínusz 140-nél állt Paksnál a Duna, most már mínusz 137-nél van.
1: Magyar Péter elmondta, a következő napokra vonatkozóan kissé bizakodók, ugyanis a Duna vízállása stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
0: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez az egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
1: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a Paksi Atomerőmű minden dolgozójának.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, bajnokit játszott hétfő délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga második fordulójában idegenben 5-2-re kapott ki a Zalaegerszeg együttesétől. A találkozót Bognár György, a PFC vezetője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
3: Hát elsőként is gratulálok a hazaiaknak, végig jobban játszottak, frissebbek voltak, mint mi. Nálunk azért nem sikerült ez a frissítés a mai napra. Sőt, egyéni teljesítményekben azok a játékosok játszottak gyengébben, akik frissnek kellett volna lenniük. Szokatlan összetételű védelemmel kezdtünk. Igazából ezen próbáltunk változtatni a szünetben, mert nagyon kellett. Hozzávetőlegesen ez a része kicsit sikerült, de igazából az, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, helyzeteket kell kidolgozni, ami a mai játékunkban nem volt benne. A jobb oldalon azért a Györfi megsérült Aténba, a Sie sérült volt eddig. Tehát a Hán egy szokatlan pozícióban játszott jobb oldalon, ami nem igazán működött. A Kuzma a fiatal szabály miatt, hogy a Györfi kiesett, a Kuzma jött a sorba, de igazából a Vas és a Szabó Jani, akik azért stabilitást adtak mondjuk a legutóbbi mérkőzésen is, ők már sokadik meccsen vannak túl, és a sérülések elkerülése miatt. Ez egy tapasztalat például, hogy vannak olyan játékosok, akik 3-4 napon belül a két meccset játszanak, izomsérülésük van. Ezért őket pihentettük. Tehát a legjobb védelem ült a padon, de nem kockáztattuk azt, hogy megsérüljenek. Nyilván, hogyha nem kell hétközben játszani, jövő héten már olyan szinten tudunk játszani, hogy általában szoktunk. Tehát én gondolom, hogy egy heti felkészüléssel kiegyenesedünk, mint ahogy ki is szoktunk. Ilyen szempontból nem aggódom egyáltalán.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
4: A pontos idő 17 óra 5 perc, augusztus 5-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen a Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább, mégpedig ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Coldplay-jel kezdünk. A 2024-es Feels Like I'm Falling in Love következik tőlük. Let's go!
2: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: most. Nézd ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 40 Celsius fok van odakint, napsütés és hőség. Az, ami folyamatosan jelen van a mai nap folyamán, épp úgy, mint ahogy várhatóan a holnapi nap folyamán is. A hőség terhelheti meg a szervezetünket, így foglalja össze az oldal a mai napi történéseket. Piros figyelmeztetés van kiadva, ami azt illeti. Holnap ugyanez lesz a szitu, 40 fokig melegszünk fel. Úgy tűnik, hogy pénteken a hétvégi napok során várható egy kis enyhülés, majd egy hidegfronti hatás következtében pénteken 35, szombaton már 33-ra higgad a napi csúcshőmérséklet, de aztán vasárnap elkezd visszaemelkedni, és végül is a jövő héten még ilyen 37 fokos magasságokba is fölmehet, tehát a hőség alapvetően folytatódni fog, csak ez a 40 fokos abszolút súlyos pusztulat fog egy kicsit visszább csillapodni. Szóval az UV-szűrős napszemüveg, a kalap és a sapka, illetve a magas faktorú naptej használata az nagyon is javallott, hogyha kimerészkedtek a napkáros sugarai ellen. Védekezendő, illetve a hidratáció fontosságát szeretném még kiemelni. Ígyatok rengeteg vizet, hogy a napközben elveszített folyadékot pótoljátok.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel.

Disco Lines hallottatok, ez volt a 2025-ös No Broke Boys, és már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a brutális kánikulában pesgő augusztusi délutánnak a lendületét. Eden Foyer következik, a 2023-as The Ballet Girl.

Ez volt Joa Corey és a 2025-ös Be Alright. Nos, augusztus 5-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Krisztina, Ábel, Mária, Emőd és Lucius nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomban, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. De egyébként pedig a mai napon van Neil Armstrong, amerikai űrhajós születésnapja is. Ezen a napon született 96 évvel ezelőtt a legendás Neil Armstrong 1930. augusztus 5-én. Természetesen 1969. július 20-án ő volt az első ember, aki a Hold, a kísérő égitestünk felszínére léphetett. Gyakran idézett mondata, kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Nos, folytassuk tovább zenékkel, boldog születésnapot kívánunk a nagy Neil Armstrongnak. Martin Garrix és Carolina Lyre Smile című track-e következik 2025-ből.

Ez volt Jamie Rockwa és a 2006-os Runaway. Én ezzel a trackkel búcsúzom, köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok, tartsatok továbbra is velünk, én azt tanácsolom. Én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhatok velem. Legyen királynapotok, sziasztok, srácok!

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az egy évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ Nemzetközi Migrációs Szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Az év első 7 hónapjában 46%-kal csökkent a Szerbiában nyilvántartásba vett illegális bevándorlók száma. Míg tavaly ilyenkor több mint 5000 embert regisztráltak, idén eddig 2766-an érkeztek az országba, derült ki a dokumentumból. A legfrissebb felmérés szerint a jelenleg Szerbiában tartózkodó migránsok 47%-a afgán állampolgár, jelentős számban vannak egyiptomiak, pakisztániak, szudániak és marokkóiak is. Míg az afgánok és a szudániak többsége a fegyveres konfliktusok elől menekült el, az egyiptomi, a marokkói és a pakisztáni migránsok saját bevallásuk szerint elsősorban gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, írja az MTI. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltók.

0: Erdőn adta hírül weboldalán a város önkormányzata. Közölték, a város energiatakarékossági intézkedései keretében lekapcsolják a Bélakirálytéri templom, az újvárosi templom és a polgármesteri hivatal díszkivilágítását. A szükséges munkát a Közmegvil Kft. Végezte el, így szerdától az önkormányzat kezelésében lévő épületeken nem működik díszvilágítás. A Bélakirálytér és a Garai tér térvilágítása változatlanul üzemel, mivel ezek a közvilágítás részét képezik. A polgármesteri hivatal épületének energiaellátását jelentős napelemkapacitás támogatja, amely biztosítja az épület hűtési és fűtési rendszerének működését. Ennek tekintetében nem indokolt az otthoni munkavégzés elrendelése, a harmadfokú hőségriadó idején a polgármesteri hivatal pedig továbbra is hűsítőpontként várja a lakosságot, ahol bárki felfrissülhet a nagy melegben. A lakosság hűsítését szolgáló párakapuk minden nap délelőtt 10 és este 8 óra között működnek a rendelőintézet előtt a Szent István téren és a Garai téren. A polgármester hivatal munkatársai hétköznapokon délelőtt 9 és délután 4 óra között hűs ivóvizet biztosítanak a Garai téren a járókelők számára. 11. alkalommal rendezik meg idén a Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált. A rendezvénysorozat augusztus 9-én vasárnap délután 3 órától egy madocsai családi nappal indul a Dunaparton. A látogatókat habparti, csikós bemutató, lovaskocsikázás és különféle vízisportok várják, valamint ökoudvar, rendőrségi és honvédelmi bemutatósátor is helyet kap a helyszínen. A zenei programban fellép a Puff Street Band és a Budapest Helyőrség Zenekar, este 7 órától pedig Szekeres Tamásod elő klasszikus Omega dalokat. A fesztivál kiemelt koncertjei a rákövetkező napokban több szomszédos településen folytatódnak majd. Augusztus 10-én este 6 órától a Gerjéni Közösségi Házban a Bocska István Református Oktatási Központ fúvós együttese lép színpadra. Másnap, augusztus 11-én szintén 6 órától a Paksi Evangélikus Templomban a Magyar Rendőrség Zenekara ott koncertet. Augusztus 13-án a Paksi Csengeidénes Kulturális Központban a Magyar Honvédség Központi Zenekara zenél. A fesztivál záró koncertjét pedig augusztus 16-án tartják a Madocsai Református templomban, ahol a Pénzügyőr zenekar műsora lesz majd hallható. A Kovács Zalán László tubaművész igazgatásával megvalósuló fesztivál minden programja ingyenesen látogatható. További részletes információ a fúvósnapok.hu oldalon érhetők el.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
1: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenc zenéim fognak szólni. Ezen az igazán forró napon elhozom nektek a nyár a legjobb slágereit, amitől garantáltan megjön a kedvetek a bulizáshoz, legyetek az

0: Csütörtökön déltől egyig a Best of kedvencek órájában készüljetek, mert egy igazi nyári slágerekkel teletűzdelt óra lesz, megéri minket hallgatni.
1: Best of kedvencek Vivitől. Minden csütörtökön déltől egyig.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. Országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a hétfőn, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között, míg a napi közép hőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungarom. Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
3: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és fél kettő körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt,

0: a stagnálhat az aktuális szinten, valamint Ausztriából még érkezhet is vízhozam a hét második felében. A miniszterelnök arra is kitért, hogy nem csupán a Duna vízállása határozza meg az atomerőmű még üzemelő blokkjának az üzembiztonságát.
1: Ez nem csak a vízszinten múlik, hanem a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen. Azt mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
0: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a Paksi Atomerőmű minden dolgozójának. Augusztus 3-án hétfőn két közlekedési balesethez riasztották Tolnavár megye tűzoltóit, adta hírül a katasztrófa védelem. Műszaki hiba miatt az úttesten veszteglő tehergépkocsinak ütközött egy személyautó hétfő reggel Attalán a Kossuth-Lajos utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltók siettek, akik áramtalanították a személyautót. A balesetben a személygépkocsi egyik utasa könnyű sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalának ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Mórágy és Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. Szerencsére a vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolnavár megyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 63 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A katasztrófa védelem közleményében hozzátette, a nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a magas hőmérséklet csökkentheti a koncentrációt és lassíthatja a reakcióidőt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: Megérkezett a szombati Top 50 előfutára, amely már is két dal tartogat számotokra, olyanokat, amelyeket hallhattok majd a Top 50-ben is szombat délután 3-tól. Itt lesz velünk majd Freddy dala, ez a Pain and Glory. Itt lesz velünk Hypaton is, egy olasz DJ és producer, az ő dala az Out of My Head. A Top 50-ben a további 48 dal kilétét pedig derítsük ki együtt szombat délután 3 és 6 között.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombat

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert.
2: Aláírta Vlagyimir Putyin elnök kedden azt a törvényt, amely legalizálja Oroszországban a kriptovalutákat, írja az MTI. A jogszabály a digitális valutákat vagyontárgyként ismerte el, előírta a forgalmazásukra vonatkozó követelményeket, a vonatkozó jogok bírósági védelmét, függetlenül az előzetes bevallástól. Az orosz állampolgárok legálisan fektethetnek be kriptovalutákba a belföldi tőzsdéken, és ügyleteik és tranzakcióik lebonyolításához igénybe vehetik brókerek, vagyonkezelők és befektetési társaságok, valamint pénzváltók szolgáltatásait. A szabályozást és a felügyeletet ezen a területen az orosz központi bank fogja ellátni. A kormány a jegybankkal és a szövetségi biztonsági szolgálattal egyeztetve különleges rendszert vezethet be a digitális valutákra vonatkozóan. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 80 sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. Energia és víztakarékossági intézkedésekről döntöttek Szekszárdon, adta hírül weboldalán a város önkormányzata. Közölték, a város energiatakarékossági intézkedései keretében lekapcsolják a Béla Király téri templom, az újvárosi templom és a polgármesteri hivatal díszkivilágítását. A szükséges munkát a Közmegvil Kft. Végezte el, így szerdától az önkormányzat kezelésében lévő épületeken nem működik díszvilágítás. A Béla Király tér és a Garai tér térvilágítása változatlanul üzemel, mivel ezek a köz

0: hivatal munkatársai hétköznapokon délelőtt 9 és délután 4 óra között hűs ivóvizet biztosítanak a Garai téren a járókelők számára.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, bajnokit játszott hétfő délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga második fordulójában idegenben 5-2-re kapott ki a Zalaegerszeg együttesétől. A találkozót Bognár György, a PFC vezetője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
2: Hát elsőként is gratulálok a hazaiaknak, végig jobban játszottak, frissebbek voltak, mint mi. Nálunk azért nem sikerült ez a frissítés a mai napra. Sőt, egyéni teljesítményekben azok a játékosok játszottak gyengébben, akik frissnek kellett volna lenniük. Szokatlan összetételű védelemmel kezdtünk. Igazából ezen próbáltunk változtatni a szünetben, mert nagyon kellett. Hozzávetőlegesen ez a része kicsit sikerült, de igazából az, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, helyzeteket kell kidolgozni, ami a mai játékunkban nem volt benne. A jobb oldalon azért a Györfi megsérült Aténba, a Sie sérült volt eddig. Tehát a Hán egy szokatlan pozícióban játszott jobb oldalon, ami nem igazán működött. A Kuzma a fiatal szabály miatt, hogy a Györfi kiesett, a Kuzma jött a sorba, de igazából a Vas és a Szabó Jani, akik azért stabilitást adtak mondjuk a legutóbbi mérkőzésen is, ők már sokadik meccsen vannak túl, és a sérülések elkerülése miatt ez egy tapasztalat például, hogy vannak olyan játékosok, akik 3-4 napon belül a két meccset játszanak, izomsérülésük van. Ezért őket pihentettük. Tehát a legjobb védelem ült a padon, de nem kockáztattuk azt, hogy megsérüljenek. Nyilván, hogyha nem kell hétközben játszani, jövő héten már olyan szinten tudunk játszani, hogy általában szoktunk. Tehát én gondolom, hogy egy heti felkészüléssel kiegyenesedünk, mint ahogy ki is szoktunk. Ilyen szempontból nem aggódom egyáltalán.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Ez a paksfm.

Paks FM. A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából.

0: műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk abszolút aktualitásokkal most is természetesen, de ha nagyon aktualitásokkal akarunk foglalkozni, akkor azt gondolom, hogy elég lenne két dolgot, illetve témát az asztalra tenni, illetve a mai műsorba a víz és az áram kérdését, úgyhogy ezt a mai napon meg fogjuk tenni. Vajon ki lesz a felelős, ha elfogy a víz? Elfogyhat a föld vízkészlete? És mikor vezették be a világ kutatói, illetve tudósai a vízcsőd, a globális vízcsőd fogalmát? Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, ami pedig az energiát és az energiaválságot illeti. A legfontosabb kérdés azt gondolom egy átlagos háztartás számára az, hogy hogyan lehet megoldani az energiatárolást a jövőben. Van ellakásban élők hátrányban, de fogok hozni megoldásokat. Ezen kívül szó lesz arról is, hogy ígéretesen rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá, és vajon kaphatunk-e hőgutát attól, hogy egyszerűen melegünk van? Ez is ki fog derülni. Én Strasser Andrea vagyok, nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt mondom, vágjunk is bele a vizes témába. 2022-ben készült egy felmérés a Bayer Barométer jóvoltából, amelyből kiderült, hogy a magyar fiatalok több mint háromnegyede szerint kifogyunk majd az ivóvízből, harmaduk pedig úgy vélte, hogy ez hamarosan be is következhet. Úgyhogy nézzük meg, hogy a szakemberek, illetve a tudomány mai állása mit mond mindenről. Nos, habár a föld vízkészlete mennyiségi szempontból állandó, eloszlása egyenetlen, felhasználása pedig pazarló, ezt mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának vízellátási és csatornázási tanszékének tudományos segédmunkatársa az Agráruniónak. Meglehetősen összetett problémával állunk egyébként szemben, amikor a vízkérdésről van szó. Klímaváltozás ide vagy oda, 1,4 milliárd köbkilométernyi víz van a Földön, és ez nem változik. Azonban az eloszlása sosem volt egyenletes. A klímaváltozás miatt pedig a szélsőséges időjárási anomáliák gyakoribbá és még szélsőségesebbé válnak. A megváltozó vízeloszlás következtében pedig a Föld azon részei is egyre szárazabbá válhatnak, amelyeken korábban elegendő csapadék volt. Azt gondolom, hogy ezeket már tudjuk. Már 2020 óta nagyon aszályos éveink vannak, többfelé ivóvízhiány is kiszokott alakulni Magyarországon, de emögött elsősorban nem vízkészlet problémák állnak, mondják a szakemberek. Az ivóvízkészleteinkkel továbbra sem állunk rosszul, hiszen ezek elsősorban mélységi, vagy úgynevezett parti szűrésű, nagy folyóinkhoz köthető vízbázisok. Az éghajlatváltozás, az aszályos évek hatása sokkal inkább a sekkélymélységű talajvízszint visszaesésében mutatkozik meg, mivel ezek a vizek közel vannak a talajfelszínhez, jelentősen hatnak rájuk a meteorológiai körülmények, ez érinti fájdalmasan a mezőgazdasági termelőket is. Ami pedig az ivóvízellátást illeti, Góda Zoltán szerint ott az a probléma, hogy jelenleg Magyarországon drága technológiával kitermelt vizet régi, 50-60 éves elavult csővezetékeken keresztül szállítjuk, ugyanis a vízművek anyagi forrás hiány 2010 óta nem tudtak költeni ezeknek a rendszereknek a felújítására. Egész Magyarországon előregedett a hálózat, sok a meghibásodás, és igen jelentős a hálózati vízveszteség, mintegy 25%, így rengeteg víz folyik el és vészkárba. Hosszú távon a felszín alatti vízkészletek csökkenése kihat majd a vízbázisok állapotára is, de hogy ez mennyi idő, azt ma még nem igen lehet megmondani. A témával foglalkozó kutatók és a szakma már régóta figyelmeztet erre az időzített bombára, ám a jobbnál jobb, tudományosan megalapozott tanulmányok gyakran süket fülekre találnak, állítja a szakember. A politikai döntéshozók sokat tehetnének a jövőnkért, de ez idáig azonban ez jó részt megmaradt a szavak szintjén. ami pedig a kisembert illeti, a vízügyi szakértők úgy gondolják, hogy továbbra is a spórolással tudunk segíteni, például a gyepet, a kertet ne ivóvízzel öntözzük, inkább gyűjtsük az esővizet, lehetőleg hajnalban locsoljunk, amikor alacsony a vízfogyasztás, ha van otthon kerti medence, igyekezzünk gondot fordítani a víz minőségének megőrzésére, hogy ne kelljen benne hetente cserélni a vizet. És még egy ötlet, a szakember szerint, ha az állam csak annyit tenne, hogy minden családi háznál ingyen biztosítana csapadék vízgyűjtő tartályokat, már az is sokat jelentene.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Paks FM.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Nyáron, amikor melegünk van, gyakran mondjuk, hogy mindjárt hőgutát kapunk, de vajon ez valóban megtörténhet pusztán attól, hogy melegünk van? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést tudományos szempontból. Egy biztos, a napszúrás és a leégés viszonylag gyakran előfordul, ám a hőguta ennél sokkal veszélyesebb ártalom. Hőgutáról akkor beszélhetünk, ha a hőháztartás összeomlása miatt a testhőmérséklet hosszú távon 39,5 fok fölé emelkedik, akár 41 fokig, a belső szervek ilyenkor károsodnak, kezelés nélkül pedig a halál is bekövetkezhet. Tehát hőgutáról elméletileg akkor beszélhetünk, ha magas lázunk is van. Ha önmagában pusztán csak melegünk van, de nem vagyunk lázasak, akkor nincs hőgutánk. Egyébként maga a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali kórházi ellátást és mentőhívást igényel. A jelenség hazánkban nem gyakran fordul elő, ám már egyetlen hőgutának is hosszú távú, maradandó hatásai lehetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol 2023-ban több mint 100 000 ember került kórházba hőártalom miatt, a kutatók elkezdték alaposabban vizsgálni a hőguta hosszú távú hatásait. Ezen betegek adatait nyomon követve ugyanis feltűnt nekik, hogy gyakrabban fordul elő náluk vese, máj, illetve szív- és érrendszeri betegség. Azóta néhány további vizsgálat is alátámasztotta a hőguta okozta kései szívelégtelenség és iszkémiás szívbetegség hőguta szövődményeként való létezését. Újabb tudományos felfedezések szerint pedig a hőguta hosszú távon a belső szervek mellett az immunrendszerre is hatással lehet. Néhány embernél megfigyelték, hogy a hőguta szövődményei az egész életükön át végig kísérték őket, az immunrendszerük még évekkel a hőguta elszenvedését követően is másképp működött. Úgyhogy ezek a legfrissebb, illetve legutóbbi tudományos vizsgálatok a hőgutát illetően. Még az orvosok is felhívják egyébként pontosan a hőguta kapcsán a figyelmünket arra, hogy érdemes szem előtt tartanunk, hogy a föld hőmérsékletének folyamatos emelkedésével rendszeresebbé válhatnak a hőhullámok, amelyek a hőártalmak gyakoribb előfordulásához vezethetnek. Ajánlott elgondolkodni mindenek előtt a megelőzés, továbbá a hőgutát követő preventív terápia lehetőségein, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében, ide soroljuk az időseket és a gyermekeket is. Ami a megelőzést illeti, szerintem azt már álmunkból felébresztve is jól tudjuk, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, ügyeljünk a folyadékpótlásra, a napon viseljünk kalapot, baseball sapkát, valamint lehetőleg természetes alapanyagú, jól szellőző lenge ruházatot, ami pedig a napon tartózkodást illeti természetesen 11 óra előtt és 15 óra után se tartózkodjunk hosszú ideig a napon. A nyári téma után újabbal folytatjuk hamarosan, és maradunk az orvoslás, illetve az egészség területén, ugyanis ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Az injekciót külföldön tüdődaganat esetén használják, az érintett betegek Magyarországon egyelőre csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá a gyógyszerhez, de ez hosszas adminisztrációt igényel, viszont az előre haladott tüdőrákos betegeknek nincs sok idejük a várakozásra. Hogy milyen új csodaszerről van szó, ezzel a témával érkezem hamarosan.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: vacsora.
1: Ez a Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks FM.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
4: Ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Ezt a témát ígértem, ezzel jövök. Egy olyan injekcióról, illetve gyógyszerről van szó, amelyet kimondottan tüdődaganatos betegeknek adnak, viszont Magyarországon az injekció egyelőre nem engedélyezett. Az érintett betegek csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá, hosszas adminisztráció után, az előre haladott tüdőrákos betegeknek viszont nincs sok idejük a várakozásra. No, de lássuk, hogy egészen pontosan milyen szerről van szó. A gyógyszer egy célzott daganatellenes készítmény, amit a nem kissejtes tüdőrák bizonyos genetikai eltérésekkel bíró formáinak a kezelésére alkalmazzák, írja a Telex tudományos rovata. Egyébként az Országos Onkológiai Intézet oldalán írják róla, hogy a figyelem középpontjába került új terápiás lehetőség valóban további előrelépést hoz az onkológiai ellátásban. Az injekció az úgynevezett amivantamab hatóanyagú rákellenes injekció, amely példátlan eredményeket hozott egy 11 országra kiterjedő nemzetközi klinikai vizsgálatban. Az eredményeket az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság Chicagói éves konferenciáján mutatták be. A vizsgálatban 102 olyan beteg vett részt, akinek fej-nyaki daganata volt. Ez a rákos megbeteg körében a hatodik leggyakoribb típus, közülük 43 betegnél a daganat zsugorodott vagy teljesen eltűnt, 28 esetben jelentős méretbeli csökkenést figyeltek meg, míg 15 betegnél a daganat teljes egészében megsemmisült. De hogyan éri el a szer ezt a kiemelkedő eredményt? Nos, a daganat sejtek felszínén gyakran olyan kóros fehérjék, növekedési receptorok találhatók, amelyek a sejtek kóros szaporodását serkentik. Az amivantamab ezt a folyamatot különleges, kettős hatású stratégiával állítja meg, egyszerre blokkol két olyan kulcsfontosságú szabályozó fehérjét, amelyek a daganat sejtek növekedéséért és osztódásáért felelősek. Emellett aktiválja a szervezet saját védelmi rendszerét is, az immunsejtek felismerik és célzottan megsemmisítik a daganatot. Az Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, Dang Magdolna úgy nyilatkozott, hogy a készítmény elsősorban azoknál a betegeknél hatásos, akik már kaptak kemoterápiát és immunterápiát is, vagyis a betegségük kiújult vagy áttétet eredményezett, de a készítmény már bizonyította hatásosságát a tüdőrák esetében is, és megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának az engedélyét. A kezelés mellett szól az is, hogy sok rákkezeléssel ellentétben az amivantamabot apró injekcióként adják be a bőr alá, nem pedig intravénás cseppentésként, így a kezelés gyorsabb és kényelmesebb, és sokkal könnyebben elvégezhető a járóbeteg klinikákon. Az injekciót egyébként 3 hetente egyszer kell, hogy megkapják a betegek, de mindez. Ez egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban lehetséges. Az Onkológiai Intézet szerint az amivantamab, vagyis az új rákellenes csoda injekció hamarosan itthon is megkaphatja a gyógyszerhatóság engedélyét.
3: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Visszatérünk a vízes témához, mert ígértem, hogy elárulom, hogy mikor vezették be a kutatók, illetve a tudomány világa a globális vízcsőd fogalmát. Nos, azt, hogy beléptünk a globális vízcsőd korszakába, már 2026. januárjában hangoztatták a kutatók, méghozzá egy új ENSZ jelentésen keresztül, amely szerint a vízkészletek túlhasználata és szennyezése emberek milliárdjainak életét veszélyezteti, és akár rendszer szintű összeomláshoz is vezethet, ami súlyos következményekkel járna a békét és a társadalmi stabilitást illetően. A jelentés megállapítja, hogy sok társadalom már régóta gyorsabban használja fel a felszíni talajvízkészleteket, mint amilyen ütemben azok természetes módon megújulnak, miközben a hosszú távú víztározók, például a víztartó rétegek és a vizes élőhelyek egy része helyrehozhatatlanul károsodott. A klímaváltozás pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, olvadnak a víztározóként is szolgáló gleccserek, és egyre gyakoribbak az extrém, száraz és csapadékos időszakok közötti hirtelen váltások. A vízcsőd kifejezést egyébként a szakértők azért vezették be most, mert a jelentés szerint sok térség már túlhaladt azon a ponton, ahonnan még vissza lehetne térni a korábbi állapothoz, így már nem egyszerű hiányról vagy válságról van szó, hanem csődről, ahogy ezt a pénzügyi analógia is mutatja. A társadalmak tartósan több vizet fogyasztanak, mint amennyi fenntarthatóan járna nekik, vagyis többet költenek, mint amennyi bevételük van. Ezt valahogy így lehetne értelmezni, írja covid.hu. Ennek következtében tehát a föld lakosságának mintegy 75%-a ma már vízhiányos, vagy kritikusan vízhiányos országokban él, és körülbelül 2 milliárd ember tartózkodik olyan területeken, ahol a felszín süllyed a túlzott talajvíz kitermelés miatt. A vízhez kapcsolódó konfliktusok száma 2010 és 24 között nagyjából 20-ról több mint 400-ra nőtt, miközben olyan nagy folyók, mint az Egyesült Államokban a Colorado, egyre gyakrabban el sem jutnak a tengerig. A világ nagy tavai közül minden második zsugorodott az 1990-es évek eleje óta, és egyre több város él át olyan válságos időszakokat, amikor átmenetileg elfogy az ivóvíz, többek között az afrikai Fokváros, a brazíliai São Paulo és az iráni Teherán is megtapasztalta már ezt az elmúlt években. A globális édesvíz felhasználás mintegy 70%-a egyébként a mezőgazdasághoz kötődik. Miközben a világ élelmiszertermelésének több mint fele olyan térségekben zajlik, ahol a víztárolás csökken és bizonytalanná vált, ami a nemzetközi kereskedelmen keresztül az ellátásbiztonságot is fenyegeti. Ez az ENSZ jelentés, amiről továbbra is szó van, súlyos környezet és városi károkat is felsorol, például azt, hogy az elmúlt 50 évben az Európai Unió területével összemérhető nagyságú vízes élőhely tűnt el, miközben számos nagyváros süllyed, például az iráni Rafsanjan évente 30 centiméterrel. A vízcsőd egyik leglátványosabb jele pedig az, hogy a törökországi Konya mezőgazdasági térségben már több száz víznyelő jelent meg. Ez állt tehát már januárban az ENSZ új jelentésében, amely többek között a globális vízcsőd fogalmát ecsetelte, és akkor a víznyelőkről csak még egy mondat, mi a probléma a víznyelőkkel? Ugye hirtelen megnyíló, akár 50 méter mély és több száz méter széles lyukakról van szó, amelyek, ha termőföldeken jelennek meg, akkor egész termőföldeket tesznek használhatatlanná, a víznyelők teljesen kiszámíthatatlanul, sokszor minden előjel nélkül, pillanatok alatt szakadnak be. Mondhatni, bárki alatt megnyílhat a föld munka közben a mezőgazdasági táblákon, például Törökországban a Konya medencében. Ez a probléma a víznyelőkkel többek között.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon elpusztulhatnak a növények végelgyengülésben? Mit mond a tudomány mai állása erről? Ezzel folytatjuk. Azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy a növények élettartama rendkívül tág határok között mozog, hiszen a néhány hónaptól egészen a több ezer évig terjedhet. Az öregedés folyamata azonban előbb-utóbb mindenképpen lelassítja a sejtosztódást, ami végül megszünteti a növényi regenerációs képességet. Ezt az összetett folyamatot a genetika, a hormonális változások és a különböző környezeti hatások egyaránt befolyásolják, írja az Origó tudományos rovata. Aki próbálkozott egyébként már kertészkedéssel, bizonyára megtapasztalta, hogy a növények számtalan okból pusztulhatnak el: a nem megfelelő mennyiségű öntözés, az elégtelen fény, a tápanyag hiány, valamint a különféle paraziták és betegségek mind drasztikusan megrövidíthetik az életüket, bár kedvező körülmények között élettartamuk jelentősen meghosszabbítható, halhatatlanná azért sosem válnak, hiába tűnik emberi léptéke szinte észrevehetetlennek, az idő múlásával még a világ legidősebb fáinak állapota is elkerülhetetlenül romlik. A növények öregedése egyébként fajonként eltérő, és az is gyakran előfordul például, hogy egy fa egyik ága elhal, máshol viszont friss hajtás jelenik meg rajta, emellett pedig a gyökerek is képesek a növény egész élete során folyamatos növekedésre. Ami a növényeknél még tisztázatlan, az a telomerek kérdése. A telomerek a kromoszómák végén található ismétlődő DNS szakaszok, amelyek védő funkciót látnak el, befolyásolják az öregedést és biztosítják a sejtosztódást. Míg az embereknél a telomerek hossza központi fontosságú a hosszú élettartam szempontjából, addig a növények esetében a telomer hossz egyelőre csak az életciklussal mutat összefüggést. A kutatók kapcsolatba hozták például a virágzás időpontjának változásaival. Azt azonban egyelőre még nem sikerült tisztázni, hogy a telomerek hossza érdemben befolyásolja-e a növények teljes élettartamát. Ennek fényében a növények öregedésének számos részlete mind a mai napig nem ismert. Még a több ezer éves fák élete is véges, végül minden növény elpusztul, legyen annak oka valamilyen környezeti hatás, vagy maga a természetes öregedés, kivételes regenerációs képességük azonban elképesztően hosszú életet tehet lehetővé számukra. Kiváló példa erre a dédapa néven ismert fa, amely lenyűgöző 5400 éves korral büszkélkedhet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy még az ilyen matuzsálemi példányok sem halhatatlanok, pusztán arról van szó, hogy a megszokottnál lényegesen lassabban öregszenek. De hogy senkit ne csigázzak a világ legidősebb fájáról, arról a fáról van szó, amelynek 5500-5800 évre is becsülik a korát, Chilében él egy nemzeti parkban, fajtáját tekintve patagóniai ciprus, és több mint 600 évvel előzi meg azt a fát, amit eddig rekordtartónak gondoltak. Hihetetlen, de állítólag meg lehet állapítani a fa kérgéből, gyökérzetéből, egyáltalán összetételéből, hogy mennyi idős, és természetesen a helyiek szájhagyomány útján generációról generációra adva beszélnek arról, hogy ez a fa már akkor is élt, amikor. Azért a több mint 5000 év elképesztően hangzik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Sok érdekességgel volt dolgunk az elmúlt percekben, viszont ígértem még egy témát, elsősorban a víz téma mellé, mintegy párként az energia témát, hiszen ezekben a napokban és hetekben ezzel foglalkozunk a legtöbbet. Vajon kifogyhat-e az ivóvízkészletünk? Foglalkoztunk ezzel a mai napon, és mi a helyzet az energiával és az energiaválsággal? Ezt a kérdéskört sok aspektusból megközelíthetjük, de én most arra gondoltam, hogy beszéljünk az energiatárolásról. Ugyanis az, hogy az energetikai szektor a modern civilizáció alapköve és a világ egyik legfontosabb és legbefolyásosabb iparága a 20. illetve a 21. században, az nem kérdés. Ennek a szegmensnek a működése és fejlődése létfontosságú jelen pillanatban, mivel a napi életünkben használt összes eszköz, valamint az ipari és az infrastruktúrális rendszerek működéséhez is energia szükséges. Hogy honnan és mennyi energiánk van, azzal általában manapság tisztában vagyunk, egyébként sokszor nem érdekel bennünket, hogy honnan van, természetesnek vesszük ugye, hogy a konnektorban áram van, viszont az elmúlt hetek, napok történései megint elgondolkodtattak bennünket arról, hogy mi lenne, ha nem lenne áram. Nézzük meg egyébként, hogy ezekről a helyzetekről mit mond a tudomány mai állása. Nos, a tudósok, a kutatók és a szakértők nem abban gondolkodnak, és nem azt vizionálják, hogy hogyan másszunk majd vissza a fára, tehát hogyan jön majd el az az időszak, amikor újra áram nélkül leszünk, és áram nélkül kell élnünk, hanem abban gondolkodnak, hogy hogyan tudjuk a megtermelt energiát eltárolni. Az energiatárolás olyan eljárás, amely során az energia valamilyen fajtáját felhalmozzák annak érdekében, hogy egy későbbi időben hasznos munkavégzésre lehessen fordítani. Az energiatároló eszközt egyes esetekben ugye akkumulátornak nevezik, de nagyon sokféle energiatárolási mód van, attól függ, hogy mivel termeljük az energiát, kőolajjal, földgázzal, akár a fűtésről is beszélhetünk, illetve a napelemekről is. Az energia minden formája vagy potenciális energia, például kémiai, gravitációs vagy elektromos energia, vagy úgynevezett kinetikus energia, például ilyen a hőenergia is. Ha jobban belegondolunk, még egy ébresztő óra is potenciális energiát tárol, az ő esetében a rugó megfeszítéséből származó mechanikai energiát, a galván elem villamos energiává átalakítható kémiai energiát tárol, amely például a számítógép belső óráját képessé teszi arra, hogy akkor is járjon, ha a számítógép le van kapcsolva a villamos hálózatról. Egy vízi erőmű gátja a víztározóban felgyűlt víz potenciális energiáját tárolja, olyan esetre is, amikor a folyó vízhozama nem szolgáltatna elegendő energiát a fogyasztás fedezésére. Egy szóval, tulajdonképpen már évek, illetve évtizedek óta képesek vagyunk az energiát, a megtermelt energiát tárolni, de az energiatárolás innovációja óriási terület, amelyen nagyon sok kutató dolgozik, hiszen nekünk kisembereknek például az lenne a legjobb, hogyha egy egyszerű panellakásban tudnánk energiát termelni és tárolni. Ezt bizonyos családi házak már meg tudják tenni a napelemeik kapcsán. Az energiatárolás az energia megőrzését jelenti a későbbi felhasználás céljából tehát, és fontossága, mint tudjuk, abban rejlik, hogy segítségével képesek legyünk kiegyensúlyozni a fogyasztási csúcsokat, például fűtési szempontból a téli, valamint hűtési szempontból a nyári időszakot, illetve amikor a termelés nem lehetséges, az energiatermelés, akkor is legyen a tározónkból energiánk. A tudomány mai állása szerint egyelőre nem abban van a jövő, hogy energia nélkül kell élnünk, hanem abban, hogy hogyan leszünk képesek a megtermelt energiát tárolni és szépen egyenletesen beosztani. Legyen így, és valósuljon meg ez is, és majd háztartásonként is. Ez egy jó ötlet lenne, és egy nagy előrelépés. Tudományos magazinunk végére értünk a mai napon, hát remélem, hogy nem voltunk azért világvége hangulatban, de a víz és az energia, illetve áram témakörével mindenképpen kellett foglalkoznunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és további nagyon kellemes rádiózást. Búcsúzik a tudományos műsor műsorvezetője, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Paks FM.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Felére csökkent a Szerbiába érkező illegális bevándorlók száma az egy évvel korábbihoz képest, írta a belgrádi Insider oknyomozó portál az ENSZ nemzetközi migrációs szervezetének jelentésére hivatkozva kedden. Az év első 7 hónapjában 46%-kal csökkent a Szerbiában nyilvántartásba vett illegális bevándorlók száma. Míg tavaly ilyenkor több mint 5000 embert regisztráltak, idén eddig 2766-an érkeztek az országba, derült ki a dokumentumból. A legfrissebb felmérés szerint a jelenleg Szerbiában tartózkodó migránsok 47%-a afgán állampolgár, jelentős számban vannak egyiptomiak, pakisztániak, szudániak és marokkóiak is. Míg az afgánok és a szudániak többsége a fegyveres konfliktusok elől menekült el, az egyiptomi, a marokkói és a pakisztáni migránsok saját bevallásuk szerint elsősorban gazdasági okok miatt hagyták el hazájukat, írja az MTI. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 80 sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara interaktív kiberbiztonsági workshopon gyakorlati példákon keresztül mutatta be a vállalkozóknak, hogyan ismerhetők fel a legújabb támadási módszerek. Mint elhangzott, a legerősebb vírusírtó sem helyettesíti a felkészült munkatársakat. A digitalizáció a vállalkozások működésének természetes része lett, ezzel együtt a kibertámadások is egyre kifinomultabbá váltak. A témában Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor, vállalkozásfejlesztési vezető beszélt rádiónknak.
2: Gyakorlati eset tanulmányok bemutatásával valós életszerű problémákra hozott példákat. Teszteket töltöttek ki, és megbeszélték azokat a jó gyakorlatokat, amiket a vállalkozó, vagy a vállalkozás vezetője, tulajdonosa alkalmazhat. Napi élethelyzeteket próbálta reprodukálni a szakértő, amikkel nap mint nap találkozunk, kéretlen e-mailekkel. Mik azok a jegyek, amikkel föl lehet ismerni az, hogy ez egy adathalász e-mail, mire kell odafigyelni annak érdekében, hogy ne váljunk csalás áldozatává.

0: szolgálat kórházba szállította. Motorvonat oldalának ütközött egy kis teherautó hétfő délután a Móráegy és Bátaapáti közötti vasúti átjáróban. A balesethez a bátaszéki önkormányzati és önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a kis teherautót. Szerencsére a vonat utasai, valamint a kis teherautó egyetlen utasa sem sérült meg a balesetben. Tolna vármegyében idén eddig 145 közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat. A balesetek során 63 ember sérült meg, ketten pedig életüket vesztették. A katasztrófa védelem közleményében hozzátette, a nyári hőségben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, hiszen a magas hőmérséklet csökkentheti a koncentrációt és lassíthatja a reakcióidőt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
3: Paksfm.
2: Összekött.
1: Paksfm. Össze.

Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: Mutasd meg, mit tudsz, rád várok, szólj rá, csá, csá, csá.
1: Csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt, a Paks FM-en.
2: Jó.

0: Zsiráfháton, máshova csúsztam a szivárványon. Próbálkoztam kedvességgel, élvezted is egyszer-kétszer. De te nem akarsz engem látni se, a szerelmet nincs, aki átvigye. Te nem akarsz velem lenni már, hát más faszi kell, aki felcsinál.
1: Box FM. Box FM. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos kedden. Országos és fővárosi hőmérsékleti rekordok dőltek meg, Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa a hétfőn, írja az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet, ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa, a hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungarom ZRT. Országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó kihirdetése, vagyis július 30-a óta, tájékoztatta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője kedden az MTI-t. Csak hétfőn 96 esetben riasztották a kánikulában kigyulladt tarló, bozótos, lángra kapott erdő miatt a tűzoltókat, az év egészében pedig 8-an sérültek meg szabadtéren keletkezett tüzek miatt, közölte Dóka Imre. Az MTI úgy értesült, hogy halálos áldozata is volt a hőségben felcsapó lángoknak. Hétfőn a Vas megyei Zsennyén kapott lángra a száraz aljnövényzet és a tűz átterjedt a közeli erdős területre is. Egy férfi még a tűzoltók kiérkezése előtt megpróbálta megfékezni a tüzet, ennek során azonban olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, ahol később meghalt. Ismét Paksra látogatott kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy személyes egyeztetéseket folytasson a paksi atomerőmű vezetőségével az erőmű, valamint a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök Facebook oldalán élő videóban számolt be a helyszíni bejárást és megbeszéléseket követően az atomerőmű helyzetéről. Magyar Péter elmondta, a kedre virradó éjszaka során a Duna vízszintje csupán milliméterekre volt attól a szinttől, hogy az utolsó üzemelő nukleáris blokkot is le kelljen állítani a paksi atomerőműben.
2: Óránként kaptam a tájékoztatást az erőmű vezetésétől, SMS-be, telefonon, és 1:30 körül tényleg olyan helyzet volt, hogy leállítás közeli állapotban volt, el kellett indítani azt a protokollt, mivel annyira csökkent a szivattyúknak a teljesítménye, de mire meghozták volna a döntést, addigra szerencsére a vízszint stagnálása átváltott egy nagyon lassú emelkedésbe, az ellenállás a szivattyúknál csökkent, és így rendeződött, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már másfél centiméterre magasabb volt a víz.

0: mondták az itt dolgozók, hogy a kockázat különösen az ilyen helyzetben, hogy ugye egy turbina működik, egy szivattyú működik, és ott belül a turbináknál is elképesztő mennyiségű alkatrész van, elektronika van, és az bármelyik meghibásodhat. Persze mindegyiknél van backup, másod, harmad megoldás. Most azon dolgoznak, hogy ez az egy turbina akadálymentesen és hibamentesen tudjon működni.
1: Magyar Péter hangsúlyozta, az aktuális helyzet teljesen biztonságos. A miniszterelnök külön köszönetet mondott a Paksi Atomerőmű minden dolgozójának.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, bajnokit játszott hétfő délután a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga második fordulójában idegenben 5-2-re kapott ki a Zalaegerszeg együttesétől. A találkozót Bognár György, a PFC vezetője is értékelte a klub weboldalára is feltöltött videóban.
3: Hát elsőként is gratulálok a hazaiaknak. Végig jobban játszottak, frissebbek voltak, mint mi. Nálunk azért nem sikerült ez a frissítés a mai napra. Sőt, egyéni teljesítményekben azok a játékosok játszottak gyengébben, akik frissnek kellett volna lenniük. Szokatlan összetételű védelemmel kezdtünk. Igazából ezen próbáltunk változtatni a szünetben, mert nagyon kellett. Hozzávetőlegesen ez a része kicsit sikerült, de igazából az, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, helyzeteket kell kidolgozni, ami a mai játékunkban nem volt benne. A jobb oldalon azért a Györfi megsérült Aténba, a Sie sérült volt eddig. Tehát a Hán egy szokatlan pozícióba játszott jobb oldalon, ami nem igazán működött. A Kuzma a fiatal szabály miatt, hogy a Györfi kiesett, a Kuzma jött a sorba, de igazából a Vas és a Szabó Jani, akik azért stabilitást adtak mondjuk a legutóbbi mérkőzésen is, ők már sokadik meccsen vannak túl, és a sérülések elkerülése miatt. Ez egy tapasztalat például, hogy vannak olyan játékosok, akik 3-4 napon belül a két meccset játszanak, izomsérülésük van. Ezért őket pihentettük. Tehát a legjobb védelem ült a padon, de nem kockáztattuk azt, hogy megsérüljenek. Nyilván, hogyha nem kell hétközben játszani, jövő héten már olyan szinten tudunk játszani, hogy általában szoktunk. Tehát én gondolom, hogy egy heti felkészüléssel kiegyenesedünk, mint ahogy ki is szoktunk. Ilyen szempontból nem aggódom egyáltalán.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.
4: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
4: Tudomány ma.
2: A tudomány mai állása.
6: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Paks FM összeköt.
1: Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Vivi kedvenceit.
2: Sziasztok, én Takács Nagy Vivi vagyok, és a csütörtöki Best of órában újra az én kedvenc zenéim fognak szólni. Ezen az igazán forró napon elhozom nektek a nyár a legjobb slágereit, amitől garantáltan megjön a kedvetek a bulizáshoz, legyetek az irodában.

0: csütörtökön déltől egyig a Best of kedvencek órájában. Készüljetek, mert egy igazi nyári slágerekkel teletűzdelt óra lesz, megéri minket hallgatni.
1: Best of kedvencek Vivitől. Minden csütörtökön déltől egyig.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Víz és energia. A két fontos aktuális kérdés az asztalon lesz legközelebbi tudományos magazinunkban. Vajon mi a legnagyobb probléma az ivóvíz, illetve édesvíz használat során? És mi a megoldás az energiaválságra? Az áram nélküli életre való felkészülés, vagy esetleg az energiatárolás? Ezekkel biztosan foglalkozunk majd, mint ahogy azzal is, hogy ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Megnézzük majd, hogy vajon egy növény elpusztulhat-e végelgyengülésben, és azzal is foglalkozunk majd, hogy kaphatunk-e hőgutát olyankor, amikor nagyon melegünk van, ami pedig a víz problémákat illeti. Vajon mikor vezették be a kutatók a globális vízcsőd fogalmát, és beléptünk már ebbe a korszakba? Ezt is elárulom majd. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Ki a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradj.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összekötött.

0: előadóid.
1: Hey, what's up? This is the Chainsmokers.
0: A te slágereid.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: Spokes FM.
0: A te rádiód.
4: What's up, it's Halsey.
0: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Spokes FM.
5: Spokes FM.
3: Összekött.
5: Összekött.